0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá, mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adok.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. A mai napon szeretném bevezetésképpen felolvasni Ézsaiásnak a könyvéből 43. rész 7. versét. Mindenkit, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Gyakran előfordul, hogy nehéz helyzetekbe, kínos, rossz szituációkba találjuk magunkat, és nem ritkán van az, hogy ennek igazából az az oka, hogy nem vagyunk tudatába annak, hogy kik is vagyunk Krisztusban. Az a vers, amit felolvastam Ézsaiástól, pont arról beszél, hogy Isten bennünket nagyon szépségesen teremtett meg, az ő dicsőségére és az ő szépségére teremtett, és ezért úgy kell gondolkodnunk magunkról, hogy az ő remek műve vagyunk, mivel Isten a teremtő, ő szép és teljesen tökéletes, ezért a keze munkájáról, magunkról is így kell gondolkodnunk. A másik fontos vers, amit szeretném, hogy elhangozzon ma reggel, Jakab levél, első rész 18. vers. Az ő akarata szült minket az igazság szava által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Amikor valaminek a zsengéje vagyunk, az azt jelenti, hogy elsők vagyunk, és a legjobbak. Isten mindig a zsengét kéri, akár az ószövetségi áldozatokban is, az első zsenge, vagy az anyagi területen, vagy az időnkben, az mindig az Úré, és az első zsenge a Szent. És Jakab azt mondja, hogy te vagy ez az első zsengéje, az ő teremtésének, a teremtményeinek az első zsengéje vagy, tehát egyszerűen te vagy az első, és te vagy a legjobb Isten szemében az ő számára, te vagy nála a legjobb. Nem is csoda, hogy Isten szeret veled dicsekedni, és büszkélkedik veled a mennyben, ott a mennyei lények előtt. Péter apostol pedig azt mondja Isten népéről, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ezért bátran vállalt föl azt, hogy te Isten népéhez tartozol, és az ő szeretett gyermeke vagy, hogy igenis egyedüli vagy a te teremtettségedben, teljesen pótolhatatlan vagy, és lejjél örömöt abban, hogy Isten téged kiválasztott. Igazából senki nem tudja azt a helyet betölteni a világban, akivé téged Isten formált, és akinek elhívott, és éljél úgy a mai napon, hogy neked meg kell áldanod ezt a világot a saját személyiségednek a befektetésével. És nem érdemes azon küszködnöd, hogy a legjobb legyél, mert te vagy a legjobb. Amikor Jézus elhívta Pétert és Andrást a halászhálók mellől, azt mondta nekik, hogy én azt művelem, hogy emberhalászok legyetek. És igazából Péternek, Andrásnak és a tanítványoknak nem kellett ezen nap mint nap agyalni, hogy ez hogy fog megvalósulni, hanem egyszerűen rábízták magukat Jézusra, és ez minket is ma bátorít, hogy ő tesz minket bizonyos emberekké az ő királyságában és az ő szolgálatában. Tehát nem kell izzadni, hogy valamivé váljál, hanem Jézus tesz téged áldássá a környezeted számára. És nagyon fontos, hogy úgy gondolkodjál magadról, hogy te nem egy rakás szerencsétlenség vagy, hanem egy nagy rakás sikerhalmaz vagy, és nem egy nagy romhalmaz vagy, hanem te magad vagy a győzelem. A győzelemnek a letéteményese vagy, mert Jézus Krisztus téged győztessé tett. Egy olyan emberré, aki át tud törni a gátakon, az akadályokon, és te egy sikerre elhívott ember vagy. És igazából ennek a biztosítéka az nem a származásod, illetve nem a családi eredeted, hanem ennek a biztosítéka az, hogy Jézus Krisztus benned él. És ő egy sikeres személy. Ő egy olyan valaki, aki soha nem bukott el, hanem győztesen végigment, és mindenben betöltötte Isten akaratát. És ezért te is egy ilyen ember tudsz lenni. Úgyhogy a mai reggelen bátorítalak, hogy ébredj fel és ragyogjál. Rázd ki magadat a csüggedésből, a porból, és legyél az, akinek Isten téged rendelt az ő dicsőségére. Befejezésül pedig szeretném, hogyha elmondanánk együtt egy imát, egy megvallást. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy kiválasztottál engem a te dicsőségedre. Köszönöm neked, hogy megadtad azt a képességet, amivel sikeres és győztes tudok lenni ebben az életben. Kijelentem azt, hogy a mai napon a te dicsőségedre és szépségedre élek. Megteszem a mai napon azokat a szükséges lépéseket, amelyek által a nevednek maradandó gyümölcsöket termek. Jézus nevében.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet.
2: Származásod, illetve nem a családi eredeted, hanem ennek a biztosítéka az, hogy Jézus Krisztus benned él. És ő egy sikeres személy. Ő egy olyan valaki, aki soha nem bukott el, hanem győztesen végigment, és mindenben betöltötte Isten akaratát. És ezért te is egy ilyen ember tudsz lenni. Úgyhogy a mai reggelen bátorítalak, hogy ébredj fel és ragyogjál. Rázd ki magadat a csüggedésből, a porból, és legyél az, akinek Isten téged rendelt az ő dicsőségére. Befejezésül pedig szeretném, hogyha elmondanánk együtt egy imát, egy megvallást. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy kiválasztottál engem a te dicsőségedre. Köszönöm neked, hogy megadtad azt a képességet, amivel sikeres és győztes tudok lenni ebben az életben. Kijelentem azt,

0: dicsőségére. Befejezésül pedig szeretném, hogyha elmondanánk együtt egy imát, egy megvallást. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy kiválasztottál engem a te dicsőségedre. Köszönöm neked, hogy megadtad azt a képességet, amivel sikeres és győztes tudok lenni ebben az életben. Kijelentem azt, hogy a mai napon a te dicsőségedre és szépségedre élek. Megteszem a mai napon azokat a szükséges lépéseket, amelyek által a nevednek maradandó gyümölcsöket termek. Jézus nevében.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A mai napon szeretném bevezetésképpen felolvasni Ézsaiásnak a könyvéből 43. rész 7. versét. Mindenkit, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Gyakran előfordul, hogy nehéz helyzetekbe, kínos, rossz szituációkba találjuk magunkat, és nem ritkán van az, hogy ennek igazából az az oka, hogy nem vagyunk tudatába annak, hogy kik is vagyunk Krisztusban. Az a vers, amit felolvastam Ézsaiástól, pont arról beszél, hogy Isten bennünket nagyon szépségesen teremtett meg, az ő dicsőségére és az ő szépségére teremtett, és ezért úgy kell gondolkodnunk magunkról, hogy az ő remek műve vagyunk, mivel Isten a teremtő, ő szép és teljesen tökéletes, ezért a keze munkájáról, magunkról is így kell gondolkodnunk. A másik fontos vers, amit szeretném, hogy elhangozzon ma reggel, Jakab levél, első rész 18. vers. Az ő akarata szült minket az igazság szava által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Amikor valaminek a zsengéje vagyunk, az azt jelenti, hogy elsők vagyunk, és a legjobbak. Isten mindig a zsengét kéri, akár az ószövetségi áldozatokban is, az első zsenge, vagy az anyagi területen, vagy az időnkben, az mindig az Úré, és az első zsenge a Szent. És Jakab azt mondja, hogy te vagy ez az első zsengéje, az ő teremtésének, a teremtményeinek az első zsengéje vagy, tehát egyszerűen te vagy az első, és te vagy a legjobb Isten szemében az ő számára, te vagy nála a legjobb. Nem is csoda, hogy Isten szeret veled dicsekedni, és büszkélkedik veled a mennyben, ott a mennyei lények előtt. Péter apostol pedig azt mondja Isten népéről, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ezért bátran vállalt föl azt, hogy te Isten népéhez tartozol, és az ő szeretett gyermeke vagy, hogy igenis egyedüli vagy a te teremtettségedben, teljesen pótolhatatlan vagy, és lejjél örömöt abban, hogy Isten téged kiválasztott. Igazából senki nem tudja azt a helyet betölteni a világban, akivé téged Isten formált, és akinek elhívott, és éljél úgy a mai napon, hogy neked meg kell áldanod ezt a világot a saját személyiségednek a befektetésével. És nem érdemes azon küszködnöd, hogy a legjobb legyél, mert te vagy a legjobb. Amikor Jézus elhívta Pétert és Andrást a halászhálók mellől, azt mondta nekik, hogy én azt művelem, hogy emberhalászok legyetek. És igazából Péternek, Andrásnak és a tanítványoknak nem kellett ezen nap mint nap agyalni, hogy ez hogy fog megvalósulni, hanem egyszerűen rábízták magukat Jézusra, és ez minket is ma bátorít, hogy ő tesz minket bizonyos emberekké az ő királyságában és az ő szolgálatában. Tehát nem kell izzadni, hogy valamivé váljál, hanem Jézus tesz téged áldássá a környezeted számára. És nagyon fontos, hogy úgy gondolkodjál magadról, hogy te nem egy rakás szerencsétlenség vagy, hanem egy nagy rakás sikerhalmaz vagy, és nem egy nagy romhalmaz vagy, hanem te magad vagy a győzelem. A győzelemnek a letéteményese vagy, mert Jézus Krisztus téged győztessé tett. Egy olyan emberré, aki át tud törni a gátakon, az akadályokon, és te egy sikerre elhívott ember vagy. És igazából ennek a biztosítéka az nem a származásod, illetve nem a családi eredeted, hanem ennek a biztosítéka az, hogy Jézus Krisztus benned él. És ő egy sikeres személy. Ő egy olyan valaki, aki soha nem bukott el, hanem győztesen végigment, és mindenben betöltötte Isten akaratát. És ezért te is egy ilyen ember tudsz lenni. Úgyhogy a mai reggelen bátorítalak, hogy ébredj fel és ragyogjál, rázd ki magadat a csüggedésből, a porból, és legyél az, akinek Isten téged rendelt az ő dicsőségére. Befejezésül pedig szeretném, hogyha elmondanánk együtt egy imát, egy megvallást. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy kiválasztottál engem a te dicsőségedre. Köszönöm neked, hogy megadtad azt a képességet, amivel sikeres és győztes tudok lenni ebben az életben. Kijelentem azt, hogy a mai napon a te dicsőségedre és szépségedre élek. Megteszem a mai napon azokat a szükséges lépéseket, amelyek által a nevednek maradandó gyümölcsöket termek. Jézus nevében.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Ez friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A mai napon szeretném bevezetésképpen felolvasni Ézsaiásnak a könyvéből 43. rész 7. versét. Mindenkit, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Gyakran előfordul, hogy nehéz helyzetekbe, kínos, rossz szituációkba találjuk magunkat, és nem ritkán van az, hogy ennek igazából az az oka, hogy nem vagyunk tudatába annak, hogy kik is vagyunk Krisztusban. Az a vers, amit felolvastam Ézsaiástól, pont arról beszél, hogy Isten bennünket nagyon szépségesen teremtett meg, az ő dicsőségére és az ő szépségére teremtett, és ezért úgy kell gondolkodnunk magunkról, hogy az ő remek műve vagyunk, mivel Isten a teremtő, ő szép és teljesen tökéletes, ezért a keze munkájáról, magunkról is így kell gondolkodnunk. A másik fontos vers, amit szeretném, hogy elhangozzon ma reggel, Jakab levél, első rész 18. vers. Az ő akarata szült minket az igazság szava által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Amikor valaminek a zsengéje vagyunk, az azt jelenti, hogy elsők vagyunk, és a legjobbak. Isten mindig a zsengét kéri, akár az ószövetségi áldozatokban is, az első zsenge, vagy az anyagi területen, vagy az időnkben, az mindig az Úré, és az első zsenge a Szent. És Jakab azt mondja, hogy te vagy ez az első zsengéje, az ő teremtésének, a teremtményeinek az első zsengéje vagy, tehát egyszerűen te vagy az első, és te vagy a legjobb Isten szemében az ő számára, te vagy nála a legjobb. Nem is csoda, hogy Isten szeret veled dicsekedni, és büszkélkedik veled a mennyben, ott a mennyei lények előtt. Péter apostol pedig azt mondja Isten népéről, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ezért bátran vállalt föl azt, hogy te Isten népéhez tartozol, és az ő szeretett gyermeke vagy, hogy igenis egyedüli vagy a te teremtettségedben, teljesen pótolhatatlan vagy, és lejjél örömöt abban, hogy Isten téged kiválasztott. Igazából senki nem tudja azt a helyet betölteni a világban, akivé téged Isten formált, és akinek elhívott, és éljél úgy a mai napon, hogy neked meg kell áldanod ezt a világot a saját személyiségednek a befektetésével. És nem érdemes azon küszködnöd, hogy a legjobb legyél, mert te vagy a legjobb. Amikor Jézus elhívta Pétert és Andrást a halászhálók mellől, azt mondta nekik, hogy én azt művelem, hogy emberhalászok legyetek. És igazából Péternek, Andrásnak és a tanítványoknak nem kellett ezen nap mint nap agyalni, hogy ez hogy fog megvalósulni, hanem egyszerűen rábízták magukat Jézusra, és ez minket is ma bátorít, hogy ő tesz minket bizonyos emberekké az ő királyságában és az ő szolgálatában. Tehát nem kell izzadni, hogy valamivé váljál, hanem Jézus tesz téged áldássá a környezeted számára. És nagyon fontos, hogy úgy gondolkodjál magadról, hogy te nem egy rakás szerencsétlenség vagy, hanem egy nagy rakás sikerhalmaz vagy, és nem egy nagy romhalmaz vagy, hanem te magad vagy a győzelem. A győzelemnek a letéteményese vagy, mert Jézus Krisztus téged győztessé tett. Egy olyan emberré, aki át tud törni a gátakon, az akadályokon, és te egy sikerre elhívott ember vagy. És igazából ennek a biztosítéka az nem a származásod, illetve nem a családi eredeted, hanem ennek a biztosítéka az, hogy Jézus Krisztus benned él. És ő egy sikeres személy. Ő egy olyan valaki, aki soha nem bukott el, hanem győztesen végigment, és mindenben betöltötte Isten akaratát. És ezért te is egy ilyen ember tudsz lenni. Úgyhogy a mai reggelen bátorítalak, hogy ébredj fel és ragyogjál. Rázd ki magadat a csüggedésből, a porból, és legyél az, akinek Isten téged rendelt az ő dicsőségére. Befejezésül pedig szeretném, hogyha elmondanánk együtt egy imát, egy megvallást. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy kiválasztottál engem a te dicsőségedre. Köszönöm neked, hogy megadtad azt a képességet, amivel sikeres és győztes tudok lenni ebben az életben. Kijelentem azt, hogy a mai napon a te dicsőségedre és szépségedre élek. Megteszem a mai napon azokat a szükséges lépéseket, amelyek által a nevednek maradandó gyümölcsöket termek. Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: ki magadat a csüggedésből, a porból, és legyél az, akinek Isten téged rendelt az ő dicsőségére. Befejezésül pedig szeretném, hogyha elmondanánk együtt egy imát, egy megvallást. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy kiválasztottál engem a te dicsőségedre. Köszönöm neked, hogy megadtad azt a képességet, amivel sikeres és győztes tudok lenni ebben az életben. Kijelentem azt, hogy a mai napon a te dicsőségedre és szépségedre élek. Megteszem a mai napon azokat a szükséges lépéseket, amelyek által a nevednek maradandó gyümölcsöket termek. Jézus nevében.
1: Amen. Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Megteszem a mai napon azokat a szükséges lépéseket, amelyek által a nevednek maradandó gyümölcsöket termek. Jézus nevében.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, akik igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sans.
5: Your eyes, they shine unlike anything I've ever seen.
3: De a világ megalapítása előtt megjelent az idők végén ti értetek. Akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek. Mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fűvirága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetek.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.

0: akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
1: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádiósan.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Isten és az ő királysága című tanítássorozat első részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
3: All right. Good evening.
4: Jó estét.
3: Everybody ready?
4: Mindenki készen áll?
3: All right, take your Bibles, turn to Genesis chapter 1.
4: Akkor fogjátok a Bibliátokat és lapozzatok az 1 Mózes 1-hez.
3: This weekend is all about the kingdom.
4: Ez az egész hétvége a királyságról szól.
3: Much of what I will talk about in this session, I think for the most of you, will be a review.
4: De azt gondolom, hogy sokatok számára csak áttekintés lesz az, amiről ebben a tanításban beszélni fogok.
3: We just sang, Lord of heaven and earth.
4: Ugye most énekeltük, hogy menj ura és föld ura.
3: And that's primarily the message of this weekend as we unfold the reality that he is Lord of heaven and earth.
4: És alapvetően ez ennek a hétvégének az üzenete, miközben kibontjuk, hogy mit jelent az, hogy ő a menny és a föld ura.
3: This weekend is about developing a kingdom world view.
4: Ez a hétvége arról szól, hogy kialakuljon bennünk a királyságos világkép.
3: Many of the things that we, in fact, all the things that we talked about in every other school and everything we're going to talk about from here until Jesus comes.
4: Tehát mindaz, amiről beszéltünk az eddigi iskolákban, és mindaz, amiről beszélni fogunk az összes következő iskolában Jézus visszajöveteléig, erről szól.
3: Has a context.
4: Tehát mindez egy adott közegben, egy adott összefüggésben hangzik el.
3: And that context is the message, it is the reality of the kingdom of God.
4: Ez pedig Isten királyságának a valósága és üzenete, ez az alap összefüggés.
3: The kingdom of God is not a message.
4: Isten királysága nem egy üzenet a sok közül.
3: The kingdom of God is the message.
4: Hanem Isten királysága az üzenet.
5: Amen.
3: The kingdom of God is not a message.
4: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
3: The kingdom of God is the message.
4: Hanem Isten királysága az üzenet.
5: Amen.
3: The kingdom of God is not a message.
4: Tehát Isten királysága nem egy üzenet.
3: The kingdom of God is the message.
4: Hanem Isten királysága az üzenet.
3: That's better.
4: Ez már jobb volt.
3: We talk about a kingdom worldview. What are we talking about?
4: Tehát amikor a királyságos világképről beszélünk, miről is beszélünk?
3: How many of you are familiar with what a worldview means?
4: Hát először beszéljük meg, mi az, hogy világkép.
3: See, you've been brought up in a country.
4: Egy olyan országban nőttetek fel.
3: In an educational and political system, cultural system.
4: Ahol volt egy oktatási rendszer, egy politikai system, egy rendszer, egy kultúra.
3: All of which nurtures a certain worldview.
4: És mindezek egy adott világképet táplálnak az emberben.
3: A worldview is a frame, it's ideas and beliefs.
4: A világkép az olyan meggyőződések és elvek, gondolatok, eszmék.
3: Through which a person,
4: amelyek által egy ember,
3: a group,
4: egy csoport,
3: or a culture interprets the world around them and interacts with it.
4: Vagy kultúra, aminek alapján az emberek viszonyulnak a körülöttük levő világhoz és értelmezik azt.
3: And a worldview comprises primarily 5 elements.
4: A világképnek alapvetően 5 eleme van, része.
3: Number 1.
4: Először is.
3: It's an explanation about the world.
4: Ez egy magyarázat a világról.
3: In other words, it answers the question, where did we come from?
4: Más szóval válaszol arra a kérdésre, hogy honnan jöttünk.
3: When you were brought up in school,
4: ti is iskolában nőttetek fel.
3: You were introduced to a worldview that attempted to answer the question, where did you come from?
4: És ott bemutattak nektek egy világképet, amely megpróbálta nektek megmondani, hogy honnan jöttetek.
3: And so they're presenting a worldview.
4: Tehát ők egy világképet mutattak be nektek.
3: These are beliefs and ideas that answer certain questions that interprets the world and how we interact with it.
4: Tehát olyan meggyőződésekből és eszmékből áll a világkép, amelyek értelmezik számunkra a világot.
3: So I came from something.
4: És azzal való kapcsolatunkat, tehát én valahonnan jöttem.
3: And we developed a little further.
4: Aztán tovább fejlődtünk.
3: And now we're still developing.
4: Még mindig fejlődünk.
3: We didn't come from someone, we came from something.
4: Nem valakitől jöttünk, hanem valahonnan, valamitől.
3: That's the error of the worldview that most of us have been brought up in.
4: Legtöbben olyan világképben nőttünk fel, ami ezt sugallta nekünk.
3: A Christian, a kingdom worldview answers the question, where did we come from?
4: A keresztényeknek a királyságos világkép válaszol arra, hogy honnan jöttünk.
3: Number two, it answers another question.
4: Második pontként egy még egy kérdésre válaszol.
3: Where are we going?
4: Hogy hova megyünk?
3: Number three.
4: Harmadszor.
3: It talks about values or ethical questions.
4: Etikai kérdésekről, értékrendekről, értékekről szól.
3: A worldview answers the question number three, how should we live?
4: A harmadik kérdés tehát, amire a világkép válaszol, az az, hogy hogyan kell élnünk.
3: Number four.
4: Negyedik.
3: And this is another question, how do we attain our goals?
4: A negyedik kérdés, amire válaszol, az, hogy hogyan érhetjük el a céljainkat.
3: And finally it answers the question, what is true and false? What is right and wrong?
4: Végül pedig arra a kérdésre válaszol, hogy mi az igaz és mi a hamis, mi a jó és mi a rossz.
3: In this weekend we're attempting to clearly portray a kingdom worldview.
4: Ezen a hétvégén megpróbálunk világosan elétek tárni egy királyságos világképet.
3: Because the kingdom of God is not a message.
4: Mert Isten királysága nem egy üzenet.
3: The kingdom of God is the message.
4: Hanem Isten királysága az üzenet.
3: So as we begin, we're going to start in Genesis chapter 1.
4: Tehát, hogy elkezdjük, az 1 Mózes 1-nél kezdjük.
3: Because this is where the subject of the kingdom begins.
4: Mert itt kezdődött el a királyság üzenete témája.
3: My attempt is to answer the question, what is the kingdom of God?
4: Én most arra a kérdésre próbálok válaszolni, hogy micsoda Isten királysága.
3: So I'm gonna answer a question in 1 hour.
4: Egy óra alatt fogok erre válaszolni.
3: That Paul took 3 years to explain in Ephesus.
4: Efézusban Pál ezt 3 évig magyarázta.
3: Jesus spent 40 days before he left explaining to his disciples everything concerning the kingdom.
4: Jézus a mennybe menetele előtt 40 napot töltött azzal, hogy a tanítványainak mindent elmagyarázott a királyságról.
3: I will not do it in an hour.
4: Nekem sem fog sikerülni egy órában.
3: We won't do it in this weekend.
4: Tehát ezen az egész hétvégén ezt fogjuk csinálni.
3: This will be our occupation.
4: Ezzel fogunk foglalkozni.
3: For the rest of our life.
4: Életünk hátralévő részében.
3: Because the kingdom of God is not a message.
4: Mert Isten királysága nem egy üzenet. But the message.
3: It is the message.
4: Hanem az üzenet, így van.
3: Genesis chapter 1.
4: Tehát 1 Mózes 1.
3: Verse 26 and 27.
4: 26. 27. vers.
3: Would you like to read it, Sheila, for him?
4: I can.
3: Go right ahead.
4: Tehát akkor a 26. 27. vers így szól. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó, mászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtette őt, férfivá és asszonyá teremtette őket.
3: We are introduced right here in the beginning to a kingdom world view. Number one, there's a God.
4: Tehát itt először mutatja nekünk a Biblia a királyságos világképet. Ebben az első pont az, hogy van egy Isten.
3: There is a creator.
4: Van egy teremtő.
3: And he makes man and woman in his image.
4: És a saját képére teremti meg a férfit és a nőt.
3: And he created them to rule over all the things that he had created.
4: És arra teremtette őket, hogy uralkodjanak az ő összes többi teremtménye fölött.
3: In order for that function, in order for that rulership to properly work.
4: Ahhoz, hogy ez az uralkodása megfelelő módon működjön.
3: Adam and Eve needed to be under God's authority.
4: Adamnak és Évának Isten tekintélye alatt kellett lennie.
3: You can describe what is the kingdom of God. The kingdom of God is someone and all things in right relationship to God.
4: Meghatározhatjuk Isten királyságát úgy, hogy az, amikor valaki és mindenféle dolog a megfelelő kapcsolatban van Istennel.
3: What is the kingdom of God?
4: Tehát micsoda Isten királysága?
3: It is someone.
4: Amikor valaki
3: and all things
4: és minden dolog
3: in right relationship to God.
4: Helyes kapcsolatban van Istennel.
3: Adam and Eve's authority was not absolute, it was a dependent authority.
4: Adam és Éva tekintélye nem abszolút volt, hanem valamitől függött.
3: For them to be God's rulers, they needed to be under his rule.
4: Ahhoz, hogy Isten nevében uralkodjanak, az ő uralma alatt kellett állniuk.
3: And as they as they needed to do God's will perfectly and to do it without deciding for themselves morally what was right or wrong.
4: Ahhoz, hogy tökéletesen tudják Isten akaratát cselekedni, nem határozhatták meg ők, hogy mi az, ami erkölcsileg jó és rossz.
3: As they trusted God,
4: ahogy bíztak Istenben,
3: he put two trees in the garden,
4: aki elhelyezett két fát a kertben,
3: tree of the knowledge of good and evil and the tree of life,
4: a jó és gonosz tudásának a fáját és az élet fáját,
3: as they remained in obedience and trusted God,
4: ahogy Ádámék megmaradtak az engedelmességben és bíztak Istenben,
3: everything that they were given responsibility for worked.
4: Minden működött, amiért felelősek voltak.
3: They themselves as people and everything was in right relationship to God.
4: Ők maguk az emberek és minden egyéb dolog a megfelelő kapcsolatban volt Istennel.
3: As a result, they lived in a perfectly unveiled fellowship with God.
4: Ennek eredményeként egy teljesen válaszfalak nélküli közvetlen kapcsolatban éltek Istennel.
3: There was total transparency.
4: Teljesen átlátszóak voltak.
3: And communion with Him.
4: És közösségben voltak vele.
3: And as a result, God's life, His eternal life,
4: ennek eredményeként Isten örök élete,
3: could flow through them without restrictions, bringing God's rule over everything that was entrusted to them.
4: Korlátok nélkül átáradhatott rajtuk Isten élete, ami Istennel jó közösségbe hozott mindent, ami fölött ők uralkodtak.
3: The power by which they lived was not their own life, but it was His life.
4: Nem a saját életük ereje szerint éltek, hanem Isten életének ereje szerint.
3: So it flowed into them without restraint, so they lived in the fullness of God.
4: Tehát korlátlanul áradt beléjük Isten élete, ezért ők Isten teljességében éltek.
3: And as a result, they were perfect governors of all that God had given them.
4: Ennek eredményeként tökéletesen kormányoztak mindent, amit Isten rájuk bízott.
3: What we see in the first few chapters of Genesis chapter 1 is the kingdom of God.
4: Amit az 1 Mózes első néhány fejezetében látunk, az Isten királysága.
3: God is the total supreme ruler.
4: Isten a teljesen egyeduralkodó, ő van a csúcson.
3: And these two, Adam and Eve,
4: és a két ember, Ádám és Éva,
3: obeyed what God had told them,
4: engedelmeskedtek Isten parancsainak,
3: and without any disobedience, they lived the eternal life of God.
4: És nem voltak engedetlenek, hanem Isten örök életét élték.
3: All of creation was in right order.
4: Az egész teremtett világ a megfelelő rendben
3: and the
4: volt.
3: Kingdom of God covered all creation.
4: És Isten királysága ölelte magába az egész teremtett világot.
3: And as a result, as long as man stayed in right relationship with God, the devil could not penetrate the kingdom of God.
4: És ennek eredményeként, amíg az ember engedelmes, jó kapcsolatban volt Istennel, addig az ördög nem tudott behatolni Isten királyságába.
3: Let's make this very clear. The kingdom of God has never, ever been penetrated by the evil one.
4: Mondjuk ki teljesen világosan, hogy Isten királyságába soha nem tudott behatolni a gonosz.
3: The devil can't get into the kingdom of God.
4: Az ördög nem tud bejutni Isten királyságába.
3: There's a sign off limits.
4: Mert van egy ilyen tiltótávol, hogy belépni tilos neki.
3: No devil here.
4: Hogy itt ördög nem lehet.
3: That is why anyone who is in the kingdom and obeys God's will is basically untouchable by the devil.
4: Tehát ezért van az, hogy mindenki, aki benn van Isten királyságában és engedelmeskedik Istennek, gyakorlatilag érinthetetlen az ördög számára.
3: And when that order exists between God and man,
4: és amikor ez a jó rend működik Isten és ember között,
3: everything is protected from the evil one.
4: Akkor minden védve van a gonosztól.
3: However,
4: azonban,
3: the story didn't end there.
4: A történetnek nincs itt vége.
3: Did God really say?
4: Valóban azt mondta Isten?
3: And the attempt of the enemy is to draw Adam and Eve out from under God's rule.
4: Az ellenség megpróbálja kihozni Ádámot és Évát a Isten uralma alól.
3: The question is not to trust him. Go ahead.
4: Az a kérdés, hogy bíznak-e benne?
3: And to make decisions on your own.
4: Azt akarja a sátán, hogy ne bízzanak Istenben, és saját döntéseket hozzanak.
3: Yeah. Adam and Eve had to pass through a phase in which they had to face temptation and trial, and yet determined to do the will of God.
4: Tehát Ádámnak és Évának át kellett esnie azon a szakaszon az életükben, amikor kísértés és próba érte őket, és mégis úgy kellett dönteniük, hogy Istennek maradnak engedelmesek.
3: And God put two trees in the garden.
4: Isten két fát helyezett
3: They
4: el
3: are prophetic
4: kertben.
3: Trees.
4: Ezek profétikus fák.
3: They were allegorical of the two possible ways of living.
4: Ezek a két lehetséges életmódnak a jelképei.
3: One was called the tree of life.
4: Az egyiknek az volt a neve, hogy az életfája.
3: And if you ate of the tree of life,
4: aki az életfájáról evett,
3: you had to make a decision not to make any moral decisions of your own.
4: Annak úgy kellett döntenie, hogy nem fog saját erkölcsi döntéseket hozni.
3: Instead, you trusted God to make the decisions for you.
4: Hanem rábízza Isten, hogy hozza meg a számára a döntéseket.
3: You didn't decide what was right or wrong, God did.
4: Tehát nem mi döntjük el, hogy mi a jó és a rossz, hanem Isten.
3: Your job was simply to obey.
4: Egyszerűen az engedelmeskedés a dolgunk.
3: And with that, the eternal life of God flowed through you without restraint.
4: És ennek eredményeként Isten örök élete korlátok nélkül folyik át az emberen.
3: So the other tree was the tree of the knowledge of good and evil.
4: A másik fa jó és gonosz tudásának a fája volt.
3: And here, instead of letting God decide,
4: itt ennél a fánál a helyet, hogy Isten döntött volna.
3: You decide what is right is right or wrong by the knowledge being imparted to you.
4: Az ember dönti el, hogy mi a jó és a mi a rossz a rendelkezésére álló ismeretek alapján.
3: And if you decide for yourself, then you are responsible to implement the decisions that you have made and carry their consequences.
4: És hogyha az ember meghozza saját döntéseit, akkor utána köteles azt megvalósítani valahogy, és utána viselni a következményeket.
3: The life of God is not in that tree.
4: Isten élete nem volt abban a fában.
3: It's only in the other tree.
4: Hanem csak a másikban volt.
3: And so this principle very carefully works out throughout our entire life and becomes extremely important even now where we live.
4: Tehát ez az alapelv az egész életünkben működik, és nagyon határozottan meghatározza, hogy hogyan élünk.
3: The devil comes and tempts them to move out from dependence upon God into independence from him.
4: Tehát az ördög odajött Ádámhoz és Évához, és arra kísértette őket, hogy lépjenek ki az Istentől való függésből, a tőle való függetlenségbe.
3: You know the story, they believed the lie.
4: Ismeritek a történetet, ők elhitték a hazugságot.
3: They stepped out of dependence and into independence.
4: Kiléptek a függőségből a függetlenségbe.
3: And they had no intention of becoming sinners.
4: De nem állt szándékukban bűnösnek lenni.
3: The issue was not the issue of sin.
4: Hiszen itt nem a bűnről volt szó.
3: The issue was who's going to make the decisions regarding my life.
4: Hanem arról, hogy ki hoz döntéseket az életemről.
3: Is it me?
4: Én?
3: Or is it God?
4: Vagy Isten?
3: Sinning is the logical consequence of a person who's not rightly related to God.
4: A bűn a logikus következménye annak, amikor az ember nem a megfelelő kapcsolatban él Istennel.
3: This is a kingdom world view.
4: Tehát ez a királyság világképe.
3: And it dramatically affects the gospel that we preach.
4: És drámai módon hat arra az evangéliumra, amit hirdetünk.
3: And our belief system about the world that we interact with.
4: És a hitünkre, a meggyőződéseinkre, a világgal kapcsolatban, amihez viszonyulunk valahogy.
3: And what is important for a person to become related and rightly related to God and become a co-laborer with him.
4: Tehát arról szól a dolog, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki Istennel jó kapcsolatban legyen, jó közösségben és jó munkatársi kapcsolatban is.
3: Adam and Eve were tempted and they exchanged their obedience to God for an obedience to the snake.
4: Tehát Ádám és Éva a kísértés alá került, és ők úgy döntöttek, hogy nem Istennek fognak engedelmeskedni, hanem a kígyónak.
3: Let me make this very clear.
4: Szeretném ezt nagyon tisztán mondani, világosan.
3: God and the devil need a human instrument in order to accomplish what they want to do.
4: Istennek is és az ördögnek is szüksége van emberi eszközökre ahhoz, hogy az akaratukat megvalósítsák.
3: Let me make it very clear.
4: Mondjuk nagyon egyértelműen.
3: A kingdom world view.
4: A királyságos világkép.
3: God and the devil are not equals.
4: Azt mondja, hogy Isten és az ördög nem egyenlő egymással.
3: Oh no. God and
4: Isten,
3: the devil are not equals.
4: Isten és az ördög nem egyenlő egymással.
3: Yin and yang is not a kingdom value.
4: A yin és yang az nem a királyság értékrendjéhez tartozik.
3: Amen. And yet,
4: mégis,
3: the playing field of our earth,
4: a játéktér, ami földünk,
3: operates by the same principle.
4: Ugyanilyen alapelv alapján működik.
3: That which is spirit,
4: ami szellem,
3: needs a human body in order to accomplish its purpose.
4: Tehát a szellemnek szüksége van emberi testre a céljai eléréséhez.
3: The devil cannot accomplish his purpose, what he wants, without a human instrument.
4: Az ördög nem tudja a céljait megvalósítani emberi eszköz nélkül.
3: Friends, We have to lessen his market.
4: Barátaim, csökkentenünk kell, szűkítenünk kell a piacát.
3: And God has a plan to create an economic meltdown for the devil.
4: És Istennek van egy terve az ördög gazdasági tönkretételére.
3: Which means he doesn't have a market through which he can accomplish his purpose.
4: Ami azt jelenti, hogy ne legyen olyan piaca, amin keresztül a céljait meg tudja valósítani.
3: Likewise, God needs a human instrument through whom which he can work.
4: Hasonlóképpen Istennek is szüksége van emberi eszközre, akin keresztül működhet.
3: An instrument that is rightly related to him.
4: Olyan eszközre, aki a megfelelő kapcsolatban van vele.
3: When Adam and Eve disobeyed, the consequences for themselves and for the world in which we live were catastrophic.
4: Amikor Ádám és Éva engedetlenkedett, ennek katasztrofikus következményei lettek őrájuk és a világra nézve, ahol éltek.
3: They lost their righteous relationship with him.
4: Mert elveszítették az igaz kapcsolatukat Istennel.
3: They lost their confidence.
4: A magabiztosságukat elveszítették.
3: This was evidenced by their awareness that they were both naked and they hid from God.
4: Ezt azt bizonyította, hogy tudatosodott bennük, hogy ruhátlanok és elrejtőztek Isten elől.
3: There was guilt, there was shame, most of all there was fear.
4: Volt bennük bűntudat és szégyen, de leginkább félelem.
3: They lost their healthy relationship between themselves as a husband and wife.
4: És köztük a férj és a feleség között is elromlott az egészséges kapcsolat.
3: This was evidenced by the accusation and the alienation between them and the strife between the sexes.
4: Ezt bizonyította, hogy kölcsönösen vádolták egymást, elidegenedtek a nemek egymástól, vádolták egymást. Igen.
3: And because there was no longer harmony between them, there was no longer harmony with their children.
4: És mivel nem volt már összhang közöttük, ezért a gyerekeikkel sem volt összhangjuk.
3: They lost their ability to deal effectively with their environment.
4: Elveszítették a képességüket, hogy hatékonyan működjenek együtt a környezetükkel.
3: Therefore, their work became hard, became cursed.
4: Ezért nehéz és átkozott lett a munkájuk.
3: And they lost their promise of life.
4: És elveszítették az élet ígéretét.
3: Evidenced by disease and depression and death.
4: Ezt a halál, a depresszió és a betegség bizonyítja.
3: And ultimately, an eternal destruction apart from God's intervention.
4: És végül a végső pusztulás várt rájuk isteni beavatkozás nélkül.
3: And friends, the Old Testament is the outworking of these things.
4: Barátaim, az Ószövetség ezeknek a tényeknek a megvalósulása.
3: The book of Judges describes a time when everyone did what was right in their own eyes.
4: A Bírákkönyv egy olyan időszakról szól, amikor mindenki azt tette, ami helyesnek látszott a szemei előtt.
3: Isaiah summarizes it in Isaiah 53.
4: Ézsaiás az 53. részében a könyvének foglalja ezt össze.
3: Instead of being monkeys,
4: ahelyett, hogy majmok lennénk.
3: Isaiah says, we like sheep.
4: És Isaiah azt mondja, mi mint juhok.
3: Have all gone astray, we've turned to our own way.
4: Mindannyian eltévelyedtünk, mindannyian a saját utunkra tértünk.
3: And friends, the reason that the devil has a kingdom today is because he has people who are currently not rightly related to God.
4: És barátaim, ma azért lehet az ördögnek birodalma, mert vannak olyan emberek, akik nem helyesen viszonyulnak Istenhez.
3: And either through ignorance or through volition of their own, the devil has an opportunity to work, and now he thinks he owns this world.
4: Tehát az emberek tudatlansága vagy akaratlagos ellenállása miatt az ördögnek most van egy világa, egy birodalma, és azt gondolja, hogy az övé ez az egész földbolyó.
3: When we open the context of the New Testament,
4: amikor kinyitjuk az Új Szövetséget,
3: the writers of the New Testament and the message of Jesus himself,
4: az Új Szövetség írói és magának Jézusnak az üzenete,
3: is about not a message, it is the message, it's about the kingdom of God.
4: Nem egy üzenetről szól, hanem az üzenetről, Isten királyságáról.
3: And it's about reestablishing God's rightful place as owner, ruler, lord, king, boss, chef, you name it.
4: És az a tény, hogy helyreállítsuk, visszaadjuk Istennek azt a helyet, ami az övé, hogy ő itt a teremtő, ő az uralkodó, ő a főnök, ő a munkaadó, tehát ő mindaz, aki intézi az ügyeket.
3: So turn your Bible to Matthew chapter 2, verse 3.
4: Például a Máté 2-ben.
3: Chapter 3, verse 2.
4: Illetve Máté 3:2-ben.
3: John the Baptist comes on the scene.
4: Keresztelő János színre lép.
3: And the words out of John's mouth in verse chapter 3 verse 2, repent for the kingdom of God is near.
4: És a második versben itt János szájából ezek a szavak hangzanak el, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek királysága.
3: So in John's preparation for the life and the ministry of Jesus, he says, repent for the kingdom of God is near.
4: Tehát miközben János előkészíti Jézus életének és szolgálatának a terepet, ezt mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága.
3: This is not just a message.
4: Ez nem csupán egy üzenet.
3: It is the message. What do I want you to remember when I'm done after an hour of speaking?
4: Szeretném, hogyha arra emlékeznétek, miután egy órán át beszéltem.
3: That the kingdom of God is not a message.
4: Hogy Isten királysága nem egy üzenet.
3: It is.
4: Hanem hogy az üzenet.
3: That's right. I hope you said it right in here.
4: Remélem, hogy jól mondtátok magyarul. They did.
3: And John continues.
4: Verse 11. 11. vers.
3: He says, as for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, and I'm not fit to remove his sandals. He will baptize you with Holy Spirit and fire.
4: Én ugyan vízben merítelek be titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam, akinek saruját hordozással vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel merít majd be titeket.
3: Turn over to Matthew chapter 4, verse 17.
4: Máté 4:17-hez menjünk tovább.
3: Jesus arrives.
4: Jézus megérkezik.
3: John's preparing the way.
4: Jézus készíti, János készíti az útját.
3: Jesus, who now embodies the kingdom of God.
4: Jézus, akiben most megtestesült Isten királysága.
3: God in human flesh.
4: Isten emberi testben.
3: God has now put our skin on and moves among us.
4: Isten emberi bőrbe bújt és közöttünk mozog.
3: Friends, this is the God who flung the he spoke and the stars appeared. The universe.
4: Barátaim, ez az az Isten, aki szólt és megjelentek a csillagok, létrejött az univerzum.
3: Friends, right now the universe is still expanding at the speed of light, at least the speed of sound.
4: Barátaim, az univerzum még jelenleg is tágul, vagy fénysebességgel, de legalább hangsebességgel.
3: Are you aware of that?
4: Tudtátok
3: ezt? This is not a static. God said, and the creation is still expanding.
4: Tehát Isten egyszer mondott valamit, és a teremtés még mindig tágul.
3: My goodness.
4: Te jó ég.
3: And now God comes and he locates himself in a human body.
4: És most Isten elhelyezi magát egy emberi testben.
3: God who tabernacles among us.
4: Isten közöttünk sátorozott.
3: And Jesus comes with a purpose.
4: És Isten Jézus egy céllal jött el.
3: It is the purpose of God.
4: Ez Isten célja.
3: It's the longing of God.
4: Isten vágya.
3: It's the passion of God.
4: Isten szenvedélye.
3: It's the heart of God.
4: Isten szívének a dobbanása.
3: It's the will of God.
4: Isten akarata.
3: And he comes and he says.
4: És eljön és azt mondja.
3: Matthew 4, verse 17.
4: Máté 4:17-ben.
3: Repent.
4: Térjetek meg.
3: For the kingdom of God is now.
4: Mert most itt van Isten királysága.
3: John and Jesus' message are the same, and they both begin with a simple word, repent.
4: János és Jézus üzenete azonos, és mind a kettő egy egyetlen szóval kezdődik, térjetek meg.
3: Never does anyone preach the kingdom without bringing up the issue of repentance.
4: Soha senki nem prédikálja Isten királyságát anélkül, hogy a megtérés témája előre kerülne.
3: And so the first question is, what? What is repentance?
4: Tehát az első kérdés, mi a megtérés?
3: Notice in both of these passages,
4: figyeljétek meg mindkét Biblia szakaszban,
3: there is little or almost no preaching about the forgiveness of sins.
4: Nagyon kevés, vagy akár egyetlen szó sem esik a bűnbocsánatról.
3: And this is said deliberately.
4: Ez szándékosan van így.
3: And it's important that you and I, as kingdom people, that we have a kingdom world view.
4: És fontos, hogy nektek és nekem, mint királyság embereinek, királyságos világképünk legyen.
3: And the issue that stands between a human being and God, the creator of heaven and earth.
4: És az ember, illetve Isten, aki az ég és föld teremtője között egyetlen kérdés van.
3: Is the issue of repentance.
4: Az pedig a megtérés kérdése.
3: And what is repentance?
4: Mi a megtérés?
3: Repentance has little to do more or less with the sorrow for my sins, but repentance has much to do with a total change of mind that totally changes the way I view my life.
4: A megtérésnek elég kevés köze van, néha talán semmi a bűneim fölötti szomorkodáshoz, de nagyon sok köze van ahhoz, hogy meggondolom magam, megváltoztatom a gondolkodásomat és azt, hogy az élethez hozzáállok.
3: And the purpose of repentance is to touch the very core, the very root of every issue of sinning.
4: A megtérésnek az a célja, hogy a mindenféle bűnelkövetés mögött rejlő gyökeret érinti.
3: And that question is this.
4: És az a kérdés a következő.
3: Who has the right to own my life?
4: Kinek van a joga ahhoz, hogy az ő tulajdona legyen az életem?
3: Who has the right to own my life?
4: Tehát kinek van joga ahhoz, hogy az életem a tulajdona legyen?
3: To whom do I belong?
4: Kihez tartozom?
3: To whom am I responsible?
4: Kinek vagyok felelős?
3: To whom will I give an account?
4: Kinek kell majd elszámolnom?
3: Whose will and purpose is being accomplished through my life?
4: Kinek az akarata és céljai valósulnak meg az életemen keresztül?
3: In this world there's no such thing as a gray area.
4: Ebben a világban nincsen szürke terület.
3: Either a person is serving and knowing God in right relationship with him, or they are serving the devil and are a tool for his work.
4: Tehát nincsen senki földje, vagy Istenhez tartozom, őt szolgálom, az ő céljait, munkáját valósítom meg, vagy az ördökhöz tartozom, neki engedelmeskedem, és az ő munkáit valósítom meg.
3: That is a kingdom worldview.
4: Ez a királyság világképe.
3: And it affects the way that we relate to the world in which we live in.
4: És ez hat arra, hogyan viszonyulunk a világhoz, amiben élünk.
3: And when Jesus and John speak, they speak this: repent, for the kingdom of God is at hand.
4: És amikor János és Jézus prédikál, azt mondják, hogy térjetek meg, mert elközelített Isten királysága.
3: And repentance is a change of mind in which a person sees, they recognize, they come to know, they perceive.
4: A megtérés az az ember gondolkodásának a megváltozása, amiben látunk, felfogunk, belátunk dolgokat, megértünk dolgokat.
3: That there is someone greater than themselves.
4: Mégpedig azt, hogy van valaki, aki nálunk nagyobb.
3: Who has the right to own their life.
4: És akinek joga van ahhoz, hogy az életünk az ő tulajdona legyen.
3: And repentance is a change of mind in which a person says.
4: A megtérés az a gondolkodás változás, amiben az ember azt mondja.
3: God, I'm wrong, you're right.
4: Istenem, én tévedtem, neked van igazad.
3: Adam and Eve essentially said, God, you're wrong and I'm right.
4: Adam és Éva alapvetően azt mondta, hogy Isten, te tévedtél, nekem van igazam.
3: And we live in a world in thousands and thousands of ways they are saying, God, you are wrong and we are right.
4: És mi most egy olyan világban élünk, ami ezer és ezer módon azt kiáltja, hogy Isten, te tévedtél, és nekünk van igazunk.
3: School teachers and professors and parents and business owners and politicians.
4: Iskolai tanárok, egyetemi tanárok, szülők, főnökök, politikusok.
3: With varying degrees of awareness have said, God, you are wrong, we are right.
4: Nem egyforma mértékben tudatosak ebben, de azt mondják mind, hogy Isten, te tévedtél, és nekünk van igazunk.
3: When the kingdom of God comes to a person,
4: amikor Isten királysága megérkezik egy emberhez,
3: it comes to a person who repents, and with this essential change of mind, God, you are right, and I'm wrong.
4: Egy olyan emberhez érkezik meg, aki megtért, aki alapvetően azt mondja a megváltozott gondolkodásával, hogy Istenem, neked van igazad, és én tévedtem.
3: This is the beginning of change, and it ushers in the rule of God in someone's life.
4: Ez a változások kezdete, ez hozza be, vezeti be Isten királyságát az egyén életében.
3: When a group of people say, God, we were wrong, you are right.
4: Amikor egy csoport mondja azt, hogy mi tévedtünk, Istenem, és neked van igazad,
3: it ushers in the rule of God.
4: Ez behozza Isten uralmát.
3: When a nation can say, God, we are wrong, you are right.
4: Amikor egy nemzet tudja azt mondani, hogy Istenem, mi tévedtünk, és neked van igazad.
3: And friends, there are nations today whose presidents are standing up before their people and they are repenting, saying, God, we were wrong, you are right.
4: És ma vannak olyan országok ezen a földön, amelyeknek az elnökei állnak ki az embereik elé, és mondják azt, hogy Istenem, te, neked van igazad, és mi tévedtünk.
3: And I'm telling we're living in an unprecedented day when God is gaining control or ownership of his world back.
4: És elmondom nektek, hogy egy eddig példátlan korszakban élünk, amikor Isten a maga tulajdoni jogát újra érvényesíteni kezdi a világon.
3: Because there are people,
4: mert vannak emberek,
3: who are saying, God, we were wrong, you are right, have your way.
4: Akik azt mondják, hogy Istenem, mi tévedtünk, neked van igazad, tedd azt, amit akarsz.
3: And when this happens, automatically, consequently, God then can forgive a person's sin and remove their guilt and shame.
4: És ennek eredményeképpen tud Isten oda menni az emberhez, megbocsátani a bűneit és elvenni az életéből a szégyent és a bűntudatot.
3: The kingdom of God is not a message, it is
4: Isten királysága nem egy üzenet, hanem az üzenet.
3: The message, and it will be our occupation until Jesus comes or we die.
4: És ezzel fogunk foglalkozni Jézus visszajöveteléig, vagy a saját halálunkig.
3: Because God is looking for people through whom which he can accomplish his will.
4: Mert Isten olyan embereket keres, akiken keresztül megvalósíthatja az akaratát.
3: So that the kingdom of God becomes manifested in this world in which you and I live.
4: Hogy Isten királysága megnyilvánuljon abban a világban, amelyben élünk.
3: And God needs a human being, a human vessel who will reconcile themselves to him.
4: És Istennek olyan emberre van szüksége ehhez, aki megbékél vele.
3: On the basis of what Jesus did for us.
4: Annak alapján, amit Jézus értünk tett.
3: Hallelujah. He died in our place.
4: Ő a mi helyünkben halt meg, helyettünk.
3: The Bible says that he took our sins upon himself and nailed them to the tree in order that he might bring us to God.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Jézus az mi bűneinket oda szegezte a keresztre, azért, hogy Istenhez tudjon minket vezetni.
3: And having now come to God,
4: és miután Istenhez jöttünk,
3: we now become his partners in his purpose in this world.
4: Mi válunk az ő munkatársaivá a céljainak a megvalósítására ebben a világban.
3: And what is his purpose in this world?
4: Mi az ő célja ebben a világban?
3: Jesus gave us a definition of the kingdom of God.
4: Jézus megadta nekünk Isten királyságának a meghatározását.
3: You can find it in Luke chapter 4, Luke chapter 6.
4: Ezt a Lukács 6-ban.
3: 10, somewhere in the book of Luke.
4: Lukács 6, 8-10-ben, valahol Lukácsnál olvasható.
3: He says,
4: azt mondja,
3: our Father who art in heaven,
4: mi atyánk, ki vagy a mennyekben.
3: Hallowed or holy is your name.
4: Szentelt a neved. Szenteltessen meg a neved.
3: One little boy said, Dad.
4: Egy kisfiú azt mondta, Papa.
3: Why do they keep calling God Harold? Oh, that doesn't work. Okay, I'm sorry. Forget. It's a joke.
4: Miért hívjuk, ez egy angolul, hogy Istent miért hívjuk?
3: Hallowed be your name.
4: God Harold.
3: Here
4: is. Angolul működik.
3: Your kingdom come.
4: Tehát azt mondja Jézus az imában, jöjjön el a te királyságod.
3: What is the prayer?
4: Mi az ima?
3: Your kingdom come.
4: Hogy a te királyságod jöjjön el.
3: Whose kingdom?
4: Kinek a királysága?
3: Whose kingdom?
4: Kinek a királysága?
3: Not Steve's kingdom.
4: Nem a Steve.
3: Not France's kingdom.
4: Nem France királysága.
3: Not Polly's kingdom.
4: Nem Polly királysága.
3: No person's kingdom.
4: Nem egy ember királysága.
3: Your kingdom come.
4: Hanem a te királyságod jöjjön el.
3: And now he defines what is the kingdom of God. Your will be done here on earth as it is in heaven.
4: És utána meghatározza, micsoda Isten királysága. Legyen meg a te akaratod a földön úgy, ahogy a mennyben van.
3: That is a definition of the kingdom of God's will being done here on earth as it is in heaven.
4: Ez Isten királyságának egy meghatározása, hogy az ő akarata legyen meg a földön úgy, ahogy a mennyben van.
3: Turn to John chapter 3.
4: Lapozzatok a János 3-hoz.
3: John chapter 3.
4: A János 3-hoz.
3: John describes Jesus' encounter with Nicodemus.
4: János leírja Jézus találkozását Nikodémussal.
3: And John said,
4: János azt mondja,
3: no one can go to heaven unless he's born again.
4: Senki sem mehet a mennybe, csak ha újjászületik.
3: Is that what John said?
4: Ezt mondta János.
3: No one can go to heaven unless one be born again.
4: Tehát senki sem juthat a mennybe, amíg újjászületik.
3: Is that what John said?
4: Ezt mondta János.
3: No, that's not what John said.
4: Nem ezt mondta.
3: No one can see the kingdom of God unless he or she be born again.
4: Hanem senki sem láthatja meg Isten királyságát, ha újjá nem születik.
3: Being born from above, being born again.
4: újjászületni, felülről születni.
3: Gives a person the capacity to perceive and recognize the kingdom of God.
4: Tehát ez az új születés képességet ad az embernek ahhoz, hogy érzékelje Isten királyságát.
3: So that a person learns to recognize what is and what is not under the king's domain.
4: Tehát az emberek megtanulja felismerni, hogy mi van és mi nincs a király uralma alatt.
3: We become aware of another world.
4: Tudatosodik bennünk egy másik világ.
3: And we receive the ability to broker that world with this world to represent.
4: Aha, tehát és képességet kapunk arra, hogy képviseljük azt a világot ebben a világban.
3: You can take resources from another world into this world.
4: Tehát a másik világnak a forrásait behozhatjuk ebbe a világba.
3: What does God want to happen?
4: Mit akar Isten, hogy mi történjen?
3: What does God want to happen?
4: Mit akar Isten?
3: His will.
4: Az ő akarata
3: here on earth,
4: történjen meg itt a Földön,
3: as it is in heaven.
4: Úgy, ahogy a mennyben megvan.
3: What did Adam and Eve lose?
4: Mit veszített el Adam és Éva?
3: The first thing they lost was their righteous relationship with God, their communion with Him.
4: Először is az igaz kapcsolatukat, a közösségüket Istennel.
3: And when a person becomes born again, what is the first thing that's restored?
4: És amikor az ember újjászületik, mi állítódik helyre először?
3: Our union with God.
4: Az egységünk Istennel.
3: Woo! This is good news.
4: Ez jó hír.
3: Because a kingdom worldview,
4: mert a királyság világképe,
3: doesn't require you to get things right before you meet Him.
4: Nem követeli meg tőled, hogy hozd rendbe a dolgokat mielőtt vele találkozol.
3: Under the king's domain.
4: Tehát az emberek megtanulja felismerni, hogy mi van és mi nincs a király uralma alatt.
3: We become aware of another world.
4: Tudatosodik bennünk egy másik világ.
3: And we receive the ability to broker that world with this world to represent.
4: Aha, tehát és képességet kapunk arra, hogy képviseljük azt a világot ebben a világban.
3: You can take resources from another world into this world.
4: Tehát a másik világnak a forrásait behozhatjuk ebbe a világba.
3: What does God want to happen?
4: Mit akar Isten, hogy mi történjen?
3: What does God want to happen?
4: Mit akar Isten?
3: His will.
4: Az ő akarata
3: here on earth,
4: történjen meg itt a Földön,
3: as it is in heaven.
4: Úgy, ahogy a mennyben megvan.
3: What did Adam and Eve lose?
4: Mit veszített el Adam és Éva?
3: The first thing they lost was their righteous relationship with God, their communion with Him.
4: Először is az igaz kapcsolatukat, a közösségüket Istennel.
3: And when a person becomes born again, what is the first thing that's restored?
4: És amikor az ember újjászületik, mi állítódik helyre először?
3: Our union with God.
4: Az egységünk Istennel.
3: Woo! This is good news.
4: Ez jó hír.
3: Because a kingdom worldview,
4: mert a királyság világképe,
3: doesn't require you to get things right before you meet Him.
4: Nem követeli meg tőled, hogy

0: Itt akar Isten.
1: His will.
0: Az ő akarata.
1: Here on earth.
0: Történjen meg itt a földön.
1: As it is in heaven.
0: Úgy, ahogy a mennyben megvan.
1: What did Adam and Eve lose?
0: Mit veszített el Adam és Éva?
1: The first thing they lost was their righteous relationship with God, their communion with Him.
0: Először is az igaz kapcsolatukat, a közösségüket Istennel.
1: And when a person becomes born again, what is the first thing that's restored?
0: És amikor az ember újjászületik, mi állítódik helyre először?
1: Our union with God.
0: Az egységünk Istennel.
1: Woo! This is good news.
0: Ez jó hír.
1: Because a kingdom worldview,
0: mert a királyság világképe,
1: doesn't require you to get things right before you meet Him.
0: Nem követeli meg tőled, hogy hozd rendbe a dolgokat, mielőtt vele találkozol.
1: That's good news.
0: Ez jó hír.
1: But because we meet Him, God starts to put things right.
0: Hanem mivel találkozunk Istennel, ő kezdi el helyrehozni a dolgokat.
1: Our communion with Him becomes the power of this new life with Him.
0: Az vele való közösségünk válik a vele való közös életünk erejévé. Tehát
1: the only thing is a change of mind. God, you're right. I'm wrong.
0: Tehát Isten akarata az, hogy mi megváltozunk és azt mondjuk, hogy Istenem, neked van igazad és mi tévedtünk.
1: Please have my life.
0: Kérlek, vedd el az életemet.
1: I repent.
0: Megtérek.
1: I'm sorry. I'm not a good leader of my own life.
0: Bocsáss meg, nem vagyok saját életemnek jó vezetője.
1: And with that repentance, that change of mind, God comes in.
0: És amikor így megváltozunk, megváltozik a gondolkodásunk, megtérünk, Isten belép.
1: And He establishes a communion, a relationship.
0: És létrehoz velünk egy kapcsolatot, egy közösséget.
1: Bible says that He forgives our sins.
0: A Biblia azt mondja, hogy megbocsátja a bűneinket.
1: We become a new creation in Christ Jesus.
0: Új teremtések leszünk Krisztus Jézusban.
1: And a power comes into our life to begin to affect the other areas of our life, including our relationships.
0: És bejön egy erő az életünkbe, ami elkezd az életünk minden területére hatni, beleértve a kapcsolatainkat is.
1: Including our work.
0: A munkánkat.
1: And begins to affect the promise of life that God gives to us. Jesus says.
0: És kezd hatni az élet ígéretére, amit Istentől kaptunk. Jézus azt mondja.
1: I have come that you might have life, and that you might have life abundantly.
0: Azért jöttem, hogy életetek lehessen, méghozzá bővölködő életetek.
1: Being born again gives a person access to the kingdom of God here and now.
0: Ha újjászületünk, akkor hozzáférésünk lesz Isten királyságához itt és most.
1: The scripture says nothing about an entrance to heaven.
0: Nothing? Biblia azt mondja.
1: In John chapter 3 it doesn't speak anything about an entrance to heaven.
0: Igen, tehát a János 3-ban szó sincs a mennybe való belépésről.
1: Instead, a perception, an ability comes to us in order to recognize, perceive the kingdom of God.
0: Inkább egy képesség jön belénk arra, hogy érzékeljük Isten királyságát.
1: I'm not debating the probability that a person goes to heaven, but what I'm saying is that being born again awakens a person to this awareness.
0: Tehát nem azt akarom vitatni, hogy az ember bemehet a mennybe, hanem csak azt mondom, hogy az újjászületés egy ilyen tudatosulást ébreszt fel bennünk, hogy érzékeljük Isten királyságát.
1: In Matthew chapter 6 and verse 10 we saw that the kingdom is defined as God's will being done here on earth as it is in heaven.
0: A Máté 6:10-ben azt láttuk, hogy Isten királyságának az egy meghatározása, hogy az ő akarata meglegyen a földön úgy, ahogy a mennyben van.
1: The first thing that we learn here is that the kingdom is not primarily a place.
0: Először is itt azt tanuljuk meg, hogy a királyság elsődlegesen nem egy hely.
1: It is not a location somewhere.
0: Nem egy helyszín valahol.
1: But the heart of the kingdom is a relationship between man and God.
0: Az Isten királyságának a lényege az ember és Isten közötti kapcsolat.
1: And what makes the kingdom is that God's will is being done.
0: És Isten királyságát azt teszi az ő királyságává, hogy ott az ő akarata valósul meg.
1: There are many people who want to go to heaven, but they don't seem to understand that heaven is the environment that is produced by obedience.
0: Nagyon sokan akarnak a mennybe jutni, de azt nem értették meg, hogy a mennyet az a menny az a közeg, amit az engedelmesség hoz létre.
1: Heaven is the environment where God's will is done.
0: A menny az a környezet, ahol Isten akarata megvalósul.
1: God's will done here on earth as it is in heaven.
0: Amikor Isten akarata megvalósul például itt a földön,
1: heaven is the place where God's will is done perfectly.
0: Ugye a menny az a hely, ahol Isten akarata tökéletes.

0: Nem megvalósul.
1: No one argues with him.
0: Ahol senki nem vitatkozik vele.
1: And heaven comes to earth when God's will is being done.
0: És akkor jön le a menny a földre, hogyha Isten akarata megvalósul.
1: That's where the kingdom of God is manifested.
0: Ilyenkor nyilvánul meg Isten királysága.
1: So you can see how impossible it is for disobedient people to go to heaven.
0: Tehát most már látjátok, hogy mennyire lehetetlen engedetlen embereknek a mennybe jutni.
1: Disobedience produces hell.
0: Az engedetlenség a poklot hozza létre.
1: Obedience produces heaven.
0: Az engedelmesség pedig a mennyet.
1: And the bottom line of the kingdom is a people or a person who do God's will.
0: És az Isten királyságának lényegi eleme az, az az ember, aki megteszi Isten akaratát.
1: Not because they have to.
0: Nem azért, mert kell.
1: But because they want to.
0: Hanem mert akarja.
1: The kingdom of heaven is emphasizing an environment which is produced automatically where God's will is being done.
0: A mennyi királyság egy olyan környezetet jelöl, ahol Isten akarata automatikusan megvalósul.
1: In Philippians chapter 2,
0: a Filippi 2-ben,
1: I believe it's verse 13,
0: szerintem a 13. versben,
1: Paul says this,
0: Pál a következőt mondja,
1: and God is at work in you,
0: Isten munkálkodik bennetek,
1: both to do and both to will and to do, to work what is pleasing to him.
0: Ő az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást, annak az akarását és cselekvését, ami neki kedves.
1: Friends, what is the kingdom of God?
0: Barátaim, mi tehát Isten királysága?
1: The kingdom of God
0: Isten királysága
1: is Jesus Christ and his total order for men to live in this age and the one to come.
0: Jézus és az ő teljes rendje az emberre nézve, hogy hogyan éljünk a jelenkorban és a következőben.
1: And it begins where each one of us, where it begins when we give him the right of rulership and ownership of our life.
0: És az azzal kezdődik, amikor mi mindannyian megadjuk a jogot Istennek arra, hogy az életünk a tulajdona legyen és ő uralkodjon benne.
1: The kingdom of God is not a message.
0: Isten királysága nem egy üzenet.
1: It is the
0: hanem az üzenet.
1: Scripture. The Bible starts with the kingdom.
0: A Biblia a királysággal kezdődik.
1: And the Bible will end with the kingdom.
0: És a királysággal fog végződni.
1: And in between,
0: és a kettő között,
1: you and I,
0: ti és én,
1: are now workers together with God.
0: Most Isten munkatársai vagyunk.
1: As our cry, along with the cry of Jesus, is, Father.
0: Ahogy Jézussal együtt azt kiáltjuk, hogy Atyám.
1: Whose kingdom?
0: Kinek a királysága?
1: Your kingdom come.
0: A te királyságod jöjjön el.
1: Your will be done.
0: És a te akaratod legyen meg.
1: Here on earth.
0: Itt a földön.
1: As it is in heaven.
0: Ahogy megvan a mennyben.
1: It's a kingdom world view.
0: Ez a királyság világképe.
1: God wants to reconcile every life to himself.
0: Isten minden életet ki akar békíteni önmagával.
1: And subsequently bring every institution, media, government, family, you name it, all under his loving rule.
0: És ennek következtében minden létező intézményt, legyen az a család, vagy a média, vagy a kormány, vagy az oktatás, vagy bármi, amit eszetekbe jut, az ő uralma alá kerüljön.
1: When Jesus came to earth,
0: mikor Jézus eljött a földre,
1: he was coming with a mission.
0: Egy küldetéssel jött el.
1: To take his world back.
0: Hogy visszaszerezze a világát.
1: He offered his life.
0: Felkínálta ezért az életét.
1: Disarmed the rulers and authorities.
0: Lefegyverezte a hatalmakat és fejedelmeket.
1: And has given us power.
0: És erőt adott nekünk.
1: To work together with him.
0: Hogy ő vele együtt dolgozzunk.
1: So that he becomes Lord.
0: Hogy ő
1: of heaven.
0: A menny.
1: And earth.
0: És a föld ura legyen.
1: And you and I become the instrument.
0: Hogyha ti és én eszközei leszünk ennek.
1: Through which God's rule, his ownership.
0: Akiken keresztül Isten az ő tulajdonjogát megvalósíthatja.
1: Becomes expressed and experienced in the environment where you and I live.
0: Akkor ez kifejeződik, megtapasztalható abban a közegben, amiben élünk.
1: So in a kingdom worldview,
0: tehát a királyság világképe szerint,
1: you and I are engaged in a takeover program.
0: Ti és én egy világot meghódító program részesei vagyunk.
1: We're taking back God's world.
0: Visszaszerezzük Istennek az ő világát.
1: Together with him.
0: Ővele együtt.
1: Through the instruments of your life and mine.
0: Az életünkkel, mint eszközön keresztül.
1: In what needs to become a coordinated effort.
0: És ennek, hogy mi ezt az életünkön keresztül megtesszük, egy összehangolt erőfeszítésnek kell lennie.
1: In all around the world.
0: Az világ minden részén.
1: Every continent, every nation.
0: Minden országban, minden földrészen.
1: This is the message.
0: Ez az üzenet.
1: This is the passion.
0: Ez a szenvedély.
1: Your kingdom come.
0: Jöjjön a te királyságod.
1: Your will be done.
0: És a te akaratod legyen meg.
1: In Slovenia.
0: Szlovéniában.
1: In Croatia.
0: Horvátországban.
1: In Hungary.
0: Magyarországon.
1: In Europe.
0: Európában.
1: South America.
0: Dél-Amerikában. Az Egyesült Államokban. Japánban.
1: God's raising a cry out from His people.
0: Isten egy kiáltást hoz ki az ő népéből.
1: So that the rule of heaven.
0: Hogy a menny uralma kormányzása.
1: The rule of God.
0: Hogy Isten kormányzása.
1: Comes to where we live.
0: Eljön oda, ahol élünk.
1: And God gets his world back.
0: És Isten visszakapja a világát.
1: Friends, what is the kingdom of God?
0: Barátaim, mi Isten királysága?
1: It's God's rule.
0: Isten uralma.
1: His rightful ownership.
0: Az ő jogszerű tulajdonlása.
1: Begins with repentance.
0: Ez a megtéréssel kezdődik.
1: And then brings transformation.
0: És utána átalakulást hoz.
1: First in us.
0: Először bennünk.
1: And then through us.
0: És utána rajtunk keresztül.
1: To every dimension of our society.
0: A társadalmunk minden szintjébe.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's stand.
0: Álljunk fel.
1: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Yes.
0: Igen.
1: Jesus, we gladly.
0: Jézus, mi boldogan.
1: Say.
0: Mondjuk.
1: You are Lord.
0: Te vagy az Úr.
1: You are Lord.
0: Te vagy az Úr.
1: Woo! We sang it early. You are everything.
0: Korábban énekeltük, hogy te vagy minden.
1: In my sleep, in my waking, in my working, in my walking.
0: Az alvásomban, a munkámban, a
1: You are Lord over everything.
0: Te vagy mindennek az Ura.
1: Lord of heaven and earth.
0: A menny és a föld Ura.
1: And I know that many of you in this room.
0: És tudom, hogy sokan ebben a teremben.
1: You've given him this right of ownership.
0: Már odaadtátok neki, hogy az életetek az ő tulajdona lehessen.
1: It's beautiful.
0: Ez csodálatos.
1: But friends, there's so much in this world that's not yet even touched or has not even been exposed to God's right to rule.
0: De barátaim, még olyan sok dolog van ebben a világban, amire semmilyen módon nem tudott még hatni Istennek a tulajdonjoga, és meg se érintette ez a tulajdonjog ezeket a területeket.
1: Let me make this clear. The gospel that you and I carry.
0: Szeretném ezt világossá tenni, hogy az evangélium, amit ti és én hordozunk.
1: Good news of the kingdom of God.
0: Az Isten királyságának a jó híre.
1: It's good when God rules.
0: Jó, amikor Isten uralkodik.
1: It's good when he's in charge.
0: Jó, amikor ő a főnök.
1: How many have God is in charge of your life? Jesus is in charge of your life.
0: Hanyatoknak az életét irányítja Jézus?
1: He's the boss.
0: Ő a főnök.
1: He's yes, sir.
0: Igen, Uram, mondjátok ti.
1: He has the right, of ownership.
0: Ővé a tulajdonjog.
1: And God has a claim on his world.
0: És Isten igényli magának ezt a világot.
1: And you and I are called.
0: És ti és én arra kaptunk el hívást.
1: To deplete the devil's market.
0: Hogy tönkretegyük az ördög piacát.
1: To deplete the devil's market.
0: És jó dolog tönkretenni az ördög piacát.
1: He doesn't have a person, through whom he can do his will.
0: Jó, amikor az ördögnek nincs egy ember sem a kezében, akin keresztül az akaratát megvalósíthatja.
1: You are his army.
0: Ti vagytok az ő hadserege.
1: We are his army.
0: Mi vagyunk az ő hadserege.
1: And this is our cry.
0: És ezért kiáltunk.
1: Your kingdom come.
0: Jöjjön át a királyságod.
1: Come on, say your kingdom come.
0: Mondjátok, jöjjön át a királyságod.
1: Your will be done.
0: Legyen meg a te akaratod.
1: Here on earth.
0: Itt a földön.
1: As it is in heaven.
0: Ahogy a mennyben megvan.
1: Father, we give you our lives tonight.
0: Atyám, ma este odaadjuk neked az életünket.
1: Lord, teach us about your kingdom.
0: Taníts minket a királyságodról.
1: Reveal your kingdom to us.
0: Jelensd ki nekünk a te királyságodat.
1: We've been born again.
0: Újjászülettünk.
1: In order that we might perceive, so that we can see the kingdom of God.
0: És azért születtünk újjá, hogy felfoghassuk, láthassuk Isten királyságát.
1: I pray that many of our eyes would be open.
0: Imádkozzom, hogy sokunk szemei megnyíljanak.
1: To see the various dimensions in which you want to bring your reign, your rule.
0: Hogy meglássuk azokat a különböző dimenziókat, amelyekben el akarod hozni a te uralmadat, a te kormányzásodat.
1: Open our eyes.
0: Nyisd meg a szemünket.
1: Give us even greater perception.
0: Adj nekünk még jobb érzékelést.
1: In Jesus name.
0: Jézus nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Isten és az ő királysága című tanítássorozat első része, melyben Steve Stelzerovot hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Lapozzatok a Bibliában az Efézusi levélhez.
3: And turn to page 24 of your notes.
2: A jegyzetben pedig a 24. oldalra.
3: Now we've got a lot of ground to cover.
2: Nagyon sok mindent kell megbeszélnünk.
3: And so we're gonna rush through some things.
2: Úgyhogy néhány dolgon csak úgy végig fogunk rohanni.
3: I want to make sure we end in the right place.
2: És biztos akarok lenni abban, hogy megfelelő ponton hagyjuk abba.
3: So we saw yesterday how we have a new genealogy. We're in Christ.
2: Láttuk tegnap, hogy új családfánk lett, Krisztusban vagyunk már.
3: You've torn up your Adamic passport.
2: Eltéptétek az ádámi útleveleteket?
3: Now you're a citizen of heaven.
2: Most már a menny állampolgárai vagytok.
3: And you are a son of God.
2: És Isten fiai, így van?
3: Male or female.
2: Akármilyen neműek vagytok.
3: It tells us in Galatians chapter 3 verse 26.
2: A Galata 3:26 azt mondja.
3: It says you are all sons of God through faith in Christ Jesus.
2: Hogy mindannyian Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban vetett hit által.
3: It tells us in Hebrews chapter 2 verse 11.
2: A Zsidó 2:11 azt mondja.
3: He that sanctifies, and those that are sanctified are literally, it says, they're all from the same womb.
2: Hogy a megszentelő és a megszenteltek szó szerint azt mondja a Biblia, ugyanabból a méhből származnak.
3: Amen. All from the same womb, therefore he is not ashamed to call you brethren.
2: Ezért nem szégyelt titeket az atya fiainak nevezni, mert ugyanabból a méhből jöttetek, újjászülettetek.
3: You have a total new life, a new genealogy.
2: Egészen új életetek, családfátok van, nemzetség táblázatotok.
3: Let's pretend games, this is real.
2: Tehát mi nem játékokat játszunk, hogy elképzelünk dolgokat, hanem ezek valóságok.
3: Amen. You're as much God's son by grace as Jesus is God's son by nature.
2: Ti kegyelem által ugyanannyira Isten fiai vagytok, mint amennyire Jézus az természete szerint.
3: Amen. Because we're from the same womb.
2: Mert ugyanabból a méhből származunk.
3: Now, John the Baptist was not born from above, therefore he was not in this life part of that.
2: Keresztelő János nem született felülről, tehát ebben az életben ő nem részesedett ebben.
3: But for us it's totally different.
2: De számunkra egész más a helyzet.
3: Amen. And so that's something that we've got to absolutely get hold of.
2: Ezt az igazságot egészen meg kell ragadnunk.
3: And only then can we really begin to behave and live as we really are.
2: És csak azután kezdhetünk úgy viselkedni és élni, aszerint, akik valóban vagyunk.
3: God did as an afterthought, we are told so many times that before the world was, he already planned this.
2: Istennek ez nem egy későbbi ötlete volt, számos helyen mondja a Biblia, hogy mielőtt megteremtette a világot, már eltervezte ezt felőlünk.
3: So nobody sitting here is an accident.
2: Tehát senki, aki itt ül, nem véletlenül van.
3: It may be that your father or mother did not intend you to come, but
2: lehet, hogy a szüleid nem tervezték, hogy megszülessél, de Isten megtervezett téged.
3: Read Psalm 139. It's there right through the whole of Scripture.
2: Az egész Bibliából ez kiderül, például a 139. Zsoltárból.
3: God rewrote the days of your life before there was one of them.
2: Hogy Isten már előre megírta az életetek minden napját, mielőtt egy is meglett volna közülük.
3: It says that he God himself wove you together in your mother's womb.
2: Azt olvasok, hogy Isten maga állított titeket össze az anyátok méhében.
3: You are a unique creation which God personally supervised.
2: Egyedülálló teremtmények vagytok, és Isten a teremtésetekre egyedülálló módon felügyelt, speciális módon. Nem elképesztő, mindent elhelyezett belétek, ami szükséges ahhoz, hogy az ő célját megvalósítsátok. Nem tett belétek semmi szükségtelent. Úgyhogy tökéletesen olyan alkotott titeket, hogy az ő életetekre vonatkozó tervét meg tudjátok valósítani. A siker titka az, hogy felfedezitek, kik vagytok, és nem próbáltok valaki mások lenni, hanem örömmel és elégedettel vagytok azok, akik vagytok.
3: You are perfectly equipped to do what God has created you to do.
2: Isten tökéletesen felszerelt titeket ahhoz, hogy megtegyétek mindazt, amit ő eltervezett a számotokra. Ő nem csak személyesen teremtett meg titeket, hanem személyesen eltervezett mindent az életetekre vonatkozóan, mielőtt megteremtett volna titeket.
3: Now, total success is to discover who you are.
2: A teljes siker az, amikor felfedezitek, kik vagytok.
3: Discover what you are supposed to be doing.
2: Felfedezitek, mit kell tennetek.
3: And do that with all your heart.
2: És azt megteszitek teljes szívetekkel.
3: And let everybody else be who they're supposed to be.
2: És engedtek mindenki más is annak lenni, akinek lennie kell.
3: Stop trying to change them into what God doesn't want them to be.
2: És nem próbáljátok megváltoztatni az embereket olyanná, amivé Isten nem akarja őket tenni.
3: And let them fulfill the purpose for which God has for their life.
2: És engeditek, hogy ők is beteljesítsék Isten tervét az életükre vonatkozólag.
3: Now this is particularly important in marriage.
2: Ez különösen fontos a házasságban.
3: That you realize that you're married to someone usually opposite to you. That's part of God's plan.
2: Hogy felismerjétek, hogy a házastársatok általában pont az ellentétetek, ez része Isten tervének.
3: Because the oppositeness of your partner completes what you lack.
2: Mert az, hogy a társad pont veled ellentétes, az azt jelenti, hogy kiegészíti azt, ami belőled hiányzik.
3: And that's true of marriage.
2: Ez igaz a házasságban.
3: But it's also true in all the relationships of the body of Christ.
2: De igaz minden más kapcsolatra is Krisztus testében.
3: Now let's go on into Ephesians chapter 2.
2: Akkor az Efézus 2-be menjünk.
3: And then you'll find that having made us utterly one with God through the new birth.
2: És fel fogjátok fedezni, hogy azáltal, hogy Isten teljesen egyétett minket önmagával az újjászületés által.
3: The same cross makes us perfectly one with those with whom we have to live and work.
2: Emiatt tökéletesen egyek vagyunk azokkal is, akikkel együtt kell élnünk és dolgoznunk.
3: And Paul takes particularly the example of how irreconcilable the Jew and the Gentile were in their naturalness.
2: Pál különösen azt a példát hozza fel erre, hogy a pogányok és a zsidók teljesen megbékíthetetlenek voltak egymással a természetes...
3: Now, there was a complete separation of fellowship and relationship between Jew and Gentile.
2: Mi voltuk szerint, a zsidók és pogányok között semmilyen közösség, semmilyen kapcsolat nem volt.
3: They couldn't even eat together because of the rules and regulations of the way the Jews live.
2: Nem is élhettek együtt a zsidók életét szabályozó előírások miatt.
3: They didn't like each other.
2: Nem kedvelték egymást.
3: But then the cross came.
2: De aztán jött a kereszt.
3: Killed both of them in their naturalness as Jews or Gentiles.
2: Mind a két társaságnak, a zsidóknak és a pogányoknak is megölte a természetes mi voltát.
3: Perfect new man in Christ.
2: És egy tökéletes új emberé tette őket Krisztusban.
3: Now, in Europe, in the Balkan countries, we have many different nationalities and we've got many different national traits.
2: Európában, a Balkán országokban nagyon sok különböző nemzet van, nagyon sok különböző nemzeti vonással.
3: And we have a painful history, many of us, in our relationships as nations.
2: És sokunknak nagyon fájdalmas a történelmünk nemzeti mi voltunkban.
3: But in the cross, all that is put to death, and we come into total unity in Christ.
2: De a keresztben mindez meghal, és tökéletes egységbe jutunk egymással Krisztusban.
3: And it talks. Let's just read these verses.
2: Olvassuk el ezeket a verseket.
3: It says in verse 13.
2: Azt mondja a 13. versben.
3: You were once far off, have been brought near by the blood of Christ.
2: Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. 14. vers.
3: Our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation.
2: Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget és lerontotta a közbevetett választófalat.
3: And abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace.
2: Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ám a kettőt egy új emberi teremtse ő magában békességet szerezvén.
3: That he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity.
2: És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben, a keresztfa által megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén békességet hirdetett néktek, a távolvalóknak és a közelvalóknak.
3: For through him we both have access by one spirit to the Father.
2: Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához.
3: Therefore you are no longer strangers and foreigners.
2: Azért én már nem vagytok jövevények és zsellérek.
3: But fellow citizens with the saints and members of the household of God.
2: Hanem polgártársai a szenteknek és Isten családjának a tagjai.
3: On the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
2: Kik felépítettetek az apostoloknak és profétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
3: The building being fitted together grows into a holy temple in the Lord.
2: Akiben az egész épület szép renddel rakottatván nevekedik szent templommá az Úrban.
3: In whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit.
2: Akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a szellem által.
3: So let me just say a word about peace, because I'm not sure how many of you are familiar.
2: Hadd mondjak egy valamit a békességről, mert nem vagyok biztos abban, hogy mindannyian ismeritek ezt az értelmezést.
3: We've got to comprehend this great theme of a Bible peace.
2: Fel kell fognunk a Biblia szerinti békességnek a nagyszerű témáját.
3: Jesus said in Matthew chapter 5 verse 9.
2: Jézus azt mondta Máté 5:9-ben.
3: He said, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the mature grown-up sons of God."
2: Áldottak a békesség teremtők, mert ők Isten felnőtt érett fiainak hivatatnak.
3: Now as a immature babe in Christ, you can be a troublemaker.
2: Ha az ember Krisztusban éretlen csecsemő, akkor lehet bajkeverő is.
3: But if you want to come to maturity,
2: de hogyha érettségre akartok jutni,
3: if you want to be a grown-up son of God,
2: ha Isten felnőtt fiai akartok lenni,
3: then you have to become a peacemaker.
2: Akkor békesség teremtővé kell válnotok.
3: Hello? Yeah. I want your attention, please.
2: Kérlek, figyeljetek ide.
3: You got that?
2: Értitek?
3: Now let's understand, peacemaking is not an atmosphere of tranquility.
2: Értsük meg, hogy a békességteremtés az nem egy nyugodt légkör.
3: It's not even just the end of a war.
2: Még csak nem is a háború vége csupán.
3: Like in certain parts of Europe we have now peace, but there's still enmity either side of the line of peace.
2: Mint most Európa különböző részein ugyan van a háború hiánya, de ugyanakkor mindkét fél között feszül az ellenségesség.
3: The fact that the shooting has stopped doesn't mean that peace has really come.
2: Az a tény, hogy abbahagyták a lövöldözést, még nem jelenti azt, hogy eljött a valódi békesség.
3: Now here's a definition of Bible peace.
2: Íme a bibliai békesség meghatározása.
3: The Greek word is the word Irene.
2: Az Irene a görög szó erre.
3: Two Hebrew words, Shiloh and Shalom, are the two words in the Hebrew.
2: Héberül pedig a Shiloh, illetve a Shalom szó jelenti ezt.
3: It means much more than the cessation of a war or the end of hostility.
2: Ezek sokkal többet jelentenek, mint a háború abbamaradása, vagy az ellenségeskedés megszűnése.
3: The root idea is the mending of a relationship which was formerly hostile.
2: Az alapjelentése a szónak az, hogy megjavítani egy olyan kapcsolatot, ami korábban ellenséges volt.
3: Now, imagine two people that hate each other.
2: Képzeljétek el két embert, aki gyűlöli egymást.
3: They're trying to kill each other.
2: Megpróbálják megölni egymást.
3: Now, for Bible peace to come,
2: ahhoz, hogy a Biblia békesség létrejöjjön közöttük, több dolognak meg kell megtörténni köztük. Le kell, hogy tegyék a fegyvert,
3: end the hostility,
2: abba kell hagyniuk az ellenségeskedést, de ez nem elég.
3: At root, they are relational words.
2: Mert mindezek a szavak kapcsolati jelentést hordoznak.
3: For Bible peace to come,
2: ahhoz, hogy a bibliai békesség eljöjjön közéjük, egymás karjába kell, hogy essenek,
3: they have to be reconciled,
2: meg kell békülniük egymással,
3: really come to love and appreciate one another.
2: És valóban el kell kezdeniük szeretni és értékelni egymást.
3: Only then has Bible peace come.
2: Csak akkor jött létre a bibliai békesség közöttük.
3: It tells us in Colossians chapter 1,
2: azt olvassuk a Kolossé 1-ben,
3: verse 19,
2: a 19. versben,
3: God made peace through the blood of his cross.
2: Hogy Isten békességet teremtett Jézus keresztjének a vére által.
3: Wherever you find the word peace in the New Testament,
2: és bárhol az Új Szövetségben olvassátok a békesség szót,
3: the word reconcile or reconciliation is always running parallel with it.
2: Mindig utalás van mellette a megbékélésre.
3: The Greek word is katalage.
2: A katalagi, ez a görög szóra. Megbékélés.
3: And when William Tyndale was trying to translate that word into English, he put three English words together and made a new word.
2: Amikor William Tyndale megpróbált ezt a kifejezést angolra lefordítani, akkor három szót tett egymás mellé, hogy egy új kifejezést hozzon létre.
3: He took three words, English words,
2: három angol szót fogott,
3: at one meant.
2: ez a három angol szó.
3: Ment. I don't know how you translate it into German, but
2: ezt mondjuk egyélételnek lehet fordítani, és az engesztelés szó ebből származott. Ami eddig nem volt egy, az egyé lesz.
3: That's reconciliation.
2: Ez a megbékélés.
3: It's the mending of a relationship.
2: A kapcsolat megjavítása, helyrehozása.
3: God, the great peacemaker, made peace.
2: És Isten a nagy békességteremtő békességet hozott létre.
3: God was totally innocent.
2: Isten teljesen ártatlan volt a problémában,
3: man was totally guilty.
2: Csak az ember volt bűnös ebben.
3: But God took the initiative to mend the relationship.
2: Mégis Isten kezdeményezte a kapcsolat helyrehozását.
3: He became man in the person of Jesus Christ.
2: Jézus Krisztus személyében emberré lett.
3: And while men were still hating him,
2: és miközben az ember még mindig gyűlölte őt,
3: he died on a cross to mend the relationship and make them one in spite of the hostility.
2: Ő a kereszt által a megbékélést létrehozta, és egyé tette önmagával az embert az ellenségesség megszüntetésével. Tehát a békesség teremtés nagyon sokba kerülő tevékenység.
3: You have to die to yourself.
2: Meg kell halnunk önmagunknak.
3: Lay your life down.
2: Le kell tennünk az életünket.
3: Even before there's any response from the other side.
2: Még mielőtt a másik fél bárhogyan reagálna erre.
3: God did not wait for man to say I'm sorry before he decided to forgive him.
2: Isten nem várta meg, amíg az ember bocsánatot kért tőle, mielőtt megbocsátott volna.
3: The Bible says that while we were still enemies.
2: A Biblia azt mondja, hogy amikor még ellenségei voltunk.
3: Christ came and died for us.
2: Krisztus eljött és meghalt értünk.
3: And while we were still hating him, he loved us enough to die in order to bring about reconciliation.
2: És mielőtt még gyűlöltük őt, ő eléggé szeretett minket ahhoz, hogy meghaljon értünk és ilyen módon a megbékélést.
3: The power of a unified church, we're going to have to learn the activity of peacemaking.
2: Létrehozza. Meg kell tanulnunk, hogy micsoda ereje van az egyesült egyháznak abban, hogy békességet teremtsen.
3: Now Paul takes the example of the Jew and the Gentile.
2: Pál a zsidók és a pogányok példáját hozza fel erre.
3: Irreconcilable.
2: Ami megbékíthetetlen ellentét volt. Sehogy nem lehetett ezt a két társaságot összehozni.
3: And the, say, Syria and Jordan Iraq and Israel, how on earth could they ever possibly become one?
2: Hogyha most például megnézzük a Közel-Keletet és veszük például Szíriát, Jordániát, Irakot, Izraelt, hogy a csodába lehetne ezeket egyszer összehozni? Valami teljesen nagy csodának kell történni ehhez.
3: The only way for that miracle to take place is for Jesus the peacemaker to come into their hearts.
2: És ez a csoda csak akkor történhet meg, hogyha Jézus a békesség teremtőbe megy a szívükbe.
3: There's an amazing scripture at the end of Isaiah chapter 19.
2: Van egy megdöbbentő ige az Ézsaiás 19 végén.
3: Isaiah the prophet is prophesying a miracle which is going to take place.
2: Ézsaiás proféta egy eljövendő csodáról prófétál.
3: He takes the three nations of Syria, Egypt and Israel and says one day they're going to become brothers.
2: Szíriáról, Egyiptomról és Izraelről beszél és azt mondja egy napon ezek testvérek lesznek.
3: They're all going to come to the Messiah.
2: Mindannyian a Messiáshoz jönnek.
3: The enmity between them will be taken away.
2: Elmúlik közülük az ellenségesség.
3: They will be reconciled.
2: Megbékélnek egymással.
3: And they will joyfully go up to the house of the Lord together.
2: És együtt mennek örömmel az Úr hegyére.
3: Now can you imagine such a thing?
2: El tudtok ilyesmit képzelni?
3: Inconceivable, but it's going to happen.
2: Felfoghatatlan, mégis meg fog történni.
3: God's working away inside Islam to bring about an amazing transformation.
2: Isten az iszlámon belül munkálkodik olyan módon, hogy egy megdöbbentő változást hozzon létre.
3: I was just thinking the other day, I'm 75 years of age.
2: Épp az egyik nap gondolkodtam azon, hogy én most 75 éves vagyok.
3: In the first 25 years of my life, I saw fascism take over the world and then disappear.
2: És nagyjából az életem első 25 évében azt láttam, hogy a fasizmus először átveszi a világ fölött az uralmat, és utána eltűnik.
3: And then communism came in the next 25 years of my life.
2: Aztán az életem következő 25 évben a szocializmus jött ilyen módon.
3: It looked like it was taking over the world, and then it disappeared.
2: Úgy látszott, hogy átveszi a világ fölött az uralmat, de aztán eltűnt.
3: Now in the last 25 years of my life,
2: az életem utóbbi 25 évében
3: Islam come in the same way,
2: azt láttam, hogy az iszlám ugyanígy fellép a színpadra. De mondom nektek, hogy mielőtt meghalnék, ugyanúgy el fog tűnni a színről, ahogy eltűnt a fasizmus és a szocializmus.
3: Only the kingdom and the love of the kingdom will survive.
2: Csak Isten királysága és a királyság szeretete fog megmaradni.
3: Now we cannot expect to change our world if inside the church we're still at war with each other.
2: Nem számíthatunk arra, hogy megváltoztatjuk a világot, hogyha az egyházon belül még mindig háborúban vagyunk egymással. Az egyesült egyházban elképesztő erő van.
3: Which is the power of the next thing that Paul is led by the Spirit say, look guys, you've got to become reconciled.
2: A következő dolog, amit a Szent Szellem vezetésére Pál elmond, az az, hogy gyerekek, meg kell békélnetek egymással. És aztán ebben a megbékélésben összeépíthetők vagytok,
3: as one church under God,
2: mint egyetlen egyház Isten alatt.
3: And that church of living stones becomes the dwelling place for God in the Spirit.
2: És ez az élő kövekből álló ház Isten lakhelyévé lesz szellemben.
3: But it has a foundation.
2: De van ennek egy alapja.
3: And the ultimate foundation is Jesus Christ himself.
2: A végső alap maga Jézus Krisztus.
3: Amen. He's the unshakable foundation.
2: Ő a megingathatatlan alap.
3: And we're told this in several places in Scripture.
2: Az ige több helyen mondja ezt.
3: Jesus said this in Matthew 16.
2: Jézus maga is elmondta ezt a Máté 16-ban. Amikor Péterhez beszélt.
3: I'm going to take living stones like you.
2: Azt mondta Péter, én olyan élő köveket fogok használni, amilyen te is vagy.
3: What he actually says is this, and I of myself will build my church.
2: És utána szó szerint azt mondja, hogy én önmagamtól fogom megépíteni az egyházat.
3: On this rock.
2: Méghozzá erre, ezen a kősziklán.
3: Pointing to himself,
2: és ezzel önmagára mutatott.
3: He's the unshakable foundational rock on which everything has to be built.
2: Ő a megingathatatlan alapszikla, amire minden mást fel kell építeni.
3: Paul says the same thing again in 1 Corinthians chapter 3.
2: Pál ugyanezt mondja megint az 1 Korintus 3-ban.
3: He says there's no other foundation can be laid than the one which is already laid.
2: Azt mondja, hogy senki más nem vetett más alapot azon kívül, ami már vettetett.
3: And then that's Jesus Christ.
2: Ez pedig Jézus Krisztus.
3: The next layer of stones on that foundation are the ministry of the apostles and prophets.
2: De ezen az alapon a következő réteg követ az apostolok és proféták szolgálata jelenti.
3: Jesus Christ himself is the keystone.
2: Maga Krisztus a sarokkő.
3: Now, Jesus himself is the source of everything apostolic.
2: Maga a Jézus a forrása minden apostoli dolognak.
3: He's the source of everything prophetic.
2: Ő minden profétai dolognak a forrása.
3: But he puts his ability into men and women to make them apostles and prophets of the king.
2: De elhelyezi a képességeit férfiakba és nőkbe azért, hogy ők is lehessenek a királyság apostolai és profétái. Így építi fel Jézus az egyházat.
3: He doesn't consult you about it.
2: És nem beszéli meg veletek.
3: He doesn't ask a committee to vote about it.
2: És nem kér meg egy bizottságot, hogy szavazzon róla.
3: He's the head over all things to the church.
2: Ő mindenek felette az egyház feje.
3: He doesn't consult anybody, he just does it.
2: Nem tárgyalja meg a dolgokat senkivel, hanem megteszi őket.
3: He has the right to build the church the way he chooses.
2: Fel kell ismernünk, hogy neki joga van ahhoz, hogy úgy építse fel az egyházat, ahogyan akarja.
3: This is the way he's chosen.
2: És ő így döntött.
3: He's the unshakable foundation.
2: Ő a megingathatatlan alap.
3: But the first layer of foundational stones are men and women who move in the apostolic and the prophetic ministry.
2: De az alapkövek első rétege utána azok a férfiak és nők, akik az apostoli és profétai szolgálatban mozognak.
3: This foundation, he builds a building of living stones.
2: És ilyen alapra épülve építi fel az élő kövekből álló házat.
3: That God himself lives in.
2: Amelyben maga Isten lakik.
3: And it becomes the dwelling place of God in the Spirit.
2: És ez a ház Isten lakhelye lesz szellemben.
3: Now, so you come to chapter 3 of Ephesians.
2: Úgyhogy jöhet az Efézus 3.
3: That's where he's going, that's where he's after.
2: Erre felé tart Pál, ezt ide akar kiukadni.
3: There's nothing in hell that can stand against it.
2: És a pokolban semmi nincs, ami ennek az egyháznak a kapuinak ellen tudna állni.
3: There's no demonic power that can resist the church that Jesus built.
2: Nincs olyan démoni erő, ami ellen tudna állni annak az egyháznak, amit Jézus épít fel.
3: So we ask ourselves the question, is Jesus building the church that I'm part of, or is it some organization?
2: Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést, hogy azt a gyülekezetet, aminek én a része vagyok, azt Jézus építi, vagy ez csak valamilyen emberi szervezet?
3: If it's a man-made thing, it will not stand.
2: Mert hogyha ember csinálja ezt a dolgot, akkor nem fog megmaradni.
3: It says again in 1 Corinthians chapter 3.
2: Az 1 Korintus 3-ban van ez is.
3: That which is not built of the right material in the right way.
2: Hogy ami nem a megfelelő alap anyagból épül a megfelelő módon.
3: It's going to be consumed by fire.
2: Azt megemészti a tűz.
3: If it's man-made,
2: hogyha ember alkotása,
3: compared with the reality of these living stones,
2: akkor összehasonlítva az élő kövek valóságával,
3: it's just made of wood and hay and stubble, and when the fire comes, it just disappears.
2: Ez csak fa, széna és pozdorja, és az első szélfúvallatra eltűnik.
3: So we've got to bring our people out of just being natural human beings into supernatural living stones of the living God.
2: Tehát ki kell hoznunk az embereinket abból, hogy egyszerűen természetes emberi lények legyenek, és olyan élő kövekké kell őket tennünk, akikből Isten építeni tud. Tehát Pál azt mondja, én lefektettem az alapot.
3: You guys that are continuing on, you make sure that you build with the right material.
2: Na most ti, akik folytatjátok az építkezést, feltétlenül a jó anyagokból kell, hogy építkezzetek.
3: If they're precious stones,
2: hogyha drága kőből építkeztek,
3: then they'll stand the day of fire.
2: Akkor a kő ki fogja állni a tűz napját.
3: If it's the activity of human effort, then it will be burnt and disappear when the fire tries it.
2: Hogyha emberi erőfeszítések alapján cselekeztek, akkor ezeket meg fogja emészteni a tűz, amikor jön.
3: So that right church has got to be built.
2: Tehát a megfelelő gyülekezetet kell felépíteni.
3: So now we want to move on into chapter 3.
2: Most akkor jön a harmadik rész.
3: I'm not quite sure which page I'm on.
2: Nem vagyok.
3: Page 26, I think it is.
2: Ez azt hiszem, hogy a jegyzetben a 26. oldal.
3: I want to spend just a few moments on this matter of mysteries.
2: Szeretnék pár percet a titkok kérdésével foglalkozni.
3: See, that's what Paul's seeing. He's seeing a church that he's just described at the end of chapter 2.
2: Ezt látja Pál, azt az egyházat, amit éppen leírt a második rész végén.
3: Now he says, for this reason,
2: azt mondja, ezért,
3: because of what we are going to build, that's going to be so powerful,
2: amiatt, amit építeni fogunk, és ez egy nagyon erőteljes építmény lesz,
3: I, as the prisoner of Christ Jesus, if you've indeed heard of the dispensation of grace which was given to me, verse 3, how that by revelation he has made known to me the mystery, as I have briefly written already.
2: Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja ti éretetek, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben, hogy tudnéli, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot.
3: When you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ.
2: Aszerint, amint az elébb megírtam röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem.
3: It has now been revealed by the Holy Spirit to his holy prophets, his holy apostles and prophets.
2: A Krisztus titka felől, amely egyéb időkben még nem ismertettetett meg az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett, az ő szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tehát most egy titokról fog beszélni.
3: We could spend a lot of time on this.
2: Sok időt tölthetnénk ezzel.
3: Jesus began to preach.
2: Amikor Jézus elkezdett prédikálni, a Máté 13-ban olvasunk erről, a Márk 4-ben, a Lukács 8-ban, azt mondta a tanítványainak, én mindenki mással példázatokban beszélek, ezt mondta, hogy de ti boldogok és irigylésre méltóak vagytok,
3: to reveal to you the mysteries of the kingdom.
2: Mert Isten nektek akarja kijelenteni a királyság titkait.
3: But to them it has not been revealed.
2: De az embereknek nem jelentetik ki, a tömegnek.
3: So Jesus divides his listeners into two categories.
2: Tehát Jézus a hallgatóit két csoportra osztja.
3: The you category, to whom the mysteries will be revealed.
2: A ti csoportra, akiknek kijelentetnek a titkok.
3: And the them category, to the thing, to whom the things will not be revealed.
2: És az ők csoportra, akiknek nem jelentetnek ki a titkok.
3: And they're both listening to the same words, but only some of them are receiving the truth that is in those words.
2: Mindkét csoport ugyanazokat a szavakat hallja, de csak egy csoportnak jelenteti ki az, hogy mit jelentenek ezek a szavak igazából.
3: And later on he says this.
2: Később azt mondja Jézus.
3: When he sent out that first batch of 70 and they've come back rejoicing.
2: Amikor először kiküldte a 70 tanítványt, és ők visszajöttek örvendezve.
3: They say even the demons are subject to us through your name.
2: És azt mondták, hogy a te nevedben még a démonok is engedelmeskednek
3: nekünk.
2: Jézus újjongott szellemében.
3: It's the only place we ever read Jesus rejoicing.
2: Ez az egyetlen hely az igében, ahol azt olvassuk, hogy Jézus újjongott.
3: And then he says this.
2: Aztán azt mondta.
3: I thank you, Father, that you have hidden these things from the clever and the intelligent, and you have revealed them to babes.
2: Köszönöm, Atyám, hogy kijelentetted ezeket a dolgokat, ezeket a titkokat a csecsemőknek, és elrejtetted őket a bölcsek és okosok, értelmesek elől.
3: Now, if you're going to be in the U category,
2: hogyha a ti csoportba akartok tartozni,
3: you've got to fulfill certain conditions.
2: Akkor bizonyos feltételeknek meg kell felelnetek.
3: And the first one is a humility, a childlike humility in the things that you're taught.
2: És az első dolog az, hogy gyermeki alázattal fogadjátok a nektek tanított dolgokat.
3: Shortly after I was converted out of scientific atheism.
2: Röviddel azután, hogy megtértem a tudományos ateizmusból,
3: I began to read the Bible right through during my long vacation as a lecturer in a British College of Advanced Technology.
2: Elkezdtem végigolvasni a Bibliát a nyári szünet alatt, mert akkor tanár voltam egy brit magas szintű technológiáról szóló főiskolán. Eileen nem dolgozott, én pedig egyedül voltam otthon. Éppen azelőtt tértem meg. Fogtam Eileen Bibliáját.
3: This new hunger, I was reading the Bible just continuously all day, making notes and learning some interesting things.
2: És ezzel az új éjséggel egész nap gyakorlatilag olvastam a Bibliát és jegyzeteket készítettem, és sok érdekes dolgot tanultam.
3: With my natural intelligence, I was trying to understand.
2: De a természetes értelmemmel olvastam, és azzal próbáltam megérteni a Bibliát.
3: As I read through, I thought, well, that's idiotic, that's stupid.
2: De ahogy olvastam néha, azt mondtam, hát ez ostobaság, ez butaság.
3: That's just mythology.
2: Ez csak legenda.
3: Well, that's interesting.
2: Ez viszont érdekes.
3: I was analyzing the Bible with my natural mind.
2: És a természetes elmémmel elemeztem a Bibliát.
3: Jonah and the whale, I just laughed at a silly story.
2: Nagyon nevettem azon a buta történeten, hogy Jónás ott volt a Cetben. Akkoriban még mindig meggyőződéses evolucionista voltam.
3: Joshua making the sun stand still, don't make me laugh.
2: Józsué parancsára megállt a nap, ne nevettessetek, ugyan már ez butaság.
3: All the way to Hebrews chapter 11 and verse 3.
2: Aztán eljutottam a Zsidó 11:3-ig.
3: It says this.
2: Ahol azt olvastam.
3: By faith we believe that the worlds were made by him out of things which he does not appear.
2: Hitáltal fogadjuk el, hogy a világokat ő teremtette a nem látható dolgokból.
3: And God just stopped me short.
2: És itt Isten megállított az olvasásban.
3: And he spoke to me.
2: És szólt hozzám.
3: He said, Alan, you are not going to get anywhere until you change your attitude to my word.
2: Azt mondta, Alan, sehova nem fogsz jutni, amíg nem változtatod meg a hozzáállásodat az igémhez.
3: I said, what do you mean, Lord?
2: Azt mondtam, Uram, mire gondolsz?
3: He said, you're using the wrong instrument to read my word.
2: Azt mondta, nem a megfelelő eszközzel olvasod az igémet.
3: Stop using your intellect and start developing your spirit.
2: Többet ne az értelmedet használd erre, hanem kezd el fejleszteni a szellemedet.
3: He said, how did you come to know Jesus?
2: Megkérdezte az Úr, hogyan ismerted meg Jézust?
3: I said, well, that man spoke to me how I needed to believe that Jesus Christ died on the cross for my sins.
2: Azt mondtam, ez az ember arról beszélt nekem, hogy hinnem kell, hogy Jézus meghalt a kereszten a bűneimért.
3: It didn't make any sense to me, but I decided to believe it.
2: Nem láttam ennek értelmét, de úgy döntöttem, hogy elhiszem.
3: He said, did it work?
2: Azt kérdezte, Isten működött? Azt mondtam, abszolút működött, egészen más ember vagyok azóta. Tehát azt mondja, Isten, tehát úgy változtál meg, hogy elhittél valamit, amit nem értettél, ugye? Azt mondtam, igaz, Uram, így van. Azt mondja, most ugyanehhez a hozzáállással közeledj a Biblia minden szavához.
3: He said, I'm not going to explain the Bible to your intellect.
2: Azt mondja, Isten, nem fogom az értelmednek megmagyarázni a Bibliát.
3: My spirit will teach your spirit in a language which is beyond words.
2: Hanem az én szellemem a te szellemedet a szavakat meghaladó módon fogja tanítani.
3: He said, take every doubt you have about the Bible.
2: Azt mondta, Isten, fogjál minden kétséget, ami van benned a Bibliával kapcsolatban. Fogj egy ilyen műanyag papír kosarat, egy szemetest.
3: He said, now take every doubt.
2: Most fogj minden kétséget. Szeretném, ha egy profétai cselekedetet végeznél. Fogd össze az összes kétségedet. 1 Mózes 1. Azt mondtad, hogy ez nem igaz, ez mitológia. Tedd be a szemetesbe. Akkor Jónás a Cetben. Józsui, amikor megállítja a napot.
3: Everything you have doubts about because you can't understand.
2: Mindent, ami miatt kételkedsz, mert nem érted a dolgot. Mindezeket rakd be a szemetesbe.
3: Everything there.
2: És amikor minden ott van egy szemetes zsák, megkérdezte az Úr, minden benne van? Mondtam, igen Uram. Azt mondja, akkor kösd össze a szemetes zsáknak a száját, vidd oda az ablakhoz, nyisd ki az ablakot, az egészet dobd ki az ablakon, utána csukd be az ablakot, és döntsd el, hogy soha többé nem engeded, hogy visszajöjjenek ezek a kétségek. Ezt mondta az Úr.
3: And so I said, okay, Lord, I think I've got the message.
2: Úgy azt mondtam, rendben, Uram, azt hiszem, értem az üzenetet.
3: From now on, this is how I'm going to behave.
2: Mostantól fogva így fogok viselkedni.
3: When I read the Bible,
2: amikor olvasom a Bibliát,
3: I'm going to believe every statement,
2: minden állítást el fogok hinni,
3: whether I understand it or not,
2: akár értem, akár nem.
3: I'm going to claim every promise,
2: minden ígéretet igényelni fogok a magam számára.
3: And I'm going to obey every commandment.
2: És minden parancsnak engedelmeskedni fogok.
3: I'm going to step out as if every word of scripture is literally true.
2: Úgy fogok viselkedni, mintha a Bibliának minden szava konkrétan igaz lenne.
3: I'm going to stake my life and the life of my family on the trustworthiness of your word.
2: Az életemet és a családom életét a te ígéd megbízhatóságára fogom alapítani.
3: I'm going to believe it like a little child.
2: Úgy fogom elhinni, mint egy kisgyermek.
3: Just step out and obey it, whether it makes any sense to me or not.
2: Csak kilépek és engedelmeskedek, akár érthető nekem, akár nem.
3: How I'm going to live.
2: Így fogok élni.
3: And then there was a sort of threat at the end of my prayer.
2: És utána az imám végén volt egy bizonyos fajta fenyegetés.
3: And I said, now I'm risking my life on this.
2: Azt mondtam, most kockára teszem az életemet emiatt.
3: If this Bible ever lets me down.
2: De ha ez a Biblia bármikor is cserben hagy.
3: I will tear up my Bible.
2: Össze fogom tépni a Bibliát.
3: And I will become a Buddhist. That's what I said.
2: És buddhista leszek, ezt mondtam az Úrnak.
3: Well, that was 1965. No, sorry, 1958.
2: Ez 1958-ban volt.
3: And I've never torn up a Bible.
2: Soha nem téptem el egy Bibliát sem.
3: And I certainly have not become a Buddhist.
2: És az egészen biztos, hogy nem lettem buddhista.
3: But I've got almost 50 years of experience of how totally trustworthy every word of scripture is.
2: De majdnem 50 évnyi tapasztalat van mögöttem, ami bizonyítja azt, hogy a Biblia teljesen megbízható. Jézus azt mondta a János 7-ben, hogyha tudni akarjátok, hogy amit tanítok nektek az igaz-e, csak úgy tudhatjátok ezt meg, hogyha kiléptek és megteszitek, amit mondtam.
3: The Bible is only proved to be true by the doing of the word, not by understanding the word.
2: A Biblia igazságát csak úgy lehet bizonyítani, ha megcselekesszük. Úgy nem, hogy megértjük, mit mond az ige.
3: Now, as I said that,
2: ahogy ezt elmondtam,
3: and as I got on my knees and prayed,
2: ahogy így térden állva imádkoztam így,
3: like God came down,
2: olyan volt, mint a Isten leszállt volna,
3: and he opened up my brain,
2: kinyitotta volna az agyamat,
3: and he rewired it to think like God.
2: És áttekercselte, hogy úgy gondolkodjak, ahogy Isten.
3: And I was delivered from decades of intellectualism in an instant.
2: És egy pillanat alatt megszabadultam több évtizednyi értelmiségiességből.
3: I haven't stopped using my mind, but I use it now in a different way.
2: Nem hagytam abba az eszem használatát, csak most már máshogyan használom.
3: My spirit is teaching my mind how to understand the truth of God.
2: A szellemem tanítja az elmémet arra, hogy hogyan értsem meg Isten igazságát.
3: But my spirit could be living in the truth long before I understand it.
2: De a szellemem már sokkal azelőtt élhet az igazságban, hogy megérteném azt.
3: Amen. Now that hasn't happened to you. Let's ask God for it to happen to you right now.
2: Hogyha ez még nem történt meg veletek, akkor most kérjük meg Istent, hogy tegye meg veletek.
3: Now I'm a convinced creationist, not because of persuasive arguments, although there are convincing arguments. It was an instant of decision. I said, I'm going to believe God made the world the way He said He did.
2: Most már meggyőződéssel hízek a teremtésben, nem azért, mert meggyőzik a bizonyítékok, no, ha nagyon meggyőző bizonyítékok vannak emellett, hanem azért. Mert úgy döntöttem, hogy elfogom hinni. Én nem töltök napokat azzal, hogy azon filózok, hogy milyen módon íródott a Biblia, és kik írták, egyszerűen elhiszem, hogy Isten igéje.
3: If God's big enough to keep every star of the universe in place doing the right thing, he's got the power to watch over his word to keep it from corruption.
2: Hogyha Isten elég erős ahhoz, hogy a mindenség minden csillagát ott tartsa a helyén, hogy minden csillag a maga pályáján menjen, akkor ahhoz is elég ereje van, hogy a saját igéjének a megírása fölött uralkodjon, hogy azt ne torzítsák el. Ez nem egy értelmi döntés, hanem egy szellemi döntés.
3: It affects the way that I think.
2: De hat a gondolkodásmódomra.
3: Amen. And so God has allowed me to become someone who's been given understanding of the mysteries.
2: Tehát Isten olyan emberi tett engem, akinek megengedte, hogy megértsem a titkokat.
3: So the first thing is a humble attitude to the word of God.
2: Tehát az első dolog az, hogy alázatosan kell közelednünk Isten igéjéhez.
3: The second thing is the value you place upon it.
2: A másik dolog az, hogy milyen értéket tulajdonítunk az igének.
3: Now all this is in scripture. I've not time to turn to all the scripture.
2: Ez mindez benne van a Bibliában, most nincs időm ahhoz, hogy odalapozzak minden igéhez.
3: More precious to me than being able to get further insight into the truth and of the scripture. The word of God is very precious to me.
2: Nincs semmi értékesebb számomra, mint hogy mindig megértsek új dolgokat a Bibliából. Isten igéje nagyon értékes a számomra.
3: Jesus said the value with which you place upon it, that's the power that will have in your life.
2: Jézus azt mondta, hogy az ige olyan erőt fog képviselni az életünkben, amilyen értékesnek tekintjük.
3: And the third thing, I'll just say this, is that it's the doing that proves the power of the word.
2: A harmadik dolog pedig az, hogy ha megcselekedjük az igét, ez bizonyítja annak az erejét.
3: Doers of the word and not hearers only.
2: Amikor az ige megcselekvői vagyunk, és nem csak hallgatói.
3: We become obedient to every word of scripture.
2: Amikor engedelmeskedünk az ige minden szavának.
3: Now the rule of my life is I cannot do that because the Bible says I cannot do it.
2: Az én életem szabálya az, hogy ezt és ezt nem tehetem meg, mert a Biblia szerint nem tehetem meg.
3: I do that because the Bible says I must.
2: Ezt pedig azért teszem meg, mert a Biblia szerint meg kell tennem.
3: So there's three sections. Let me repeat them.
2: Tehát három tényező van, hogy ismételjem el. Elhiszek minden állítást.
3: I mean, if the Bible had said that Jonah swallowed the whale, I would believe that.
2: Hogyha a Biblia azt mondaná, hogy Jónás nyelte le a cetthalat, én azt is elhinném.
3: I don't have to understand it. If
2: nem kell
3: el... says it, I will believe it.
2: Nem kell értenem, ha a Biblia mondja, én elhiszem.
3: Secondly, I obey every commandment.
2: Másodszor engedelmeskedem minden parancsnak.
3: And thirdly, I claim every promise.
2: Harmadszor minden ígéretet igénylek a magam számára.
3: There are almost 30,000 promises in scripture.
2: Majdnem 30,000 ígéret van a Bibliában.
3: There are a lot of promises.
2: Ez mind ígéret.
3: Fantastic promises.
2: Fantasztikus ígéretek.
3: And I've learned to claim every one of them.
2: És én megtanultam, hogy mindegyiket igényeljem a magam számára. És nekem működik.
3: Because I have the right attitude.
2: Azért, mert jó a hozzáállásom.
3: Now, to apostles and prophets particularly.
2: Különösen az apostoloknak és a profétáknak.
3: Holy apostles and prophets.
2: A szent apostoloknak és profétáknak.
3: God is pleased to reveal his mysteries.
2: Azt mondja, hogy Istennek tetszett, hogy az ő titkait ezeknek jelentse ki.
3: Now, I just mentioned some mysteries.
2: Most megemlítek néhány titkot.
3: Because there are present mysteries that God wants to reveal to us.
2: Mert ezek jelen való titkok, amiket Isten ki akar nekünk jelenteni.
3: Things the church has forgotten or lost are being restored to the church.
2: Az egyház visszakap olyan dolgokat, amiket már elfelejtett, vagy amiket eltékozott, eltorzított.
3: The things the church has never known before are being revealed for the first time.
2: És előszörre is kijelentetnek olyan dolgok, amiket az egyház eddig soha nem tudott.
3: Now I'm just mentioning a few on page 27. I'm not going to go into it.
2: A 27. oldalon néhányat megemlítek, most nem fogom ezt nagyon részletezni.
3: God is revealing to us the role of women in the church alongside the men.
2: Isten kijelenti nekünk, hogy mi a nők szerepe az egyházban a férfiak mellett.
3: Now that's something which we've lost, but God's recovering it.
2: Elvesztettük ezt az igazságot, de Isten most visszaadja nekünk.
3: Now I'm not going to go into it this morning, but I could take a whole seminar just on that very important subject.
2: Most ma reggel nem megyek ebbe bele nagyon mélyen, egy egész szemináriumot tarthatnánk erről a nagyon
3: Secondly,
2: fontos témáról másodszor.
3: The role of the African nations in the purposes of God in the world.
2: Az afrikai nemzetek szerepe Isten világméretű céljaiban. Hadd magyarázzam el, hogy hogy értem ezt.
3: In Africa or spend a lot of time in Africa.
2: Hogyha valaki Afrikában él, vagy ott sok időt töltött el.
3: Or if you've lived in India as I did for many years and spent a lot of time there.
2: Hogyha valaki Indiában élt sok évet, ahogy én is, vagy sok időt töltött ott el.
3: When I went to India, I was a part once revealed to us.
2: Mert ezek jelen való titkok, amiket Isten ki akar nekünk jelenteni.
3: Things the church has forgotten or lost are being restored to the church.
2: Az egyház visszakap olyan dolgokat, amiket már elfelejtett, vagy amiket eltékozott, eltorzított.
3: The things the church has never known before are being revealed for the first time.
2: És előszörre is kijelentetnek olyan dolgok, amiket az egyház eddig soha nem tudott.
3: Now I'm just mentioning a few on page 27. I'm not going to go into it.
2: A 27. oldalon néhányat megemlítek, most nem fogom ezt nagyon részletezni.
3: God is revealing to us the role of women in the church alongside the men.
2: Isten kijelenti nekünk, hogy mi a nők szerepe az egyházban a férfiak mellett.
3: Now that's something which we've lost, but God's recovering it.
2: Elvesztettük ezt az igazságot, de Isten most visszaadja nekünk.
3: Now I'm not going to go into it this morning, but I could take a whole seminar just on that very important subject.
2: Most ma reggel nem megyek ebbe bele nagyon mélyen, egy egész szemináriumot tarthatnánk erről a nagyon fontos témáról másodszor.
3: The role of the African nations in the purposes of God in the world.
2: Az afrikai nemzetek szerepe Isten világméretű céljaiban. Hadd magyarázzam el, hogy hogy értem ezt.
3: If you live in Africa or spend a lot of time in Africa.
2: Hogyha valaki Afrikában él, vagy ott sok időt töltött el.
3: Or if you've lived in India as I did for many years and spent a lot of time there.
2: Vagy ha valaki Indiában élt sok évet, ahogy én is, vagy sok időt töltött ott el.

0: szerepe az egyházban a férfiak mellett.
1: Now that's something which we've lost, but God's recovering it.
0: Elvesztettük ezt az igazságot, de Isten most visszaadja nekünk.
1: Now I'm not going to go into it this morning, but I could take a whole seminar just on that very important subject.
0: Most ma reggel nem megyek ebbe bele nagyon mélyen, egy egész szemináriumot tarthatnánk erről a nagyon fontos témáról másodszor.
1: The role of the African nations in the purposes of God in the world.
0: Az afrikai nemzetek szerepe Isten világméretű céljaiban. Hadd magyarázzam el, hogy értem ezt.
1: In Africa or spend a lot of time in Africa.
0: Hogyha valaki Afrikában él, vagy ott sok időt töltött el.
1: Or if you've lived in India as I did for many years and spent a lot of time there.
0: Vagy ha valaki Indiában élt sok évet, ahogy én is, vagy sok időt töltött ott el.
1: When I went to India, I was a pretty new Christian.
0: Tudjátok, amikor Indiába mentem, akkor elég friss hívő voltam még.
1: And I realized a few years ago that culturally as a Christian, I'm far more Indian than I am Western. I fortunately never grew up in Western society as a Christian.
0: És pár évvel ezelőtt rájöttem, hogy a keresztény kultúrámat tekintve inkább vagyok indiai, mint nyugati, mert nem nyugaton nőttem fel kereszténysként, és ezt szerencsének tartom.
1: The devil was real.
0: Az első naptól kezdve számomra az ördög valóság volt.
1: He was powerfully manifest in society.
0: És erőteljesen megnyilvánult a társadalomban.
1: There was no medical profession. If you didn't know how to believe God, you died. It was quite simple.
0: Nem volt egészségügyi szolgáltatás, ha az ember nem hitt Istenben, akkor a betegségekbe egyszerűen belehalhatott.
1: You were thrust upon God and the reality of the spirit world far more than is the condition in the Western world.
0: Tehát jobban rá kellett hagyatkozni Istenre, és sokkal nagyobb valósága volt a szellemi világnak, mint amit a nyugati világban az emberek átélnek.
1: Now it's the same in Africa.
0: Afrikában ugyanaz a helyzet.
1: Africans are very aware of the spirit world.
0: Az afrikaiak nagyon tudatában vannak a szellemi világnak.
1: Now their experience has been the demonic side of the spirit world, but the spirit world is very real to them.
0: Ők a szellemi világ démoni oldalát tapasztalták meg, de nagyon valóságos ez a tapasztalat a számukra.
1: And when they come to Christ,
0: és amikor Krisztushoz jönnek,
1: their spirit man is far more mature and developed than is true of Western people.
0: Akkor a szellemi emberük már sokkal kifejlettebb és érettebb, mint az nyugati embereké.
1: Now in our Western society, we know how to develop the body to make it physically fit.
0: A nyugati társadalomban tudjuk, hogy hogyan kell a testünket úgy ápolni és törődni vele, hogy ez jó állapotban legyen.
1: We develop the intellect by the kind of education system.
0: És az értelmünket is fejlesztjük az oktatási intézményekben.
1: So we have a developed soul.
0: Úgyhogy fejlett a lelkünk.
1: We have a developed body.
0: És fejlett a testünk.
1: But we've got a pygmy spirit man, just a little baby spirit man.
0: De egy nagyon picike szellemi emberünk van, mint egy pigmeus.
1: Our man is very unbalanced in terms of its the growth and development of the spirit man.
0: És az emberi személyiségünk három része nagyon nincs egyensúlyban egymással, mert a szellemünk sokkal alacsonyabban fejlett, mint a többi részünk. Afrikában.
1: In Africa, the spirit man is highly developed. And maybe his body physically and his intellect has not been developed to the same way.
0: A szellemi ember nagyon fejlett az embereknek, talán a lelkük, az értelmük és a testük nincs annyira jól eleresztve.
1: And so you find that men of God in Africa can move in the spirit realm and know things in the spirit realm that we are not familiar with.
0: Tehát azt találjátok, hogy Afrikában Isten emberei sokkal jobban mozognak a szellemi világban, mint ahogyan mi elképzelnénk egyáltalán.
1: Now each culture has its strengths and its weaknesses.
0: Minden kultúrának megvannak a gyengeségei és az erősségei.
1: What we recognize is that we need to accelerate the growth of the spirit man, and our African brothers have got an ability to bring us there more quickly than any other means.
0: De nekünk azt kell felismernünk, hogy fejlesztenünk kell a szellemi emberünket, és az afrikai testvéreinknek nagy lehetőségük van arra, hogy ebben segítsenek nekünk. Remélem, hogy értitek ezt.
1: Now it's similar in some ways in India.
0: Indiában is több szempontból hasonló a helyzet.
1: You get into an African prayer meeting, you discover what prayer is really all about.
0: Hogyha bemegyünk egy indiai ima összejövetelre, akkor rájövünk, hogy milyen igazából az imádkozás.
1: You get with the intercessors in India and see how they get hold of it. I think, man, we really don't know this level of intercession.
0: Hogyha összejöttök indiai közbenjárókkal, akkor igazán meglátjátok, hogy mennyire megragadják a dolgokat, és mi nagyon távol vagyunk ettől.
1: So there's a place for these precious brothers and sisters to come and fill in the lack which we have in the Western world.
0: Tehát helye van annak, hogy ezek a drága testvérek eljöjjenek hozzánk, és kiegészítsenek minket abban, amiben nekünk hiányunk van itt nyugaton.
1: Now I'm not time to develop this, but the same is true of the Hispanic world.
0: Most nincs időm, hogy ezt nagyon elmagyarázzam, de a spanyol ajkú nemzetekkel ugyanez a helyzet.
1: There's something about worship.
0: Van valami az imádásban.

0: extravagant abandonment to love in the Hispanic people, which you don't find in the West.
1: A spanyolajkúak olyan önmagukról elfeledkezve és túláradóan tudják imádni és szeretni Istent, ahogyan a nyugatiak ezt nem élik át igazán.
0: I suppose, and I'm not talking about Spain, I'm talking about Central and South America.
1: De most nem Spanyolországról beszélek, hanem Közép- és Dél-Amerikáról.
0: You get with them in their worship, boy, you think, boy, we haven't even started yet.
1: Amikor az ember bekerül egy dicsőítő összejövetelre, ő közéjük, akkor rájön, hogy mi még igazából el se kezdtük. Ahogyan szeretik egymást. Egymás nyakába, össze-vissza puszítgatják egymást.
0: You go to Venezuela.
1: Venezuela.
0: Mexico.
1: Ba kell menni, vagy Mexikóba.
0: I tell you, they know how to love.
1: Ők tudják, hogy kell szeretni.
0: Amen. And they and there's a I mean I just wish I was fluent in Spanish so I could get into this this worship.
1: És nagyon szeretnék tudni spanyolul, hogy bekapcsolódhassak a dicsőítésükbe és ahogy táncolnak.
0: Men and women, the men are not embarrassed.
1: A férfiak és a nők egyaránt, a férfiak se szégyellik magukat. Egyszerűen elképesztő.
0: Amen. And so there's an enriching.
1: Tehát ez egy gazdagság, és meg kell találnunk a helyünket ebben a nagy kék békében. Jobb, hogyha nem folytatom, aztán ott van a zsidók szerepe az utolsó idők egyházában. Ezzel a témával, hogyha kielégítően akarnak foglalkozni, ez egy hétig tartana. Az ember két hiba közül esett bele valamelyikben.
0: Ignore God's special purpose for the Jews.
1: Az egyik az, hogyha teljesen figyelmen kívül hagyjuk Isten nagyszerű céljait a zsidókra vonatkozólag.
0: You become so obsessed with the Jews in their natural Jewishness that you misunderstand their role in the church.
1: Vagy annyira leköthet minket a zsidó nemzet, mint természetes földi nemzet, és az ő dolgaik, hogy elfelejtjük az ő szerepüket az egyházban.
0: I'm not here to set the thing straight here, but we do need to get the right balance of this.
1: Nem azért vagyok itt, hogy helyre rakjam ezt a témát, de meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt ebben.
0: Once a Jew is converted,
1: ha már egy zsidó megtér,
0: part of the church.
1: Akkor az egyház része lesz.
0: He has to come into the kingdom like anybody else.
1: Ugyanúgy kell bejönnie a királyságba, mint mindenki másnak.
0: Jesus the Savior.
1: Jézus a megváltó által.
0: And his heritage is a rich in addition to the understanding of the church, but he's no longer a Jew.
1: És az ő örökségük kiegészíti, gazdagítja az egyháznak a kincsestárát, de többé már nem a zsidóságuk számít.
0: Now in his resurrection,
1: feltámadásában, a Biblia szerint,
0: that Jesus was not a Jew.
1: Jézus már nem zsidó volt.
0: He was without father or mother, without beginning or end of days. He's not a Jew.
1: Nem volt napjainak kezdete és vége, nem volt apja vagy anyja, tehát nem volt ilyen módon zsidó sem. Ebben nem kellett volna belemennem, mert sokáig fog tartani. De még valamit szeretnék mondani nektek.
0: Abraham was never a Jew.
1: Abraham sem volt zsidó.
0: Amen. The Jewish nation didn't appear till several generations later.
1: A zsidó nemzet több nemzedékkel később jelent meg a színen.
0: And he's the father of all those that believe.
1: És Ábrahám minden hívőnek atya.
0: Jew and Gentile, we come together in one glorious family and one glorious kingdom.
1: Zsidók és pogányok egyaránt összejövünk egy dicsőséges családba és királyságba.
0: There is something special going to happen, which you can see God building up to this.
1: Mégis valami csodálatos dolgot fogunk látni, amikor látjuk, hogy Isten e felé viszi a dolgok fejlődését.
0: Over Jewish people who are ardent followers of the Jewish religion.
1: Mert a zsidók szemén van egy lepel azokén, akik lelkesen követik a maguk zsidó vallását.
0: And when they read the scriptures, they cannot see Christ. It's a demonic veil that's over their eyes.
1: És amikor olvassák a Bibliát, nem látják Krisztust, mert a szemük előtt van egy démoni lepel.
0: One day that veil is going to be taken away.
1: Egy napon ez a lepel el lesz véve róluk.
0: And suddenly they're going to see.
1: És akkor hirtelen látni fognak.
0: And something incredible is going to happen.
1: És valami elképesztő fog történni.
0: And I have this feeling that at any moment now this could take place. It's right at the door.
1: És az az érzésem, hogy most már bármelyik pillanatban ez megtörténhet, itt áll a küszöbön.
0: So we need, it's not my subject over these days, but we need to understand this mystery.
1: Ezeken a napokon nem ez a témám, de meg kell értenünk ezt a titkot.
0: So we can be working the right way.
1: hogy a megfelelő módon munkálkodjunk,
0: to bring the Jews fully into the kingdom.
1: Hogy a zsidókat teljes mértékben behozzuk a királyságba.
0: Great enrichment of the kingdom, which they will bring into the kingdom.
1: És a királyság megkapja ezt a nagy gazdagodást, ami jön, amikor a zsidók bejönnek.
0: Now the fifth thing I'm going to mention, which is not in your notes.
1: Az ötödik dolog, amit szeretnék említeni, ami nincsen benne a jegyzetben.
0: This is part of the mystery that's being revealed right now.
1: Ez szintén része annak a titoknak, amit Isten napjainkban jelent ki. És az apostoloknak és a proféteknek jelenti ki Isten ezt.
0: To speak these things around the world.
1: És világszerte kezdenek beszélni ezekről a dolgokról.
0: And that is to understand how we on earth work with the angelic hosts in the heavenly realm.
1: Ez pedig az, hogy mi a földi emberek hogyan működhetünk együtt a levegő égben működő angyali seregekkel.
0: And what the church knew in the early days of the church, which was a very
1: amit az egyház tudott az, az egyház
0: történelem
1: korai napjaiban, amikor nagyon bensőséges kapcsolata volt a hívőknek az angyali világgal, és állandó közlekedés volt az angyalok és az emberek között.
0: I mean, you read the Gospels, you read the first chapters of Acts.
1: Hogyha elolvassátok az evangéliumokat és az Apcsel első részeit,
0: see the role that angels played in those days.
1: Látjátok, hogy az angyalok milyen szerepet játszottak azokban a napokban. És azt mondta Isten, hogy a korszak végén, amikor majd közeledik Krisztus visszajövetele,
0: He's going to be releasing angels to work with the church in a way that the church has never experienced before.
1: Akkor Isten olyan módon fog elküldeni angyalokat, hogy együtt működjenek az egyházzal, ahogyan az egyház azt még nem látta soha.
0: God's been saying this to me, he's been saying it to other apostolic men.
1: Isten mondta ezt már nekem, más apostoli vezetőknek is.
0: And saying it to many well-known prophets.
1: És sok jól ismert profétának is mondja.
0: There's going to be angels released that are so powerful in healing ministry, and they are looking for men and women to partner with in order to bring that gift back to the church in a way that we've never seen before.
1: A gyógyító szolgálatban nagyon erőteljes angyalok lesznek elküldve, és ezek keresnek kapcsolatot olyan emberekkel, férfiakkal és nőkkel, akikkel együtt működhetnek, hogy a gyógyító szolgálat eddig soha nem látott mértékben jöjjön vissza egyházba, de ahhoz, hogy az angyalokkal együtt működjünk, ahhoz szentnek kell lennünk.
0: You've got to pay a price to have that kind of fellowship with those remarkable, wonderful spiritual beings.
1: Meg kell fizetnünk az árat annak, hogy ilyen kapcsolatban lehessünk ezekkel a nagyon figyelemre méltó szellemi lényekkel. Isten azt is mondta.
0: He's kept certain mighty warring angels in reserve, and they have never been released before.
1: Hogy bizonyos nagyon erős harcos angyalokat eddig az időpontig Isten visszatartott, még soha nem küldte el őket a földre.
0: But in these days he's going to release them.
1: De ezekben a napokban el fogja küldeni őket.
0: They're going to be released with a power and with an authority that we've never seen before.
1: És olyan erővel és hatalommal jönnek majd el ezek az angyalok, amit még nem láttunk.
0: But they have to work with men.
1: De ezeknek emberekkel kell együtt dolgozniuk.
0: Human beings and angels have got to partner together in a new way to bring the kingdom in powerfully.
1: Az angyaloknak és az embereknek egy új módon kell munkatársakká válniuk, hogy Isten királyságának az erejét behozhassák a földre. És meg kell értenünk ezeket a titkokat.
0: And it's the apostles and the prophets that lead us into these mysteries.
1: És az apostolok és proféták vezettek minket be ezekbe a titkokba.
0: Now let's just come to this one thing, then I'm going to move on.
1: Akkor még ezt az egyet megnézzük, aztán
0: now,
1: tovább megyünk.
0: As a result of this mystery,
1: ennek a titoknak az eredményeként,
0: Paul goes on to speak in Ephesians 3.
1: Pál tovább beszél az Efézus 3-ban.
0: Of a great gift of grace being given to him.
1: Arról, hogy ő kapta a kegyelemnek egy nagy ajándékát.
0: And a powerful, effective working of his power. I'm reading verse 7 here.
1: És Isten munkálkodása nagyon hatékony az ő életében, 7. vers, 8. vers.
0: To me, who am less than the least of all the saints, this grace was given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ.
1: Nékem minden szentek között a legeslegkisebbiknek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát.
0: And make all see what is the fellowship of the mystery.
1: És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől.
0: So Paul says, I was given an incredible grace.
1: Tehát azt mondja Pál, hogy én elképesztő kegyelmet kaptam.
0: To go and take people who were blind and couldn't see a thing and get them to see the glory of God in the face of Jesus.
1: Arra, hogy el tudjam érni olyan embereknél, akik vakok és nem látták eddig Isten kegyelmét, hogy meglássák azt, amit Isten cselekszik a földön.
0: God's going to pour out upon us this grace to speak this mystery.
1: És Isten nekünk is meg fogja adni ezt a kegyelmet, hogy erről a titokról beszéljünk.
0: So as if you go to worldly people who've never got any understanding, you could be talking Chinese to them. They don't understand a word you're saying.
1: Mert ugye oda mentek világi emberekhez, akik nem értik ezeket a dolgokat, akkor akár kínaiul is beszélhetnétek hozzátok. Nem értik, ugyanúgy nem értik. De hogyha ránk száll ez a nagy kegyelem,
0: that we can speak to people and their eyes open and they can give their lives to Jesus.
1: Akkor, hogyha beszélünk emberekkel, akkor egyszer csak kinyílik a szemük és átadják az életüket Jézusnak.
0: The ability of the Apostle Paul to go to pagan heathens and show them the riches of Christ is an absolute incredible mystery.
1: Pál apostolnak az az ajándéka, hogy el tudott menni a pogányokhoz, akik nem ismerték Krisztust, és ők megláthatták Krisztus dicsőségét és gazdagságát, ez egy óriási titok és kegyelem. Mert ha az ember bemegy az egyházba és keresztényé lesz, akkor olyan nyelvet kezd beszélni, amit az emberek nem értenek általában.
0: And if you speak Christianese, the world doesn't understand Christianese.
1: Hogyha keresztényül beszél az ember, a világ ezt nem érti.
0: You listen to the way some people say, what's the point of talking like that? They don't understand a word you're saying.
1: Amikor meghallgatunk néhány ilyen reakciót, azt mondják az emberek, hogy nem értem, miről beszélsz. Mi ez az egész, de hogyha kiárad ez a nagy kegyelem, akkor
0: in any condition and speak to them the mysteries of Christ in a way that they understand.
1: Akkor oda mehetünk bárkihez, aki akármilyen helyzetben van, és szólhatjuk nekik Krisztusnak a titkát, és az illető meg fogja érteni. Ez egy fantasztikus ajándék és fantasztikus kegyelem. Szeretném, hogyha azt mondanátok, hogy Istenem, áraszt ki rám ezt a kegyelmet. Áraszt ki ezt a gyülekezetre.
0: So we can go out into the world, not into Christianized people.
1: Hogy elmessünk a világhoz, és ne csak a keresztény emberekhez.
0: And speak by the power of that grace.
1: És ennek a kegyelemnek az erejével szólhassunk.
0: That I can open up to them the mystery.
1: Hogy kinyithassam az emberek előtt a titkot.
0: God coming in the person of Christ.
1: Azt a titkot, hogy Isten eljött Krisztus személyében.
0: Dying for their sins.
1: És meghalt a bűneikért.
0: To bring them back to the Father.
1: Hogy visszahozza őket az atyához.
0: Bring them into the kingdom.
1: Behozza őket a királyságba.
0: Glorious members of his family.
1: Hogy Isten családjának dicsőséges tagjai legyenek.
0: I thank God for that grace.
1: Köszönöm Istennek ezt a kegyelmet.
0: Like the Apostle Paul, I thank God for that grace.
1: Pál apostolhoz hasonlóan köszönöm Istennek ezt a kegyelmet.
0: Now, you may not believe this, but naturally I'm a shy person.
1: Lehet, hogy ezt nem hiszitek el, de én természet szerint egy félénk ember vagyok.
0: People frighten me.
1: Megijedek az emberektől.
0: But when the Spirit gets hold of me, I just change into another person.
1: De amikor a Szent Szellem megragad, akkor más emberré leszek.
0: And you put me near anybody.
1: Akkor bárki mellé odarakhattok.
0: In a restaurant.
1: Egy étteremben.
0: In a taxi.
1: Egy taxiban.
0: In a plane.
1: Egy repülőn.
0: Just buying an air ticket.
1: Vagy miközben megveszem a repülőjegyet.
0: And I'll get them.
1: És akkor elkapom az embereket.
0: I'll get them.
1: Biztos, hogy elkapom.
0: And I'll explain to them the mystery of Christ.
1: És elmagyarázom nekik Krisztus titkát.
0: Whether they're a pagan heathen, whether they're a Hindu or a Muslim, I don't care who they are or what they are.
1: Akár pogány az illető, akár hindu, akár muszlim, engem nem érdekel.
0: This great grace has been given to me.
1: Mert megkaptam ezt a nagy kegyelmet.
0: I even practice how to get someone saved in an elevator going through 10 floors.
1: Azt is gyakorlom, hogy hogyan kell valakit üdvösségre jutatni a liftben 10 emelet megutazása közben.
0: What would I say if I got 10 floors and I do this in hotels?
1: Azt mondom Istennek, hát 10 emelet áll a rendelkezésemre, ezt hotelekben szoktam csinálni.
0: I'm passionate about reaping this harvest.
1: Mert nagyon le akarom aratni a gabonát.
0: It's ripe, waiting to be reaped everywhere.
1: Mert mindenütt érett a gabona, arra vár, hogy learassák.
0: And in many, many, many people, there's a God-hungry cry, and they don't even know that's what they're crying for.
1: És sok-sok emberben van egy éhes kiáltás Isten iránt, de nem is tudják, hogy mit akarnak.
0: And that's the church that God wants to produce.
1: És Isten is ilyen egyházat akar létrehozni.
0: Amen, this great grace.
1: Ez a nagy kegyelem.
0: Right now, we're gonna just look quickly at the next bit.
1: Most gyorsan megnézzük a következő részt.
0: Then I won't go into all this about the fatherhood of God, wonderful as it is.
1: Most nem megyek mindenbe bele Isten atyaságával kapcsolatba, pedig nagyon csodálatos téma.
0: But we'll come to chapter 4.
1: Nem menjünk a negyedik részhez.
0: And it's page 29 on your notes.
1: Jegyzetben a 29. oldal.
0: Now we're moving on to the next phase.
1: Most jön a következő szakasz.
0: And that's learning to walk.
1: Ez pedig az, hogy megtanuljunk járni.
0: And we'll find there are seven ways in which we have to walk.
1: Azt fogjuk látni, hogy hétféle módon kell járnunk.
0: Now, these are pretty comprehensive notes. You can study them afterwards.
1: A jegyzet elég bőséges, úgyhogy utána majd tanulmányozhatjátok.
0: I want to underline here.
1: Az első dolog, amit szeretnék itt aláhúzni,
0: is that we walk in his purpose.
1: Az az, hogy Isten céljában kell járnunk.
0: So that as we saw back in Ephesians chapter 1.
1: Ahogy láttuk az Efézus 1-ben.
0: When I've had my eyes opened.
1: Amikor kinyílt a szemem.
0: And the first apostolic prayer of Paul has been answered.
1: És Pál az első apostoli imájára választ kapott.
0: I see in vivid glorious color.
1: Azóta nagyon eleven dicsőséges színekben látom.
0: I see that the purpose of the Spirit of God is to use me to bring Jesus into his inheritance.
1: Látom, hogy Isten szellemének az a célja, hogy engem arra használjon, hogy Jézusnak átadjam az örökségét.
0: It's great to have my inheritance in him. That's incredible.
1: Az nagyszerű, hogy nekem van egy örökségem ő benne, ez elképesztő.
0: When the Spirit of God gets hold of me and opens my eyes.
1: De amikor Isten szelleme megragad engem és kinyitja a szememet.
0: And I understand the mystery.
1: És megértem a titkot.
0: Then the power of his risen life comes upon me.
1: Akkor is Jézus feltámadt életének az ereje rám száll. És ennek az a célja,
0: that I should work with the Spirit of God to bring Jesus into his inheritance.
1: Hogy együttműködjek Isten szellemével abban, hogy Jézusnak átadjuk az örökségét.
0: And that becomes my passion.
1: És ezért dobog a szívem.
0: In other words, I seek first of all the kingdom of God. That's my passion.
1: Más szóval elsőként Isten királyságát keresem, ezért dobog a szívem.
0: Not praying for myself and for my needs, I'm praying for him and for his purpose.
1: Nem önmagamért és a szükségeimért imádkozom, hanem azért, hogy az ő céljai megvalósuljanak.
0: That's the driving force.
1: Ez az életem hajtó ereje.
0: I start to walk in his purpose.
1: Elkezdek az ő céljai szerint járni.
0: And then as we go on in chapter, well, come into chapter 4.
1: Ahogy olvassuk tovább a negyedik részt.
0: In order to fulfill that purpose,
1: ahhoz, hogy ennek a célnak eleget tudjunk tenni.
0: We find that we have to walk in unity.
1: Azt látjuk, hogy egységben kell járnunk.
0: One of chapter 4.
1: Ez a negyedik rész első verse.
0: I therefore the prisoner of the Lord.
1: Kérlek azért titeket, én kifogói vagyok az Úrban.
0: I beseech you to walk worthy of the calling with which you were called.
1: Hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, melyel elhivattatok.
0: Now that calling is to bring Christ into his inheritance.
1: Ez az elhívás az, hogy Jézus hozzájuttassuk az örökségéhez.
0: That every nation shall bow its knee.
1: Hogy minden nemzet térdet hajtson.
0: And declare him to be Lord to the glory of God the Father.
1: És kijelentse, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére.
0: In order to make that work.
1: Ahhoz, hogy ez működjön.
0: The first attitude of my walk is I've got to walk in unity.
1: Először is egységben kell járnom, ez kell, hogy a hozzáállásom legyen.
0: And it talks about humility and lowliness of mind.
1: Itt van szó az alázatról, az egyfajta gondolkodásban.
0: Gentleness.
1: A szelíd gondolkodásról, a gyengédségről. Hogy hosszú töréssel elszenvedjük egymást szeretetben. Harmadik vers, szelídség, stb.
0: To keep the unity of the spirit in the bond of peace.
1: Igyekezzünk megtartani a szellem egységét a békességnek kötelében.
0: Now this phrase, the bond of peace.
1: Ez a kifejezés, hogy a békesség kötele.
0: The Greek word for bond is the word syndesmos.
1: A kötelékre használt görög szó az a syndesmos.
0: And this was used to describe the chain with which slaves were linked together when they worked together. In the fields.
1: Ezt a szót annak a láncnak a leírására használták, amivel a rabszolgákat összekötötték egymással, amikor azok a mezőn dolgoztak.
0: They'd call the slaves out.
1: Előhívták a rabszolgákat, sorba állították őket, összeláncolták egymással a lábukat,
0: and they didn't have any choice about who they were chained to.
1: És akkor nem dönthették el, hogy ők kihez akarnak láncolva lenni.
0: They couldn't run away if they didn't like the guy next to them.
1: És nem szaladhattak el, ha nem tetszett nekik az, aki mellettük volt.
0: They were bound by the chain.
1: Megkötözte őket a lánc.
0: And Paul says that's how you've got to see yourselves.
1: És Pál azt mondta, hogy ti is lássátok magatokat ugyanígy.
0: Stop jumping churches.
1: Ne ugráljatok egyik gyülekezetből a másikba.
0: And going from one place because you don't like someone. Oh, I don't like that, so I'm going to go to this church.
1: Ne menjetek el az egyik helyről, hogyha valaki ott nem tetszik nektek, hogy menjetek a másik helyre.
0: Chained relationally.
1: hanem lássátok azt, hogy Isten kapcsolatokba láncol össze titeket. És Istennek van joga egyedül ahhoz, hogy leoldja rólatok a láncot valakivel kapcsolatban, és máshoz láncoljon titeket. Össze vagyunk kötözve, láncolva
0: in the chain of peace.
1: A békesség láncával.
0: So our job is to work. God will put us next to some difficult people just to train us in humility and love and forgiveness.
1: Az a dolgunk, hogy így dolgozzunk. Isten néha direkt tesz minket nehéz emberek mellé azért, hogy megtanuljunk szeretetben és megbocsátásban és szelídségben élni, járni.
0: Don't run away till the job's done.
1: Ne szaladjatok el addig, amíg Isten munkája el nincs végezve bennetek. Egy bizonyos időszakig Isten ott hagy titeket, hogy megtanítson nektek valamit. És amikor Isten leoldja rólatok a láncot, és valaki mással kötöz össze titeket, ez az ő dolga, mert ő a
0: rabszolgatartó.
1: De csak akkor mehettek el egyébként, hogyha lázadók vagytok, különben ott kell maradnotok, ahol vagytok. Összekötözve a békesség kötelében egymással.
0: It says something similar in Colossians. It talks about the sundesmos of love. You're bound together with this Calvary love and you cannot walk away to some other relationship.
1: A Kolossi levél hasonló dologról beszél, ott a szeretet köteléről van szó, a Golgota szeretetének a köteléről. Ebben kell együtt járnunk egymással, nem szabad eltávoznunk ettől.
0: Praise the Lord.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: I'm going to just do this third thing, we're going to go for a break.
1: Most a harmadikat még elmondom, aztán szünet jön. Járjunk egységben. Vannak olyan oldalak itt, amikben most nem fogok belemenni. Azt hiszem, ennyiben hagyom. Tartsunk szünetet. És a szünet után visszajövünk. És a szünet után foglalkozunk ezzel a témával.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: Ellen Vincent, az Egyház, amit Jézus épít, című tanítás sorozatának második részét sugározzuk.
3: Lapozzunk a negyedik oldalra a jegyzetünkben.
4: Page 4 of your notes.
3: A ti jegyzetetekben a negyedik oldal.
4: We're just going to carry straight on.
3: Folytatjuk, ott folytatjuk, ahol abba hagytunk.
4: I'm just going to, if you come to item 4, I just want to finish a few words on there.
3: A negyedik pontot nézzük, még szeretnék hozzáfűzni egy-két dolgot.
4: Come to 1 John chapter 4.
3: Egy János 4-hez lapozzunk. Ott olvassuk ezt.
4: Come in at verse 16.
3: És a 16. vers.
4: This is John writing out of his own experience.
3: Saját tapasztalatát írja itt le János.
4: Chapter 4 of 1 John.
3: Egy János 4.
4: Verse 16.
3: 16. vers.
4: And we have known and believed the love that God has for us.
3: És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet,
4: amelyel Isten szeret minket.
3: Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne.
4: And that's an absolutely crucial experience that every one of you has got to have.
3: Nagyon fontos átélés mindez, mindnyájunknak meg kell tapasztalnia.
4: As we read on, it delivers you from all fear.
3: A szeretetben nincs félelem, tovább olvassuk.
4: And you will have boldness, it says, in the day of judgment.
3: Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert
4: because as he is, so are we in this world. Now think of that, because Jesus now is reigning and seated on his throne.
3: Csak gondoljuk magunk elé, Jézus Krisztus az ő trónján ül.
4: With all power in heaven and on earth already given to him, amen.
3: Már megkapott minden erőt és hatalmat, menjen és a földön. Egyetértetek, ugye? Neki adatott minden hatalom. Úgy olvassuk itt az igében, hogy ahogyan ő van, úgy leszünk mi is ebben a világban. És ezeket a dolgokat az Atya nyilatkoztatja ki. Mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Szeretetben nincs félelem.
4: But he who fears has not been made perfect in love.
3: Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. A legnagyobb kötelék, amiben a legtöbb keresztény él, az a halálfélelem.
4: And I remember years and years ago when I was up in the northeast of India, 1962.
3: Emlékszem évekkel, sok évvel ezelőtt, 1962-ben Észak-Kelet Indiában.
4: Before most of you were born.
3: Legtöbbötök még meg sem született akkor.
4: And the Chinese had broken in and were about to cut off Assam in a very dangerous Third World War situation.
3: Betörtek a kínaiak arra a részre, hogy egy országrész ott el lett rekesztve, és nagyon félelmetes harmadik világháborús veszély
4: állt.
3: És csak egy 50 kilométeres folyosó volt, ahol át lehetett jutni vissza Indiába. És levágták azt a menekülési utat is elvágták, és így csapdába estem. És akkor emlékszem, hogy azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy a Brahmaputra folyón keresztül vagy valahogy megmenekülhetek.
4: And I realized how scared I was.
3: És rájöttem arra, hogy mennyire rettegek. És Isten ott szabadított meg a félelmemtől.
4: And he delivered me from the fear of death.
3: És megszabadított a halálfélelemtől. Sátán tudja azt, hogy nem félek meghalni Krisztusért.
4: And I'm prepared to go that far to see his kingdom come.
3: És fel vagyok készülve, hogy akár ez is megtörténjen, csak jöjjön az ő
4: királysága.
3: De ugyanakkor tudom azt, hogy nem Sátánnál vannak a halálkulcsai, hanem Jézusnál.
4: So, So I can't die one day before God's timing. Amen.
3: Tehát egy nappal sem halhatok meg azelőtt, ahogy Isten időzítése eljönne.
4: I'm amazed how many dozens of Christians I minister to who are absolutely scared of death.
3: De leesik az állam, hogy hány olyan keresztény van, aki retteg a haláltól.
4: To die is to go to be with Christ, which is far better.
3: A halál az azt jelenti, hogy Krisztussal leszünk, ami sokkal jobb az élet, a földi életnek.
4: I can tell you lots of stories in different parts of the world where this is not just theory, this is a real everyday experience.
3: Sok-sok történetet mondhatnék el a világ számos részéről, ahol ez nem csak teória, nem csak elmélet, hanem mindennapi valóság.
4: The church is free from that fear.
3: És a gyülekezet viszont szabad.
4: Amen.
3: A félelemtől.
4: And the way to get rid of that fear is to just absolutely be swept over, overwhelmed with the love of God.
3: A módja pedig, ahogyan megszabadulhatunk ettől a félelemtől, az az, hogy egyszerűen áradjon túl az Isten szerelme, az ő szeretete bennünk.
4: Like the Apostle Paul, in some ways I just can't wait to get there.
3: Pál apostolhoz hasonlóan, bizonyos értelemben alig várom, hogy már ott legyek.
4: Most of the people that I've worked with for years are already there, and I'm feeling a bit lonely on it.
3: Éveken át dolgoztam olyanokkal, akik most már ott vannak, és egy picit már magányosnak érzem magam itt.
4: But there's no fear in this. Love casts it out.
3: De nincsen bennem félelem, mert a szeretet kiűzte azt.
4: Then you come to verse 19.
3: És akkor a 19.
4: vershez élünk. I believe deliberate ambiguities of the Holy Spirit.
3: És úgy gondolom, hogy itt van ez a Szent Szellem eredő szándékos kétértelműség, azért mert itt kétféle módon lehet fordítani ezt az igét, és mind a kettő igaz. Egyszerűen mondhatjuk azt, hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett bennünket. Tehát, magyarul, amikor Isten szerelme kitöltetik a szívünkbe,
4: then you just become a lover of everything and everybody just like God.
3: Akkor mint ahogy Isten a szeretette, is szeretetté válsz és szeretsz mindenkit.
4: My motivation to get the lost saved is love.
3: Engem a szeretet motivál arra, hogy lássam, hogy az elveszett megtér. A muzulmánokat szeretem, nem utálom őket. Szeretem őket annyira, hogy akarjam őket látni, megszabadulni a attól az ámítástól, amely
4: Amen.
3: Alatt élnek most.
4: And when I see sick people under some oppressive disease from the devil,
3: és amikor látom sátán elnyomó betegségeit az embereken, akkor a szeretet az, ami arra motivál, hogy elbánjak a betegséggel.
4: If you become a great lover of people, then you have a passion to see them healed.
3: Hogyha szereted az embereket, akkor benned lesz a szenvedély, hogy látni akarod őket meggyógyulni.
4: The Bible speaks of the faith that works through love, or works by love.
3: A Biblia beszél a hitről, ami szereteten keresztül munkálkodik.
4: And I've had that flow through me, my personality many times.
3: Ez sokszor már átjárt az én személyiségemet.
4: I see some desperate, needy physical situation.
3: Látok néhány nagyon sürgős fizikai szükséget.
4: And I literally feel what God feels about that situation.
3: Szószoros értelmében azt érzem, amit Isten érez ezekben a helyzetekben.
4: And that compassion, that love brings me to a faith where I can get them healed.
3: És ez a szeretet az, amely elvisz engem arra a hit szintre, hogy lássam őket meggyógyulni.
4: When you love him, you become a great lover of men and of brethren and of sick people and the lost. It's just incredible.
3: Tehát amikor őt szereted, Isten szereted, akkor az embereket is elkezded szeretni. Az ő szeretetével töltődsz meg. Ez egy hatalmas és csodálatos dolog. De nem élhetsz ezen túl már önmagadnak. Vagy a másik módja, hogy fordíthatjuk ezt az igét.
4: Because he first loved us.
3: Őt szeretjük, és azért szeretjük őt, mert először szeretett bennünket, és ez is igaz.
4: The day that God poured his love into my heart, I was able to love God the way that he deserves to be loved.
3: Attól a pillanattól kezdve tudtam őt úgy szeretni, ahogyan ő megérdemli, amikor ő az ő szerelmét a szívembe árasztotta.
4: And just like Jesus,
3: és éppen úgy, ahogy Jézus is,
4: I prove my love by obedience.
3: A szeretetemet engedelmességben mutatom be és bizonyítom be.
4: I love him so much, I never want to do anything that doesn't please him.
3: Szeretem őt annyira, hogy soha nem akarok olyat tenni, ami nem
4: Jesus
3: kedves előtte.
4: Said, if you love me,
3: Jézus azt mondta, hogyha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsolataimat. És mindezt szeretetből teszem, nem félelemből. Szeretem őt annyira, hogy soha nem akarok semmit tenni, ami nem tökéletes engedelmesség. Ezt a fajta közösséget keresi Isten.
4: I'll just mention the others quickly. They're all worthy of several days study, but we haven't got the time here.
3: Megemlítem a többit is, nincs időnk, mindegyiken egy-egy napot is időzhetnénk akár.
4: Number five.
3: Az ötödik.
4: They are committed to a life of personal prayer and a life of corporate prayer for all nations.
3: Személyes és közösségi ima életre kötelezték el magukat a nemzetekért.
4: Now I used to think it was good for my wife to pray, but I was too busy to pray.
3: Régebben úgy gondoltam, hogy hát jó az, ha a feleségem imádkozik, de én túl elfoglalt vagyok az imádkozásra. De aztán a Máté 6:6 nagyon egyértelműen meggyőzött. Ez az szinte az első utasítás, amit a királyságban lévőknek ad.
4: On your own, without anybody else.
3: Egyedül vagy, senki más nincs ott. Menj be a te belső szobádba,
4: shut your door,
3: a te titkos helyedre, zárd be az ajtót,
4: secret,
3: és titokban imádkozz a te atyádhoz. És hogyha ezt megteszed,
4: it says he will reward you openly.
3: Azt olvassuk, hogy nyíltan fog megfizetni ezért, megjutalmazni. És már ezrek felé intéztem azt a kihívást szerte a világon, különösen az elfoglalt vezetők felé, hogy tegyék azt, amit én is teszek, hogy majdnem kivétel nélkül, minimum az napom első órájában az én titkos helyemre megyek, ami, hogyha otthon vagyok, az én irodám, vagy találnom kell egy másik helyet, ami megfelelő, ha nem vagyok otthon, bezárom az ajtót, becsukom, és Istennel vagyok együtt.
4: It's not a shopping list of requests.
3: Nem vásárló listát darálok el neki kérésekből. Sokszor sokkal inkább ő szól hozzám, mint én hozzá. Az egy óra elrepül pillanatok alatt, és van úgy, hogy 2 vagy 3 óra telik el.
4: I've talked to prayerless, busy leaders, and I said, look, just make this decision.
3: Szólni szoktam ima élet nélkül való elfoglalt vezetőkhöz, hogy figyeljetek, hozzatok egy döntést, ha ez nem a ti életformátok, hogy holnap reggeltől kezdve az a napotok első óráját Istennek fogjátok adni. Nem elég, ha a feleségeddel imádkozol, vagy másokkal, kell, hogy te és Isten egyedül
4: legyetek.
3: Nem tudnám, hogy mit kell tenni, hogyha nem tudnám, hogy kell imádkozni. Úgy fog téged is megtanítani, hogy engem megtanított. És eljutottam arra az állapotra, hogy szeretek imádkozni.
4: And after 3 months, if you've been doing that faithfully, you will be so transformed, nothing will stop you doing it for the rest of your life.
3: Hogyha 3 hónapon keresztül hűségesen teszed ezt, akkor utána már semmi sem fog tudni leállítani, hogy életed hátra a hő részében is ezt tett. Ekkor, hogyha összejövünk, összegyűlünk, akkor megsokszorozzuk azt az erőt, amik vagyunk egyenként. Tehát először egyedül. Isten meg fog tanítani téged arra, hogyan hadakozhatsz sátánnal. Hogyan intézhetsz háborút ellene, hogyan győzheted le a démoni szellemeket. Hogyan láthatsz embereket, mert erőteljesen meggyógyulni. Hogy Isten dicsőségére hogyan változtathatsz meg mindenféle helyzeteket. És egymagad olyanná válhatsz, aki legalább 1000-et elűz. Nos, hogyha mindenki maga ezt teszi, akkor amikor együtt vagytok, akkor ti a testi
4: you multiply your individuality by a factor of 10, that's what the Bible says.
3: A azáltal, hogy közösen összegyűltük a gyülekezeti testben, tízszeresére változik minden. De hogyha senki nem tesz semmit maga, és hogyha minden ima élet nélkül az ima alkalomra eljössz, akkor egyedül nullát űzöl el.
4: Now, if 10 people come together who are all chasing zero.
3: És hogyha 10 ember összegyűlik, aki mind nullát űzel,
4: that should multiply by 100 times what they are on their own.
3: Akkor akár 100-szor is szorozhatod be ezt.
4: But what's 100 times zero?
3: De mit jelent a 100-szor nulla?
4: Still zero.
3: Az még mindig nulla.
4: But if you're each chasing 1,000.
3: De hogyha mindnyájan 1,000-et űztök el.
4: Come together.
3: És amikor 10 összegyűltök, akkor együtt
4: 100,000, I'm sorry, you can chase 100,000.
3: Együtt 100,000-et űzhettek el.
4: When we get those sort of corporate prayer meetings, we've got the power to shake situations and shake nations.
3: Amikor ez a fajta közösségi ima életünk van, ekkor rázhatunk meg városokat és egész országokat.
4: So when people who know how to pray on their own come together,
3: amikor azok gyűlnek össze, akik tudják, hogyan kell imádkozni egyedül,
4: their corporate power is tremendously multiplied.
3: Akkor az ő közösségi erejük csodálatos módon felsokszorozódik.
4: And I say in verse in point 6, they come in their prayers primarily to give, not to get.
3: És a hatodik pontban arról van szó, hogy elsődlegesen azért jönnek, hogy adjanak, nem hogy kapjanak.
4: Jesus said in Matthew 6:33.
3: Máté 6:33-ban Jézus azt mondta,
4: if you seek first of all the kingdom of God,
3: ha először Isten királyságát keresitek,
4: all these other things will be yours automatically.
3: Akkor automatikusan ezek a dolgok, a ráadások, a többi dolog megadatik nektek. Még csak nem is kell imádkozni értük.
4: Your God will supply all your need without most of the time even having to ask him.
3: A te Istened ki fogja rendelni a te szükségedet, anélkül, hogy még csak legtöbbször kérnéd is kellene. 50 év tapasztalatából beszélek.
4: I cannot remember the last time that I went to God to get my needs met, because he meets them before I've asked him.
3: Nem emlékszem, mikor volt az utoljára, amikor kéréssel jöttem volna hozzá, mert ő még mielőtt kérném, betöltötte az én szükségeimet.
4: I'm not teaching you theory, this is my real life experience.
3: Nem elméletekről beszélek, ez az életbeli tapasztalatom. Néhány nappal ezelőtt azt mondta az Úr.
4: He said, I'm going to give you a sabbatical because I want you to stay home and write.
3: Megadom neked ezt a hosszú szabadságot, amit általában a tudósok kapnak, azért, mert azt akarom, hogy otthon maradj.
4: To give you support while
3: otthon maradj, hogy könyvet írjál. Arra fogok készíteni egy üzletembert, hogy adjon támogatást neked, nem a szolgálatra, hanem hogy otthon maradj és írni tudj.
4: That was only 3 weeks ago he said that.
3: Néhány héttel ezelőtt mondta ezt
4: az Úr. Last week I received a check.
3: Múlt héten kaptam egy csekket egy üzletembertől.
4: He said, I felt God tell me that you need a sabbatical.
3: Azt írta nekem, hogy úgy érzem, hogy Isten azt mondja nekem, hogy neked egy ilyen hosszú szabadságra van
4: szükséged.
3: És úgy gondolom, hogy Isten azért küld el erre a szabadságra, hogy írni tudjál, hogy aztán mi mindnyájan olvashassuk azt. Istennek az igazságát.
4: He enclosed a personal check to me for $50,000.
3: És ezért elküldött 50,000 dollárról, 50,000 USA dollárról egy csekket nekem személyes szükségeimre.
4: This happens to me all the time.
3: Ilyesmi dolgok történnek velem újra meg újra. Nem 50,000 minden héten, nehogy megkeress aztán itt a végén.
4: Don't come asking me at the end of the meeting.
3: Ne gyere hozzám, hogy aztán kéregessél tőlem a végén.
4: But God said to me in the year 1997.
3: 1997-ben azt mondta az Úr nekem.
4: He said, I can trust you to handle money because you don't waste it on yourself.
3: Rád tudok bízni pénzt, azért mert nem veszegeted magadra. 2000-re.
4: I will enable you to give, not live. I will enable you to give like a millionaire.
3: Képessé teszlek arra, hogy úgy adjál, nem úgy élj, úgy adj, mint egy milliómos.
4: And that's been literally fulfilled.
3: És gyakorlatilag ez valóra vált.
4: And I don't go around writing begging letters and all that. I just God is so wonderfully generous.
3: Soha nem írogatok könyörgő leveleket, egyszerűen Isten ilyen bőkezű.
4: So my prayer life is focused on the kingdom.
3: Tehát az ima életem a királyság körül forog.
4: And there are great financial needs to advance the kingdom.
3: És természetesen hatalmas anyagi szükségletek vannak, hogyha Isten királysága előre akar menni. A szellemi harcban a pénz egy nagyon fontos fegyver. Hallottok engem?
4: If the Muslims had their money cut off, their message is hopeless without the money.
3: Ha a muzulmánok pénze elfogyna, akkor az üzenetük berekedne.
4: Fuel for car. It suddenly appears on the market and we don't need oil anymore. What is?
3: Mi lenne akkor, ha egy olyan autóval állnának elő, amiben nem kell üzemanyag, és megszűnik az olaj iránti kereslet?
4: That could change the whole dynamics of spiritual warfare over the face of the whole earth. Would you agree with?
3: A szellemi harc dinamikáján tudna mindez változtatni az egész világon. Egyet tudsz ezzel érteni?
4: These are the sort of prayers I'm praying and I'm seeing answers to.
3: Az ilyen fajta imákat imádkozom és látom megválaszol. Harcos nép ez, a hetedik pont. Aki háborúra kötelezte el magát. És erről nem mondok többen. A nyolcadik pont. Szenvedélyesen szolgálják. És hajlandóak keményen dolgozni azért, hogy az ő királysága az egész földön megvalósuljon.
4: Of the Lord of Hosts consumes.
3: Jézus azt mondta, hogy a seregek urának féltőn szeretete szorongat engem.
4: I don't need motivating, there's fire inside me.
3: Nincs szükségem motiválásra kívülről, itt van mélyen bennem. És 50 éve ez így van.
4: God's promised me I will not die in an old people's home.
3: És Isten megígérte nekem, hogy nem idősek otthonában fogok meghalni.
4: He said, I will die in battle somewhere.
3: Valahol harc közben fogok meghalni, azt mondta.
4: And you'll be in his timing, not the devil's timing.
3: És az ő időzítésében lesz ez, nem pedig sátán időzítése.
4: Until that day, nothing's going to stop me.
3: De addig a napig semmi sem állíthat le engem.
4: Now, this is the building that he loves to indwell.
3: Tehát ez az a fajta épület, amiben szeret ott lakozni Isten.
4: It's a community of people.
3: Embereknek közössége.
4: Now, in the next few pages, I talk about things that the church is not, like buildings and temples and all that kind of thing.
3: A következő oldalakon arról beszélek, hogy mi nem a gyülekezet.
4: I even point out to you on page number 6.
3: A hatodik oldalon.
4: The title is that God allowed the building of Solomon's temple to teach us a lesson, but it was never his real desire.
3: Azt olvassuk, hogy Isten engedélyezte, hogy megégjen a templom, de nem ez volt a célja.
4: Also is in 2 Samuel 7, but we'll read 1 Chronicles 17.
3: Az 1 Krónika 17-hez lapozzunk.
4: And verse 1 it says, it came to pass when David was dwelling in his house that David said to Nathan the prophet, see how I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord is under tent curtains.
3: Amikor Dávid már a palotájában lakott, ezt mondta Dávid Nátán prófétának, nézd, én cédrus palotában lakom, az Úr szövetség ládája pedig sátorlapok alatt.
4: Then Nathan said to David, do all that's in your heart, for God is with you.
3: Nátán ezt mondta Dávidnak, tedd meg mindazt, amit szándékodban van, mert veled van az Isten.
4: But Nathan was totally wrong to say that.
3: De Nátán próféta teljes egészében tévedett, mert Isten nem bízta rá soha ezt az üzenetet.
4: Nathan saw the genuine desire of David's heart and never bothered to go and ask God whether it was will or not.
3: Nátán látta Dávid szívének tisztaságát és az ő tiszta vágyát, de nem ment el, hogy megkérdezze Isten véleményét.
4: So in verse 3 that night the word of the Lord came to Nathan.
3: De még azon az éjszakán, így olvassuk a harmadik versben, történt, hogy így szólt Isten
4: igéje. Isten szava Nátánhoz.
3: Menj, mondd meg szolgámnak, Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr, nem te építesz nekem házat, hogy abban lakjam, hiszen attól fogva, hogy felhoztam Izrael fiait, nem laktam házban mindmáig, hanem sátorból sátorba. Egyik hajlékból a másikba mentem.
4: Wherever have I moved about with all Israel, have I ever spoken a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to shepherd my people, saying, why have you not built me a house of cedar?
3: Amíg együtt jártam egész Izraellel, mondtam egy szóval is Izrael bármelyik bírájának, akiknek ezt parancsoltam, hogy pásztorolja népemet, miért nem építettetek nekem cédrusházat?
4: And God goes on, I haven't time to read it all, and tells them that he, no house can contain him.
3: Isten folytatja, nincs időm most, hogy az összeset felolvassuk, azt mondja Isten, hogy egy épület sem tud befogadni engem.
4: He's speaking prophetically about the Lord Jesus Christ. He's not talking about Solomon.
3: És a 11. versben azt olvassuk, profétai módon szól Jézus Krisztusról, nem Salamonról. Ha majd
4: What are you reading? Oh, okay. I wasn't going to read it, but okay, read it.
3: Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, az egyik fiadat, és szilárddá teszem az ő királyságát.
4: One of your sons shall come from you, and he shall establish the kingdom, and he shall build me a house, verse 12, and I will establish his throne forever.
3: Ő épít nekem házat, tehát az egyik fiad, az ő királysága, ő épít nekem házat, én pedig megerősítem a trónját
4: örökre.
3: Tehát Jézus Krisztusról beszél, de Salamonnak az a kiváltsága van, hogy az ő királysága első éveiben allegorikus módon egy típusként bemutathatja azt, hogy milyen lesz az elkövetkezendő királyság. Egy-két tanítási részt eltölthetnénk ezzel. Isten azért engedte meg, hogy ez a templom felépüljön, hogy ezáltal egy leckét tanítson meg
4: nekünk.
3: Sok más igét is felsorolok itt, hogy Istennek nem ez volt az eredeti terve, hogy egy házat építsenek neki, egy templomot.
4: Of more than 30 years they had been worshiping God in the tabernacle of David.
3: Az elmúlt 30 évben.
4: Now in that tabernacle of David there was no priesthood.
3: Itt amikor ezek az igék elhangzanak, az előtti 30 évben Dávid sátrában folyt a dicséret, ahol emberi papság nem szolgál.
4: Lord Jesus Christ was the Melchizedek priest of that tabernacle of David.
3: De ott Dávid sátrában az örökkévaló Úr Jézus Krisztus volt a Melchizedek papja.
4: Now, if you don't know what I'm talking about, get a set of tapes which teaches carefully on the raising up of David's tabernacle.
3: Ha nem tudod, miről beszélek, akkor szerezd be azt a tanítássorozatot, ami Dávid sátráról szól.
4: Because it's something you absolutely have to understand.
3: Mert meg kell értenünk azt.
4: And it's got to be your ambition to raise up a true tabernacle of David in every major city that is represented here.
3: És a célunkká kell válni, hogy minden egyes városban, amit itt képviselünk, felállítsuk Dávid leomlott sátrát.
4: In David's tabernacle there was no Levitical priesthood.
3: Dávid sátrában nem volt lévitai papság.
4: There was no sacrifices for sin.
3: Nem volt bűnért
4: Because David had already had a revelation of the perfect lamb being crucified, which is described carefully for us in Psalm 22.
3: Azért, mert a 22. Zsoltárban képet kapunk arra, hogy Dávidnak már kinyilatkoztatása volt az Isten valódi bárányáról.
4: Just like Abraham, David was a new covenant believer and was trusting in the blood of the lamb 1,000 years before he was actually crucified in time.
3: És Ábrahámhoz hasonlóan Dávid is új szövetségi hívő volt, aki Krisztus előtt 1000 évvel már az Isten bárányában, Krisztusban bízott.
4: And those who were prepared to receive this by faith.
3: És azok, akik fel vannak készülve, hogy hitáltal ezt befogadják.
4: They pulled back the flap of David's tabernacle, which was just a simple tent.
3: Hátra hajtsák Dávid sátrának a fedelét, vagy oldalán.
4: Into the presence of Almighty God.
3: Akik erre készen álltak, és hittel ezt megtették, besétálhattak Isten Shekina dicsőségébe.
4: A perfect fellowship with God without dropping dead.
3: És Istennel tökéletes közösségben lehettek anélkül, hogy ott holtan estek volna össze.
4: Now that's the only tabernacle that God's really interested in.
3: Igazából csak ez az egyedüli sátor, amit Istent érdekli.
4: When they built this fantastic temple which Solomon built.
3: Amikor megépítették ezt a fantasztikus templomot, amit Salamon épített meg. Akkor a 2. Krónika 5-ben azt olvassuk.
4: It's down on your notes there, verses 4 to 14. I'm not going to read it.
3: Nem olvassuk fel ezt most, de ott van a jegyzetetekben, 4-től 14-ig.
4: They took the tabernacle of Moses.
3: Megfogták Mózes sátrát.
4: Inside the temple of Solomon.
3: és Salamon templomán belül felállították a Mózes
4: sátrát.
3: Ők voltak azok, akik visszatértek a lévitai papsághoz. És a Mózes sátrának három rekeszéhez. Ebben a csodálatos, dicsőséges épületben.
4: But God disappeared once again behind the curtain of the Holy of Holies, and no one had any intimacy with him.
3: De Isten ismét visszament a szentek szentjébe, a függöny mögé, és senkinek nem volt kapcsolata, közössége vele.
4: The people stopped going to David's tent and started all of them going to the tabernacle of the temple of Solomon.
3: Szép épület volt a templom, hogy az embereknek a figyelme elterelődött Dávid sátráról, és elkezdtek Salamon templomába járni.
4: They never formally closed the tabernacle of David. They never shut it down.
3: Soha nem zárták hivatalosan le vagy be Dávid sátrát. Egyszerűen csak az emberek elhanyagolták. Míg végül senkit nem érdekelte.
4: They were totally taken up with the physical glory and magnificence of this incredible temple.
3: Teljesen elragadta őket a fizikai épületnek az emberi dicsősége.
4: They lost all contact with God.
3: Elvesztették kapcsolatukat Istennel.
4: The Levitical priesthood was reestablished.
3: A lévitai papság ismét felállt.
4: And within a few years.
3: És néhány éven belül.
4: Because of the wives that Solomon married, Egyptian women and other
3: Salamon asszonyai miatt,
4: worshipped other gods.
3: Az egyiptomiak meg egyéb asszonyok miatt, Salamon feleségei miatt,
4: the whole thing became
3: akik más isteneket imádtak, az egész dolog gonosz módon tönkrement. És Isten,
4: you see, think of all these glorious, incredible cathedrals that have been raised up all over Europe.
3: Isten azt mondja, amikor látja Európa szerte a hatalmas katedrálisokat.
4: Can you find any life in any one of them? Come on.
3: Vajon van élet bármelyikükben is?
4: It's the last place you can get near God. Would you agree with that?
3: Úgy gondolom, hogy ez a legutolsó hely, ahol Istennel találkozhatsz. This
4: God never really wanted Solomon's temple. He let it be raised up to show what happens when you start worshiping buildings rather than just having.
3: Istennek soha nem volt terve az, hogy Salamon templomon megépüljön. De meg akarta leckésztetni az embereket azzal, hogy mi történik akkor, amikor függönyök meg épületek kerülnek az akadályába, az útjába akadályként.
4: Now buildings are okay as long as you don't worship them.
3: Rendben van az épület akkor, ha nem kezded el imádni azt.
4: As long as it's God that you're after.
3: Hogyha Isten az, aki után vágyakozol.
4: They are useful providing you don't make them wrongly sort of extravagant, so people are all wallowing in the glory of the building rather than glorying in the glory of God. Hello.
3: Hasznosak az épületek akkor, hogyha nem olyan extravagánsul emberi dicsőségesek, hogy az embereket sokkal inkább az érdekli, mint Istennek a dicsősége.
4: At the end of the age,
3: Isten megígérte azt, hogy az idők végén,
4: fulfilled to some extent at the beginning of the church age,
3: bizonyos értelemben a gyülekezet korszakának a végén, és a gyülekezet korszakában, és még inkább a gyülekezet korszakának a végén, nem tudok most részleteibe belemenni ebbe, mindenféle kazetta sorozatok vagy hanganyagok rendelkezésre állnak sok nyelven
4: erről.
3: De Isten azt ígérte, hogy Isten ő maga fel állítja ismét Dávid leomlott sátrát. De soha nem ígérte azt, hogy a jeruzsálemi templomot fogja újraépíteni. Teljesen romokban hever az.
4: God, somehow they managed to accomplish this. And if they insult the Lord Jesus Christ by daring to go back to animal sacrifice again.
3: Hogyha az Úr Jézus Krisztust megvetik azzal, hogy visszatérnek az áldozatokhoz.
4: It would be more offensive to his glorious son that we should go back to animal. Can you not see these things?
3: Akkor Isten ítéletet fog hozni rájuk, hiszen nincsen szörnyűbb annál, mint amikor az ő dicsőséges fiát állatokkal helyettesíti. ez nonsens, amiről sokan beszélnek a templomhoz való visszatéréshez. Viszont, hogyha Dávid sátra épül fel újra, és hogy az ilyenfajta kapcsolat tiszta dicsőítéséhez és imádatához térünk vissza, akkor ugyanaz az erő fog ebből kiáradni. Sőt, szellemi értelemben sokkal erőteljesebb, mint bármi, amit Dávid ismert. És ez lesz annak a királyságnak a középpontja, amit Isten felépít. Amen. Beszélhetnénk itt még Zerubbabel templomáról.
4: And that's a powerful allegory of what God wants to do spiritually at the end of the age.
3: Ez erőteljes allegóriája annak, amit Isten az idők végén akar tenni.
4: In the prophet Ezekiel, there's another glorious temple which is described by Ezekiel.
3: Ezékiel könyvében olvasunk egy dicsőséges templomról.
4: But that temple has never been built.
3: De azt a templomot fizikailag soha nem építették meg. És soha nem is fogják megépíteni, azért mert hatalmas szellemi igazságoknak az allegóriája az.
4: Now, Zerubbabel temple was relatively small and unimpressive compared with the Solomon's temple.
3: Salomon templomához viszonyítva Zerubbabel temploma eléggé jelentéktelen volt méreteiben is, dicsőségében is.
4: Herod finally repaired and rebuilt starting in the year BC 20.
3: Ez volt az a templom, amit végül is nagy Heródes újjáépített időszámításunk előtt.
4: I don't know what to say. It was that temple of Zerubbabel that Herod the damaged and this temple, he rebuilt it again and he began to build in BC 20.
3: Tehát ugyanezt a romló állapotban lévő, ahogy a hetedik oldal tetején
4: olvasunk,
3: lévő templomot, amit eredetileg Zerubbabel épített vagy írt le, állította helyre, bővítette ki jelentősen és díszítette gazdagon nagy Heródes, hogy elnyerje a zsidók jó indulatát. Ez a munka Krisztus előtt 20-ban kezdődött, és körülbelül 60-ban fejeződött be, mármint időszámításunk szerinti 60-ban. Ebben a templomban mehet el Jézus. Tehát Istent nem az épület érdekli, és nem az épületek érdeklik.
4: So, to summarize, they're useful.
3: Foglaljuk össze, hasznosak az épületek, hogyha a megfelelő dolgokra, a megfelelő módon használjuk őket.
4: The church never built buildings for the first 300 years of its existence.
3: De létezés első 300 évében a gyülekezet soha nem épített épületeket. Megtalálta a módját, különféle módját annak, hogy összejöjjenek. Most a következő dologra szeretnék áttérni.
4: 25 years ago.
3: 25 évvel ezelőtt történt.
4: I had a powerful word from Cindy Jacobs just a few days ago.
3: Néhány nappal ezelőtt Cindy Jacobs egy erőteljes üzenetet adott át.
4: She said what God showed you 25 years ago.
3: Ez pedig az volt, hogy amit Isten 25 évvel ezelőtt mutatott meg neked.
4: It's time for that word to be fulfilled.
3: Itt az ideje annak, hogy elkezdjen ez az üzenet beteljesedni, az a szó beteljesedjen. És pontosan tudtam, mire gondol, mert pontosan 25 évvel ezelőtt
4: I was perplexed by the growing charismatic movement.
3: Ámulatba ejtett a növekvő karizmatikus mozgalom,
4: and the hundreds of millions of people that were now being baptized in the Holy Spirit.
3: Az a sok száz millió ember, akiket Isten bemerített Szent Szellembe. A 20. század elején
4: spirit-filled believers were pretty well non-existent.
3: Szellemmel teljes hívők gyakorlatilag nem léteztek. A 20. század első éveinek pünkösdi ébredései után
4: there was something between 5 and 7 million people who claimed to be spirit-filled.
3: Körülbelül 5-7 millió szellemmel teljes hívő lett. Lassan növekedett.
4: 60, it was somewhere around about 40 to 50 million people worldwide.
3: 1960-ra a létszámuk elérte a 40-50 milliót.
4: Then the charismatic movement came.
3: És ekkor jött el a karizmatikus mozgalom. És igazából az egész világon a dolgok elindultak.
4: The number of spirit-filled believers is somewhere between 800,000 and 1 billion worldwide.
3: Ma a Szent Szellemmel Szent Szellembe bemerített hívők száma valahol 800 millió és 1 milliárd között van. Tehát 800 millió és 1 milliárd között van. 6 milliárd valamennyi a teljes lakossága a Földnek. De a következő dolog nyűgözött le. Minden nemzet és ország, ahová ellátogattam, különösen Nyugat-Európában, az USA-ban és egyéb hagyományosan keresztény nemzetekben vagy országokban.
4: But everywhere I went, it was getting more and more demonic, and all the cities were getting more and more evil all the time.
3: Egyre és egyre sötétebbé vált a szellemi klíma, démonizáltabbá.
4: And I said, Lord, why is it that with all this great increase in spiritual believers, we seem to be losing the war against evil?
3: Vajon miért van az, hogy egyre növekszik a szellemmel teljes hívők száma, létszáma, és mégis úgy tűnik, hogy elveszítjük a háborút.
4: Now in certain African nations,
3: vannak olyan afrikai nemzetek,
4: Asia,
3: és Ázsia bizonyos részei,
4: where the power of God has really begun to touch society. Thank God things are changing for the better.
3: Ahol Istennek a szelleme elkezdte úgy megérinteni a társadalmat, hogy a dolgok elkezdtek javulni.
4: But even in those places which I've recently visited,
3: de még ezek között is vannak olyanok, ahová nemrég visszamentem. Jó néhányan láttátok az átformáló az átalakulások videó sorozatot. Úgy láttam, hogy talajt, területet vesztünk, és még nem területeket nyerünk. Uram, miért van mindez? És mondta az Úr, hogy zárkozzam be, menjek el egy 20 napos bőtre, és megmutatja nekem. És Isten azt mutatta nekem, hogy az alapprobléma az, hogy nem a megfelelő fajta gyülekezetet építitek. Helytelen fajta gyülekezetet
4: építetek.
3: És így jutottam el a város gyülekezet témájához. Vannak olyan témák vagy területek ebben, amire nem tudunk kitérni ezen az iskolán, de meg kell értenünk azt, ahogy végeztem a
4: bőtelésemben.
3: Néhány héttel később az Egyesült Királyságban szóltam 600-700 vezetőhöz. Gyülekezet vezetők voltak ezek Anglia szerte, vagy az egész Egyesült Királyságból jöttek. És elmondtam nekik néhány dolgot abból, amit Isten megmutatott a bőtben. A valódi város gyülekezet épületéről vagy felépítéséről, hogyan néz ki, hogyan működik, és hogy miért olyan erőteljes.
4: I was amazed as I was shut up with God how much of scripture is devoted to this city church.
3: És meglepődtem, hogy az igéből mennyi rész foglalkozik a város gyülekezettel.
4: And what it means is we have to learn how to build heavenly Jerusalem in the heavenlies in order to change the environment on earth.
3: Más szóval ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnunk a mennyei Jeruzsálemet építenünk ahhoz, hogy ez a fizikai világban is megvalósuljon. Az iskola végén ehhez vissza fogok térni ez a témához, és részletesebben elmondom. Amikor elmondtam ezt, a vezetők meglepődtek, hogy mennyire sok ige foglalkozik ezzel a témával, és mégis úgy tűnik, hogy senkit nem érdekel. Teljes szívemből, szenvedéllyel tanítottam mindezt, amit úgy gondoltam, hogy Isten megmutatott nekem, és amikor befejeztem a tanítást, néhány napba telt ez, A következő volt a reakció.
4: Boy, this is a fascinating subject. I never knew so much of this was in the Bible.
3: Oh, ez fantasztikus téma. Nem tudtam, hogy ennyi van a Bibliában.
4: But this is what they said.
3: De a következőt mondták.
4: With our present church structure,
3: a jelenlegi gyülekezeti struktúránkban,
4: and our present denominations,
3: és a jelenlegi felekezeteinkben,
4: we're so far down the road in the wrong direction.
3: Annyira távol vagyunk a helytelen
4: irányba,
3: hogy lehetetlen megfordulni és a helyes irányba erre menni.
4: So they took my teaching as interesting theory,
3: tehát úgy vették a tanításomat, mint érdekes témát, és félretették a polcra úgy, mint ami nem megvalósítható a gyakorlatban.
4: I was broken-hearted.
3: Megtört a szívem emiatt.
4: And I said quite strongly,
3: és meglehetősen erőteljesen mondtam azt,
4: this,
3: ha nem akarjátok megtenni, fel vagyok készülve, és elszánt vagyok arra, hogy bárhová elmenjek a világon, ahol egy csapat azt mondja, hogy
4: I've
3: ők megcsinálják
4: it, ezt
3: a modellt.
4: Rather on the shelf, waiting for something to happen in people's hearts to want to do it.
3: Tanítottam erről, de valójában nem nagy nyilvánosság előtt. Vártam a megfelelő emberekre.
4: Sidney Jacobs came to San Antonio to be the speaker on our ninth anniversary of our prayer center.
3: Sidney Jacobs volt a 9. évfordulónkon a San Antonio-i ima centrum.
4: My daughter Rachel was with her, and the two of them together brought some amazing prophetic words.
3: 9 éves évfordulóján ő volt, aki prédikált. És ő és a lányom csodálatos üzeneteket osztottak meg, és egy jó néhány ebből személyesen nekem szólt. Cindy Jacobs abszolút nem tudott semmit a háttérről, és azt mondta nekem, amit Isten neked 25 évvel ezelőtt megmutatott, és abban az időben elutasítást talált. Eljött az ideje annak, hogy ismét elkezd azt tanítani, és most valóra fog válni, be fog teljesedni. Fel vagyok készülve, és elszánt vagyok arra, hogy bárhová elmenjek a világon, ahol egy csapat azt mondja, hogy ők megcsinálják ezt a modellt.
4: Rather on the shelf, waiting for something to happen in people's hearts to want to do it.
3: Tanítottam erről, de valójában nem nagy nyilvánosság előtt. Vártam a megfelelő emberekre.
4: Sidney Jacobs came to San Antonio to be the speaker on our ninth anniversary of our prayer center.
3: Sidney Jacobs volt a 9. évfordulónkon a San Antonio-i ima centrum.
4: My daughter Rachel was with her, and the two of them together brought some amazing prophetic words.
3: 9 éves évfordulóján ő volt, aki prédikált. És ő és a lányom csodálatos üzeneteket osztottak meg, és egy jó néhány ebből személyesen nekem szólt. Cindy Jacobs abszolút nem tudott semmit a háttérről, és azt mondta nekem, amit Isten neked 25 évvel ezelőtt megmutatott, és abban az időben elutasítást talált. Eljött az ideje annak, hogy ismét elkezd azt tanítani, és most valóra fog

0: Cindy Jacobs volt a 9. évfordulónkon a San Antonio Ima Centrum.
1: My daughter Rachel was with her, and the two of them together brought some amazing prophetic words.
0: 9 éves évfordulóján ő volt, aki prédikált, és ő és a lányom csodálatos üzeneteket osztottak meg, és egy jó néhány ebből személyesen nekem szólt. Cindy Jacobs abszolút nem tudott semmit a háttérről, és azt mondta nekem, amit Isten neked 25 évvel ezelőtt megmutatott, és abban az időben elutasítást talált. Eljött az ideje annak, hogy ismét elkezd azt tanítani, és most valóra fog válni, be fog teljesedni. Nem érdekes? Halleluja.
1: So, sometime in the near future, I'm going to come and if I pay you my own way and pay you to come, I'm going to teach it.
0: Tehát valamikor a közeljövőben el fogok jönni, akkor is, hogyha én magam fizetem az utamat, még ha a ti útjaitokat is én fizetem.
1: Some of the former communist countries, the Balkans in particular, but not just the Balkans.
0: Mert úgy érzem, hogy a régi kommunista blokk, különösen a Balkán, de nem csak a Balkán.
1: I feel God's including Hungary and Bulgaria in this.
0: Úgy gondolom, hogy Isten beleveszi Magyarországot és Bulgáriát is ebbe.
1: We're in a position where we could build it this way.
0: Olyan helyzetben vagyunk, amikor megtörténhet. Nincsen sok minden előttünk, ami már létrejött, ezért abban a helyzetben vagyunk, hogy felépíthetjük így a gyülekezetet. Nem szabad elvétetnünk ezt a lehetőséget. Menjünk tovább, a 7. oldalon tartunk. Szeretnék a gyülekezet szó jelentéséről szólni. Az ekklesia görög szó az, ami szinte kivétel nélkül egyházként, gyülekezetként van fordítva. Ez nem valami új fogalom, amit a keresztények fedeztek fel, vagy találtak ki. Bibliában benne van. Benne van az Ószövetségben is. A Septuaginta, az Ószövetség görög fordítása is jó néhány alkalommal használja ezt a szót. És ugyancsak használták világi irodalomban is. Emberek gyűlését jelenti ezt, összegyűlését.
1: A community gathered together for some purpose.
0: Olyan közösség, amely egy adott céllal gyűlt össze. Például a Cselekedetek 19-ben,
1: when the crowd gathered in the city of Ephesus,
0: amikor Efézusban összegyűlt a tömeg,
1: and Paul and the new church was being threatened by them,
0: és amikor Pálra és az új gyülekezetre fenyegetést jelentettek, abban a szakaszban háromszor is. A 32. versben
1: it says the word is ekklesia.
0: Az ekklesia szót olvassuk.
1: Was confused, and most of them did not know why they'd come together.
0: Legtöbben nem tudták, hogy miért jöttek össze.
1: Now the 39. versben to keep the whole thing in order.
0: A prokonzul azt az utasítást adta, hogy rendbe menjenek a dolgok.
1: Any inquiry to make, it shall be determined in the lawful ecclesia.
0: Azért, mert ha van valami kívánságotok, a törvényes népgyűlésen azt is el lehet intézni. Ecclesia ismét. És aztán a 40. vers végén, vagy 41. versben azt olvassuk, hogy ezeket mondva feloszlatta a gyűlést, ekklesia ez is. Hát amit mi gyülekezetnek vagy egyháznak mondunk, az az eredetiben, az új szövetségben, a görögben az ekklesia szó. Nincsen szó itt épületről, semmi köze a szervezetekhez, vagy bármiféle. Bármiféle intézményekhez, emberekről van szó, akik kihívattak valahonnan, és összehívattak valamire egy bizonyos céllal.
1: When the whole nation of Israel was wandering in the wilderness,
0: amikor Izrael egész népe

0: a pusztában vándorolt.
1: They were called the ecclesia in the wilderness.
0: Akkor ők a puszta ecclesiájának neveztettek.
1: This word used in Deuteronomy.
0: Mózes 5. könyvében olvasunk
1: and
0: erről.
1: Quoted by Stephen in Acts chapter 7 verses
0: 37-ben István is idézi ezt a 37-38-ban.
1: John 2 verse 19.
0: Szent János 2:19-ben.
1: He said to them, destroy this.
0: Azt mondta nekik, hogy romboljátok le ezt a templomot.
1: And in 3 days I will rebuild it.
0: És 3 nap alatt megépítem azt.
1: And he was speaking of the temple of his body, the church.
0: Az ő testéről beszélt, a gyülekezetről, ami hamarosan feltámasztatik.
1: Come to page 8 of your notes. I think it is on mine anyway. It's
0: a 8. oldalon, legalábbis az én.
1: Ephesians 2, verses 19-22.
0: Az Efézus 2, 19-22.
1: This multiracial church is now called God's nation.
0: Az oldal tetején látjuk ez. Ez a gyülekezet.
1: The Israel of God. Come to Galatians 6. Let's just look at that.
0: Ami sok nemzetből áll, ez az élő kövekből felépülő gyülekezet. Lapozzunk a Kolossai levélhez.
1: Galatians chapter 6.
0: Galata levélhez, a 6:15. Galata 6:15.
1: For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avail anything, but a new creation.
0: Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés sem nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. 16. vers.
1: And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God.
0: Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének.
1: Come to 1 Peter chapter 2.
0: Aztán az 1 Péter 2-höz lapozzunk.
1: Did you read the whole of verse 16? That was quick.
0: Elolvastad az egész 16.
1: verset? Did you read Galatians 6:16? Oh, that's what I want you to read. Chapter 6, verse 16.
0: Read the whole verse. 16. Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és az Isten Izraelének.
1: Come to 1 Peter chapter 2.
0: Gyertek az 1 Péter 2-höz.
1: And verse 9.
0: 9. vers.
1: But you are a chosen generation.
0: Ti azonban választott nemzetség.
1: Well, let's wait till you get it. 1 Peter 2, verse 9.
0: 1 Péter 2, 9.
1: You got it?
0: Megvan.
1: But you are a chosen generation.
0: Ti azonban választott nemzetség.
1: The next phrase literally, you are a kingdom priesthood would be a good translation.
0: Szó szerint fordítva, királyság, papság. Vagy a királyság papsága, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok.
1: Hallelujah.
0: Hát folytathatnánk.
1: You find all over the New Testament
0: az egész új szövetségben ezt találjuk, hogy most már Isten Izraele lettünk.
1: Okay, it's God's family.
0: Isten családja.
1: Made up of all nations.
0: Minden nemzetből.
1: Including of course the Jews.
0: Természetesen zsidókból is.
1: And we've all become one glorious new Israel.
0: Akik mindnyájan egy új dicsőséges Izraellel váltak. Isten háztartása ez, amelynek mindnyájan tagjaivá váltunk.
1: Now let me just clarify something.
0: Hadd tegyek tisztába valamit itt. A Róma 11-hez lapozzunk. Róma 11.
1: Are you staying with me? Am I going too fast?
0: Itt vagytok velem? Vagy túl gyorsan?
1: Please feedback to me.
0: Kérlek, jelezzetek.
1: Romans chapter 11.
0: Róma 11.
1: And you'll come to this.
0: És a következőt látjuk. 16. verstől.
1: For if the first fruit is holy,
0: Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az.
1: And if the root is holy, so are the branches.
0: És ha a gyökér szent, az ágak is azok.
1: Some branches were broken off, and you, being wild, talking to the Gentiles, were grafted in.
0: Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadul ajfalétedre beoltattál közéjük.
1: Verse 19, but you say the branches were broken off that I might be grafted in. Well said.
0: 19. vers. Azt mondod erre?
1: But if God did not spare the natural branches, he won't spare you either.
0: Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam.
1: And it's easy for God to graft back the natural branches because they'll be being grafted into their own olive tree.
0: 21. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kimélte, téged sem fog kimélni.
1: Now it's important to understand what that root is.
0: 22. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket.
1: Ethnic Israel.
0: Tehát a gyökér.
1: It's not ethnic Israel.
0: Gyökér nem.
1: Some will teach, but it's
0: az Izrael, hanem Ábrahám.
1: It's not even Abraham.
0: Nem is Ábrahám.
1: I want you to come with me now and look at what this is.
0: Nézzük meg együtt, hogy mi is ez a gyökér, amiről itt szó van.
1: The book of Revelation.
0: Jelenések könyvéhez lapozzunk.
1: Come to chapter 5.
0: Az ötödik részhez.
1: Come to verse 5.
0: És az ötödik vers.
1: Do not weep.
0: Ne sírj.
1: Now just stop when I tell you to stop. Behold, the lion of the tribe of Judah. Stop there.
0: Íme győzött az oroszlán Júda törzséből.
1: Who is the lion of the tribe of Judah?
0: Ki a Júda törzséből való oroszlán?
1: It's not Abraham, amen?
0: Nem Ábrahám, ugye?
1: It's Jesus. Would you agree with that?
0: Jézus, egyetértetek ezzel?
1: And he is called the root of David.
0: És ő Dávid gyökere.
1: Now come to Revelation chapter 22.
0: Itt az eredeti azt mondja, hogy Dávid gyökere, Júda beli oroszlán. Térjünk vissza 16. vershez.
1: Revelation 22, some of the last words of the Bible.
0: Jelenések 22:16.
1: I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches.
0: Én Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezet előtt.
1: This is what he says. He appears to contradict himself.
0: És halljuk csak, úgy tűnik, mintha ellenmondásba keveredne. Én vagyok Dávid gyökere, és új hajtása. Hát hogyan lehet gyökere is, meg a hajtása is?
1: And the answer is because he has always existed as the eternal Christ.
0: Hát a válasz erre az, hogy mint az örök Krisztus, örökkévaló Krisztus, örökké létezett.
1: His eternal nature.
0: És az ő örökkévaló természetében.
1: He is the holy root out of which all the nations of his kingdom, the church, are going to come.
0: Ő az a szent gyökér, amelyből az ő gyülekezetében minden nemzet előáll.
1: The Melchizedek priesthood is an eternal priesthood.
0: Melkisédek rendje szerint való papság, örökké való papság.
1: It was there before the worlds were created. He was the creator of all these physical things.
0: Ott volt már mielőtt a világ teremtetett volna, ő a fizikai világ teremtője is.
1: And long before there was an Abraham.
0: És sokkal mielőtt Ábrahám lett volna, sokkal azelőtt mielőtt Júda lett volna, ő volt már a gyökér.
1: The first branch to be grafted in was probably Abel.
0: Az első ág belőle valószínűleg Ábel volt.
1: And then we have Noah who walked with God and lots of other people.
0: Aztán Noé, aki Istennel járt.
1: Branches that were grafted into that incredible root.
0: És sok egyéb ág, ami ebből a gyökérből származott.
1: David became a branch in the root which was the eternal Christ.
0: És Dávid egy ilyen ággá vált az örökkévaló gyökérben, ami a gyökérből származó, ami a gyökér maga Krisztus.
1: Jesus, Almighty God squeezed himself into a human form.
0: De aztán az örökkévaló Isten bele sűrítette magát az emberi formába, és az ember Jézus Krisztussá vált.
1: And he
0: Krisztus
1: was a branch of that root, David, who was a branch of the root which was the eternal Christ.
0: És ő volt Dávid új hajtása, azért a Dávidé, aki ág volt az örökkévaló gyökérből, aki maga Krisztus. Érthető ez?
1: So he's the eternal one.
0: Tehát ő az örökkévaló.
1: And he's the branch from which it all comes.
0: És ő az új hajtás, aki eljön.
1: but he's also the root out from which the branch comes.
0: De nem csak az új hajtás, hanem ő maga is a gyökér.
1: For a time, Jesus was a Jew after the flesh. Paul tells us that.
0: Pál beszél arról, hogy egy időre Jézus test szerint való zsidó volt.
1: That was for the purposes of redemption.
0: De ez a megváltás céljait szolgálta.
1: And in his risen, glorious, resurrected life, he was no longer a Jew. He's the eternal Son of God.
0: És az ő feltámadt dicsőségében többé már nem zsidó volt. Nemzetsége szerint, hanem az ő, az Isten örökké való fia. Azon az alapon, amiből mindezek az ágak táplálkoznak az idő előtt már.
1: Come with me to Zechariah.
0: Gyertek velem Zakariáshoz.
1: A great prophetic book. I'd love to spend a week with you.
0: Szeretnék egy egész hetet Zakariás könyvével tölteni. Csodálatos profétai könyv. Harmadik részhez lapozzunk.
1: Come to verse 8.
0: 8. vers.
1: Hear, O Joshua, the high priest, you and your companions that sit before you.
0: Hallgass ide, Joshua, a főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek.
1: For they are a wondrous sign. For behold, I am bringing forth my servant, the branch.
0: Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Ki ez a sarjadék?
1: Jesus, the branch.
0: Jézus, az új hajtás, a sarjadék. De melyik fának a hajtása? Annak a fának, ami ő belőle gyökerezik, mint örökkévaló gyökérből.
1: Now, Jude is there and David's there, but long before any of them, Abraham was never a Jew. Jews did not come for several generations later.
0: Nos, ott van Dávid, de Ábrahám soha nem volt zsidó. A zsidó nép nemzedékekkel később jött létre.
1: The Jews are going to be a glorious and wonderful part of the end time church, and something incredible is going to happen in Israel.
0: Az utolsó idők gyülekezetének csodálatos része lesz a zsidó nép, vagy a zsidók közül.
1: But when these things were realized by the apostle Paul,
0: de amikor ezeket a dolgokat Pál apostol felfogta,
1: the kingdom to come to its fullness, they had to be delivered and set free from their Jewish roots.
0: Akkor rájött arra, hogy ahhoz, hogy mindez az övéké legyen, ehhez meg kell szabadulniuk a zsidó gyökereiktől.
1: You read that he himself stopped practicing Judaism because he'd now seen the kingdom, which left.
0: Azt is olvassuk, hogy ő maga a judaizmust maga mögött hagyta, többé nem gyakorolta judaista dolgokat, azért, mert látta a királyságot.
1: Because the church cannot be its fullness until it realizes that while the Jewish people will be a glorious part, they cannot dominate the culture of the kingdom. They cannot bring Jewish culture because it will.
0: Nem láthatjuk a gyülekezetet annak teljességében, hogyha nem látjuk azt, hogy a zsidók dicsőséges részei lesznek a végső gyülekezetnek, de nem dominálhatják annak a kultúráját.
1: And God showed this to the apostle Paul.
0: Amikor mindezt Isten megmutatta Pál apostolnak.
1: He saw the Galatians beginning to practice Judaism.
0: És amikor meglátta, hogy a galaták elkezdték ismét a judaizmust felvenni és gyakorolni, hogy a pogányok a zsidó szokások és zsidó törvények alá vonattak.
1: He wrote with a pen sparking with fire as he said, don't do such a foolish thing.
0: Akkor szikrázott a tolla szinte, ahogy írta a levelet, hogy ne csináljatok ekkora bolondságot. Nézzük csak meg a Galata levélben.
1: Chapter 4.
0: Negyedik rész.
1: Well, I could spend hours on this. Hope it's making sense to you guys.
0: Remélem, hogy érthető mindaz, amit mondok, órákat tudnék eltölteni ezzel.
1: Come to Galatians.
0: Galata.
1: Chapter 4.
0: Negyedik fejezet.
1: And come to verse 11. I'm afraid of you, lest I've labored for you in vain.
0: 11. vers. Attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek.
1: So how can you go back to these beggarly elements and go back into bondage? I'm afraid of you, lest I've labored for you in vain.
0: Hogyan mehettek, aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, stb. Attól féltelek titeket, hogy visszaestek. Pogányokhoz szól, hallgassuk csak a 12. verset.
1: I urge you to become like me, for I have just become like you.
0: Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint én.
1: So all my Jewish traditions, and now you crazy guys, you're going back into the bondage of those things.
0: Elhagytátok a zsidó gyökereket, és most visszatértek bolond módon.
1: Come to Isaiah 11.
0: Lapozunk az Ézsaiás 11-hez.
1: Isaiah chapter 11.
0: Az Ézsaiás.
1: Come to verse 1.
0: Könyve 11. fejezethez.
1: Then there shall come forth a rod from the stem of Jesse.
0: Veszőszál hajt ki Isai törzsökéről, törzséből, gyökeréből.
1: The root is the eternal Christ.
0: Na most a gyökér,
1: and Jesse
0: az örökkévaló Krisztus.
1: As a branch into that root. Do you understand that?
0: Isai ebbe a gyökérbe, ebből
1: and,
0: a gyökérből nőtt ki.
1: Branch, which is grafted into the eternal root of the eternal Christ, comes a branch of Jesse, and from Jesse comes a branch of David. Hello.
0: Isai ebből a gyökérből jön, mint egy törzs, és ebből a törzsből jön ki Dávid, mint egy ág.
1: And from Jesse comes David, and from David comes a branch who is Jesus, the man Christ Jesus,
0: Isaiból,
1: during his earthly life. Do you understand that?
0: Isaiból jön Dávid, Dávidból pedig jön az a földi Krisztus,
1: aki. And a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest
0: testébe.
1: Upon him. The Spirit of who's he talking about?
0: Hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke, az Úr szelleme nyugszik
1: rajta.
0: Itt most már értjük azt, hogy hogy lehet, hogy az új hajtás is egyben, és a gyökér is egyben.
1: In his earthly saviorhood, he became a Jew in order to be the Lamb of God to take away the sin of the world.
0: Földi megváltói létében ő a hajtás, aki azért jött, az Isten bárány, hogy elvegye a világ bűneit.
1: But in his eternal being, he's always been the root out of which all this would grow.
0: De az ő örökkévaló lényében mindig is a gyökér volt, akiből mindez előjön.
1: In his eternity, he's the root.
0: Ő az örökkévaló a
1: gyökér,
0: és az ő időleges emberi mi voltában, mint zsidó, ő volt egy ág, egy új hajtás,
1: ami
0: az ő örökkévaló lényéből, mint gyökérből származik. Érthető ez?
1: And in his eternal support of all creation and ruling with all the power of his eternal being, he's the root.
0: Tehát ő az újhajtás, de ugyanakkor pedig az teremtés fölött való uralmában, és mindenek felett való uralmában pedig az örökké való gyökér.
1: Now, it should be easier for Jews to be grafted into the root, because they've had centuries and centuries of revelation of who God really is.
0: Zsidók számára könnyebb kellene, hogy legyen, hogy ebből a gyökérből jöjjenek, azért mert évszázadokon keresztül
1: but there's a strange blindness on their mind,
0: and
1: they can't see Jesus in every page of the Old Testament like we can, because the veil is not there.
0: De vakság ül rajtuk, és ezért nem látják, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy kicsoda a Krisztus a Biblia minden egyes lapján, mint ahogy mi láthatjuk, mert nincs ott a lepel. 2 Korintus 3-hoz lapozzunk. Az ő elméjükön ott van a lepel, és ezért nem láthatják Krisztus dicsőségét. 2 Korintus
1: 3-ban.
0: De egy nap elvétetik ez a lepel. Hirtelen. Ó, micsoda nap lesz az.
1: Come to Isaiah 11. Come to verse 10.
0: Menjünk vissza az Ézsaiás 11-hez.
1: In that day there shall be a root of Jesse.
0: Azon a napon.
1: In verse 1 he's the branch, in verse 10 he's the root. Can you see this again?
0: 10. vers. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek. Tehát van Isainak törzse, és van gyökere.
1: He's the branch of Jesse. Can you see this here?
0: Látjátok ezt? Mint emberi megváltó, ő az, aki mint ág sarjad Isai törzsökéről. De a 10. vers, azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül.
1: And his resting place shall be glorious. Hallelujah.
0: És székhelye dicsőséges lesz. Hallelujah.
1: Now we're heading up for these things.
0: E felé tartunk, ezek felé a dolgok felé tartunk. Bármely nap ezek a dicsőséges dolgok bekövetkezhetnek. És Zakariás 12 is valóra válik. Meg fognak térni, meg fogják bánni azt, hogy ó, Uram, hát a saját messiásunkat öltük meg.
1: Something powerful will sweep through the whole Islamic world.
0: És valami erőteljes dolog fog végig seperni az egész muzulmán világon. A muszlim vallás elveszti a hitelét.
1: It will be destroyed.
0: Le lesz rombolva.
1: And a billion Muslims will turn to Jesus Christ.
0: És az egy milliárd muszlim hívő oda fordul Jézus Krisztushoz. Saját szemeimmel látni fogom ezt.
1: Amen.
0: Amen.
1: This is where what the church has to become.
0: Erre kell eljutni a gyülekezetnek.
1: And praise God, for he's totally in control. He's got absolutely everything working according to his will.
0: Dicsőség Istennek, hogy ő teljesen uralma alatt tartja és felügyelete alatt a dolgokat. És mindez meg fog
1: történni.
0: Milyen öröm, hogy, és izgalom, hogy ilyen izgalmas napokban élhetünk. Álljunk fel.
1: Let's pray.
0: És imádkozzunk.
1: Amen. We thank you, Lord.
2: Ez volt a Hitünk alapjai.
3: Hitünk alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sans műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Nemes Pál Gyógyítás ajándéka című tanításának második részét hallhatjuk.
4: Mennyi édesatyánk, hálát adunk a te szeretetedért. És mindazért, hogy te fantasztikus Isten vagy.
5: Thank you, Father, for your love, and that you are such an amazing God.
4: És köszönjük, Uram, a te beszédedet.
5: And we thank you for your word.
4: Köszönjük neked, Uram, az élő szavadat.
5: Thank you for your living word.
4: Köszönjük neked, Uram, hogy megvan írva.
5: Thank you, Lord, that it is written.
4: Zsidókhoz írt levél, második fejezet, negyedik verse.
5: Hebrews 2:4.
4: Hogy te velünk együtt bizonyságot teszel.
5: That you testify with us.
4: Arról az örömhírről.
5: About the good news.
4: És arról az üdvösségről.
5: And about the salvation.
4: Amit te biztosítottál.
5: That you have provided.
4: A te fiadon Jézus Krisztuson keresztül.
5: Through your son Jesus Christ.
4: És odaszánt szenteken keresztül.
5: And through devoted saints.
4: Akik az előttünk levő évszázadokon át.
5: Who through the centuries before us.
4: Hittel és elkötelezett élettel.
5: With faith and devoted life.
4: Tanítványként hirdették a te királyságodat.
5: Proclaimed your kingdom as disciples.
4: Ahogy ezt mi is megtesszük.
5: As we also do it.
4: A te szellemed által.
5: By your spirit.
4: Velünk együtt bizonyságot teszel.
5: You testify together with us.
4: Jelekkel és csodákkal.
5: Through signs and miracles.
4: Sokféle erővel.
5: With many kinds of
4: és
5: powers.
4: A Szent Szellem különböző megnyilvánulásaival.
5: And with the different manifestations of the Holy Spirit. By your will.
4: Hogy meglegyen a te akaratod.
5: So that your will would be done.
4: Amely megvan tökéletesen a mennyben.
5: That happens perfectly in heaven.
4: És ott világosan érthető.
5: And there it's very clear and understandable.
4: Meglegyen itt a földön is.
5: It would also happen on earth.
4: A személyes szféráinkban.
5: In our personal lives.
4: Kapcsolatainkban.
5: In our relationships.
4: Közösségi életköreinkben.
5: And in the different circles of our fellowship life.
4: És a nemzeteinkben, országainkban.
5: And
4: is.
5: In our nations, in our countries.
4: És köszönöm neked, Uram.
5: And I thank you, Lord.
4: Mennyi atyánk ezeket a napokat.
5: We thank you, Father, for these days.
4: Köszönjük neked, Uram, ezeket a tanításokat.
5: We thank you for these teachings.
4: És nem akarjuk elkövetni azt a hibát.
5: And we don't want to make the mistake.
4: Hogy a fejünket teletömjük.
5: Of filling our heads.
4: Hanem már most segítségül hívjuk Jézus Krisztus a te nevedet.
5: But even now we call upon your name, Jesus Christ.
4: Segíts meg, Uram.
5: Help us, Lord.
4: És alárendeljük magunkat.
5: And we submit.
4: Az időbeosztásainkat és a cselekedeteinket is.
5: We submit our timings and our actions.
4: Az elképzeléseinket és az akarásunkat is.
5: Our will and our ideas.
4: Hogy meg is cselekedjük mindazt.
5: So that we would also do everything.
4: És a királyság alaptörvénye szerint.
5: That you show us and based on the basic laws of the kingdom.
4: Amelyet bennünk elültettél.
5: That you planted in us.
4: Azt hiszük, hogy növekedni fog.
5: We believe it will grow.
4: Mint a mustármag.
5: As the mustard seed.
4: És ahogy kimegyünk.
5: And as we go out.
4: A Márk 16:20 szerint.
5: According to Mark 16:20.
4: És hirdetjük ezeket mindenütt.
5: We will proclaim these things everywhere.
4: Te együtt munkálkodsz velünk.
5: You will also work with us.
4: És megerősíted a királyságodról szóló beszédet.
5: And you will confirm the words about your kingdom.
4: Jelek és csodák által.
5: With signs and wonders.
4: Amelyekkel bizonyságot fogsz tenni.
5: That you will testify with.
4: Önmagadról.
5: About yourself.
4: A te fiadról, Jézus Krisztusról.
5: About your son, Jesus Christ.
4: A te királyságodról.
5: And about your kingdom.
4: Köszönjük előre ezt neked, Uram.
5: We thank you, Lord, in advance for this.
4: Amen.
5: In the name of Jesus, amen.
4: Amen.
5: Amen.
4: Egyből akkor a legvégébe kezdek.
5: So I will start with the very end.
4: Ezt az utolsó pontnak írtam.
5: I wrote it as the last point.
4: Nem is tudom, mikor kezdtük el. Balog Évát látom.
5: I don't even know when we started this. I can see Eva Balog.
4: Mikor kezdtük el a Rádió Sansz Sima csoportot?
5: When did we start the prayer group for the Radio Sans?
4: 4 évvel ezelőtt.
5: 4 years ago.
4: És a rádió adásokon keresztül is adtunk fölhívásokat.
5: And through these radio broadcasts we also challenged people and appealed to them.
4: Utána leginkább a rádió weboldalán keresztül.
5: And then mainly we did it through the website of the radio.
4: És a weboldalon keresztül jönnek be imakérések.
5: And also through the website we receive prayer requests.
4: És elég sok imakérés bejött.
5: And we have received fairly many prayer requests.
4: Sok száz.
5: Very, very many hundreds.
4: Rendszeresen jönnek.
5: They come regularly.
4: És alakult egy csoport a Balogh Éva vezetésével.
5: And Eva Balogh leads a prayer group that was established.
4: Akik egyszerűen természetes szinten kilátástalannak tűnő helyzetekben is, ahogy vannak emberek, azokért imádkoznak.
5: Who pray for people who are in hopeless and desperate situations on the natural level.
4: Halleluja. Szeretném, hogyha Éva egy-két bizonyságot elmondaná.
5: I would like Eva to tell us a few testimonies.
4: Nem azért szeretném, hogy elmondja, hogy mostan dicsekedhessen, mint a kis nyúl, hogy tudod, az én apukám ilyen megcsinálta.
5: And I don't want her to tell these testimonies so that she could brag about these things, you know, as the little rabbit that my father has this and this and this.
4: Csak azért szeretném, hogy bátorítsunk ezzel is mindenkit, hogy nyugodtan lehet úgy imádkozni emberekért, lehet, hogy az életben sose találkozol velük.
5: But I want you to hear this so that you would be encouraged that you can even pray for people who you might never meet in life.
4: És a rákbetegségtől kezdve nagyon sok mindentől, halálos betegségekből meggyógyultak emberek.
5: And people were healed from cancer, from different deadly diseases.
4: Nagyon vastag bizonyság stóc van.
5: We have a very thick pack of testimonies.
4: Most csak négyet hozott.
5: Now she only brought four.
4: És szeretnénk ezzel is bátorítani benneteket arra, hogy érdemes imacsoportokat kifejezetten gyógyulásokra összeállítani.
5: And we want to encourage you with this, that it is worth establishing prayer groups only for the purpose of praying for healing.
4: Az Éva nem szeret beszélni.
5: Eva doesn't like to speak.
4: Nem egy prédikálós típus.
5: She's not the preacher kind.
4: De megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor, amikor ő kiállt Isten tiszteletek előtt bizonyságot tenni.
5: But I tell you that many times when she stood up at the beginning of worship services to testify.
4: Engemet is nagyon megérintett az a kijelentés egy-egy Biblia versből, amit kibontott benne a Szent Szellem.
5: I was also deeply touched with the revelation that the Holy Spirit was unfolding from certain scriptures that she shared.
4: 36. éve, hogy megtértem és betöltekeztem Szent Szellemmel.
5: It's my 36th year of being a believer and being filled with the Holy Spirit.
4: Olyan sokszor hallott egyszerű Biblia verseken keresztül is nagyon új és eleven dolgokat szólt az Úr. Az Éván keresztül.
5: But God has spoken even to me very live and very relevant messages through Bible verses that I've known for a long time.
4: Amit már sokszor olvastam, de
5: that I've read many times.
4: Ez nem az, hogy fantasztikus bölcsesség.
5: But I don't mean, you know, some amazing wisdom that came from it. But
4: hanem Isten szeretete, hogy megindul az irgalmasságon és a könyörületességen keresztül.
5: But as the love of God is being moved through compassion and mercy.
4: Úgy ki tudja bontani a bölcsességét, szeretetét, tudományát, amely ember csodálkozik.
5: So he can also unfold his wisdom, his knowledge, his love in a way that we are just amazed.
2: Amikor átnéztem a bizonyságokat, ugye ezt a négy évet.
5: When I reviewed these testimonies of four years.
2: Hát tényleg az volt bennem, hogy fú, mennyire fantasztikus az Úr, hogy milyen sok csoda történt meg.
5: It was really in me that the Lord is so fantastic because so many miracles happened.
2: Mi, hogy ott van a zsidó levélben, a bizonyságok fellegei vesznek körül, és most énekeltük is.
5: We can read in Hebrews that we are surrounded with a cloud of witnesses, and we also sang about it.
2: És ez tényleg így van.
5: And it's true.
2: És dicsőség az Úrnak.
5: Glory to God for it.
2: Hát amit végül is kiválasztottam, nagyon nehezen választottam ki őket.
5: It was very hard for me to choose only four testimonies.
2: Az egyik az végül is a legelső bizonyságunk volt.
5: One was our very first testimony.
2: Egy fiatal asszony kérte, hogy imádkozzunk érte.
5: A young lady asked us to pray for her.
2: Több agydaganatot találtak, tehát az agyában.
5: There were several tumors found in her brain.
2: És Budapesten él.
5: She lives in Budapest.
2: És egy imakendőt küldtünk neki, amin így közösen a gyülekezet is imádkozott.
5: And we sent her a prayer cloth that the whole congregation prayed over.
2: És három nap múlva írt e-mailben.
5: And she wrote back after three days in an email.
2: Hogy a megnézem meg. Igen, a dió nagyságú daganat.
5: That she wrote that a growth in her brain that was the size of a walnut.
2: Az egy szeder nagyságúra.
5: Milyen?
2: Szeder, tehát egy kisebb összesugorodott.
5: It went back to the size of a berry, a blueberry or something.
2: És ennek a fiatalasszonynak azt mondták az orvosok, hogy három, vagy legfeljebb öt hónapja van hátra.
5: And the doctors told this young lady that she has about 3 to 5 months to live.
2: És ezek a daganatok szépen sorba vissza, tehát eltűntek.
5: And these growths have disappeared one by one.
2: És már négy éve eltelt, és ez a fiatalasszony még mindig él.
5: And 4 years passed by and this lady is still alive.
2: Tehát nem az lett, amit az orvosok mondtak.
5: So it didn't happen what the doctors predicted for her.
2: Van egy, vagy volt egy másik imakérés, ahol egy férfinek prostata rákot állapítottak meg.
5: There was another prayer request where a man was diagnosed with prostate cancer.
2: Kapott is sugárkezelést.
5: And he also received radiation.
2: De úgy volt, hogy meg kell mindenképpen műteni.
5: But the doctors felt that he definitely needs an operation, a surgery.
2: És amikor a műtétre került volna sor.
5: And when he was about to have the surgery.
2: Egyszer nézték, és nem volt ott már sem.
5: They were just testing him and there was nothing there.
2: Úgyhogy hogy nagyon fantasztikus az Úr, hogy egyszer nem is kellett már megműteni, hazaküldték, és teljesen ép és egészséges.
5: So it was fantastic that he didn't need the surgery, and they released him from hospital.
2: Akkor volt olyan bizonyság is, hogy egy kisfiúnak elszakadt a húgyhólyagja.
5: We also had a testimony where a little boy's bladder was somehow burst.
2: És ilyen nagy fájdalmai voltak.
5: And he had great pains.
2: És ott is már az volt, hogy hát meg kell műteni, összeült egy orvosi tanács, és hogy hogyan fogják ezt véghez vinni.
5: And even in his case, they planned a surgery, and several doctors came together to consult about it.
2: És közben ugye hazaküldték a kisgyereket.
5: And in the meantime, the boy was sent home.
2: És persze tehát ugye az imák azok folytak.
5: Of course, we were praying.
2: És amikor hazament, akkor hát el kellett menni vécére.
5: And when he went home, he had to go to the restroom.
2: Anyukája először teljesen kétségbe volt esve, de a kisfiú mondta, hogy nem fáj neki.
5: First, his mother was totally desperate and frightened, but the boy said that it didn't hurt.
2: Sohantak vissza a kórházba.
5: And they were running back to the hospital.
2: És újból megvizsgálták.
5: And they ran another test.
2: És ez a húgyhólyag az teljesen ép és egészséges.
5: And his bladder was totally healthy and whole. Glory
2: to God. Csodatevő Isten, nagyon fantasztikus.
5: So our God is a miracle doing God and he's so fantastic.
2: Aztán írtam még olyant is össze, én kisbabásokat, tehát többen voltak, akik azért kértek imát, hogy lehessen kisbabájuk.
5: There were several people who wrote to us because they wanted children.
2: És erre is több bizonyság van, hogy hát lett.
5: And we have several testimonies that yes, the babies did come.
2: És egyik olyan szeretnék elmesélni, ahol úgy volt, hogy egy már egy 40 év körül járó hölgynek.
5: And I want to tell you about a testimony that was about a lady in around her 40s.
2: Próbáltak a Lombik programban is részt vettek, és ott is már tehát több próbálkozásuk volt.
5: So they had several attempts to have babies in different ways, even you know, what was a Lombik dolog? Attila. Okay, so this artificial, you know, this artificial way of, you know, fertilizing the lady or something. I don't know. Anyway.
2: És tavaly, mikor itt volt, tehát tavaly is ugye volt itt Harvey Boyd nálunk is szolgálni, akkor ő eljött.
5: And last year Harvey Boyd was here to minister in the church and this lady came.
2: Imádkoztak érte.
5: And she was prayed for.
2: És mi is ugye az ima csapatban, tehát folyamatosan imádkoztunk érte.
5: And we also in the prayer group regularly prayed for her.
2: És akkor egyszer csak jött a hír, hogy egy természetes úton megfogant.
5: And suddenly the news came that she became pregnant in a very natural way.
2: És most már 2 hónap múlva szülni fog.
5: And now within 2 months she will give birth.
2: Dicsőség az Úrnak.
5: Glory to God.

0: Így hálás vagyok az Úrnak mindazokért a dolgokért, amiket úgy láttunk, hallottunk.
1: I'm grateful to God for all the things that we have seen and heard.
0: Számomra az a legfantasztikusabb, hogy Isten nem egy ilyen szűk klérus réteget akar kitenyészteni.
1: For me the greatest thing is that God doesn't want to just separate for himself a narrow class of clergy.
0: Akik a kenetnek kizárólagos birtokosai.
1: Who exclusively have the anointing.
0: Hanem Isten az ő egész népét föl akarja készíteni.
1: But God wants to prepare his whole people.
0: És egy olyan korszakban élünk, amikor ezt láthatjuk.
1: And we live in an age now when we can see this.
0: A rádió sanszos ima csoportban olyan emberek szolgálnak és imádkoznak.
1: The people praying in the radio chants prayer group.
0: Akiket nem nagyon látsz itt a mikrofonnál.
1: Are people who you cannot really see at the microphone.
0: És nem egy látványos dolog.
1: It's not a very spectacular ministry.
0: Ha esik, ha fúj, ha jól érzi magát, hanem ha van a foci meccs, ha nincs.
1: Whatever they feel like that day, whether they have a football match on TV or they don't, whether it's raining, whether it's snowing.
0: Ezek az emberek akkor is összejönnek és közösen imádkoznak.
1: These people come together and pray together.
0: És akármilyen jó napja van vagy rossz napja van.
1: And whatever good or bad days they have.
0: Az általa fölvállalt emberekért minden nap küzd.
1: They are fighting for the people that they undertook praying for every day.
0: És lehet, hogy soha nem találkozik vele itt a Földön.
1: And they might never meet them on earth.
0: És ezek az emberek, azt mondom, a hithősei.
1: And I say that these people are heroes of faith.
0: Jó fejek.
1: They are good guys.
0: Köszönjük, Éva.
1: Thank you, Éva.
0: Egy pont, amivel szeretnék kezdeni, vagy folytatni, hogy etessük magunkat gyógyítós Biblia részekkel.
1: I would like to continue with the point that we are to feed ourselves with healing scriptures.
0: Tegnap erről már beszéltem, de most megnézünk néhány Biblia verset, ami arról beszél, hogy Isten beszéde táplálék.
1: Yesterday I've mentioned this thing, but today I want to show you a few scriptures that say that the word of God is food.
0: 5 Mózes 8:3.
1: So Deuteronomy 8:3.
0: Megsanyargatott téged, megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik.
1: He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, with neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord.
0: És amikor emlékeztek, hogy ott volt a pusztában Jézus és megkísértetett a sátántól Máté 4:3-ban.
1: And you remember when Jesus was in the wilderness and tempted by the devil in Matthew 3.
0: És ugye az előtte levő versben azt olvassuk, hogy 40 nap eltelt böjtöléssel, és végül megéhezett.
1: And the previous verse says that after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So it's Matthew 4:3.
0: Én kicsit előbb szoktam.
1: I'm getting hungry a little sooner than 40 days expire.
0: De akkor hozzáment a kísértő, és azt mondta neki.
1: The tempter came to him and said,
0: ha Isten fia, azaz hűosza, örökös-korú gyereke vagy, akkor mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké.
1: If you are the son of God, that is the mature son of God, the hűosz son of God, who can be an heir, tell these stones to become bread.
0: Ő pedig azt felelte és mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden olyan szóval, azaz a rémával, amely Isten szájából származik.
1: Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that is rhema word that comes from the mouth of God.
0: Érdekes, hogy Máté értelmezte a Mózes 5. könyvébe leírtat.
1: It's interesting how Matthew interprets what was written in Deuteronomy.
0: Vagy hogyan érte meg maga Jézus.
1: Or the way Jesus himself lived it out.
0: Mi ezt sokszor csak rémaként, vagy valami szó kijelentett beszédként tudjuk érteni.
1: Many times you can only interpret it or understand it as a rhema word, as a revealed word of God, as a revelation.
0: De emlékeztek arra a vakon annak a vak embernek a meggyógyítására, amikor köpött egyet a földre, sarat csinált, megkente, bekente a szemét, és elküldte, hogy mosakodjon meg a Siloám tovább.
1: But you remember the story of the blind man who was healed in a way that Jesus spat on the ground, made mud, put the mud on the eyes of the person, and then he was healed, and then Jesus sent him to the pool of Siloam to wash.
0: Ugyanis a Mózes 5. könyvébe,
1: because in Deuteronomy,
0: amikor az Úr mondta Mózesnek, akkor nem mondta kifejezetten csak a szót.
1: When the Lord spoke to Moses, he didn't only speak the word.
0: Hanem minden, ami Isten szájából származik.
1: But he said that everything that comes from the mouth of God, so it was not only words.
0: Még a köpés is.
1: Even the spit.
0: Köpött máskor is Jézus?
1: Did Jesus spit another time?
0: Már biztos, hogy kifejtette,
1: I'm sure he did.
0: Ilyen csodatevősösen.
1: But this miracle doing spitting is what I mean now.
0: Emlékeztek rá?
1: Do you remember?
0: Mikor?
1: When?
0: Mikor a süket némának a szájába köpött.
1: When he spat in the mouth of the open your mouth and I will spit into it.
0: Ez most a hajad az égnek állna.
1: Your hair would stand on end if I told you this.
0: És nem tudom, hogy mit csinálná, hogyha a franc oda menne és a szemed bekötne.
1: And I don't know what you would do if France would go up to you and spit in your mouth or your eyes or something.
0: Na jó, ne legyek ilyen szentségtörő.
1: Okay, I don't want to know, I want to commit such sacrilege or something, but...
0: De hát azért a názáreti Jézus ezt csinálta.
1: But the Lord Jesus of Nazareth did this.
0: Persze tudom, hogy ő semmit nem csinál, csak amit az atyától hallott és látott.
1: Of course I know that he only did and said what he saw the father do and say.
0: Csak ugye gondolkoztam, mert valaki ezt megkérdezte, hogy ő olyat csinált ilyenkor, meg volt írva, vagy ez valami új dolog, amit kitalált.
1: And I was thinking about this because somebody asked me once if Jesus only did in these cases what was written or he figured out some new method.
0: Minden egyes szó a Bibliában Isten szelleme által ihletetten lett leírva.
1: Every word of the Bible was written down inspired by God's Spirit.
0: A nemzetség táblázatok is.
1: Even the genealogies.
0: Bármi, amit olvasok.
1: Everything we read in the Bible.
0: Tehát vagy elhiszem ezt, hogy minden egyes szó.
1: So I either believe that every and each word was inspired.
0: Vagy pedig elkezdek válogatni.
1: Or I begin to select among them.
0: Az azt jelenti, hogy minden prófétai szó.
1: It means that every prophetic word.
0: Az a Krisztusról szól.
1: Is about Christ.
0: És azért adta Isten ezeket a egy Mózes 1:1-től jelenések legutolsó verséig.
1: And he gave, and God gave all these words from Genesis chapter 1 verse 1 to the very end of Revelations.
0: Hogy a Krisztusról adjon kijelentést.
1: So that they would give revelation about the Christ.
0: Amikor a názáreti Jézus 12 éves volt.
1: When Jesus of Nazareth was 12 years old.
0: Nem csak az írásokat ismerte.
1: He didn't only know the scriptures.
0: Hanem ebből az identitása is fantasztikusan már stabil volt.
1: But even his identity was amazingly stable by that time.
0: Ő tudta, hogy ki az apja.
1: He knew who his father was.
0: Az én apám házában van a helyem.
1: My place is in the house of my father.
0: És mint ember, mint egy természetes személy, mint bármelyikünk, jutott el erre az identitásra 12 éves korára.
1: And he arrived to this identity and awareness of identity by the age of 12 as a simple human being, as a natural being, as all of us.
0: Amikor elkezdte a szolgálatát utána 18 évre rá.
1: When 18 years later he began his ministry.
0: És azt tudta már nem csak egy idézetként, hanem tudta, hogy ez őróla szól.
1: And he knew not only a quotation, but he knew it was about himself.
0: Hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami Isten szájából származik.
1: That God, that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.
0: És nagyon jól tudta, hogy amikor ő köp, so abból is élet és táplálék származik.
1: So he knew very well that even if he spits, there will be life flowing from it, and spirit flowing from it.
0: Nem tudom, hogy milyen jeleket, csodákat, dolgokat csinált még, mert azért János leírja, mind le lenne írva, akkor kiakadnának az emberek.
1: I don't know what other miracles and signs Jesus was doing, because John wrote down that if everything was written down that he did, then people would be totally shocked.
0: De az biztos, hogy végig kell gondolnunk az elképzeléseinket, amiről a Darko beszélt.
1: But surely we have to think over and think again our imaginations that Darko spoke about.
0: És a kegyes szokásainkat és a megszokottságainknak a kereteit.
1: And we have to think over the framework of our pious actions, our religious activity.
0: Egy-egy például betegért való imádságról.
1: And habits, for example, about praying for the sick.
0: Egy-egy istentiszteletről.
1: About the services.
0: Bizonyságtevésről.
1: About giving testimony.
0: Dicsőítésről.
1: About worship.
0: Bármiről.
1: About anything.
0: Vannak elképzeléseink.
1: We have ideas.
0: Fogja vagyok-e annak?
1: Am I a captive of my ideas?
0: Vagy szabad vagyok?
1: Or am I free?
0: Vagy Isten beszédét a Szent Szellem úgy kibontja?
1: Or the Holy Spirit can unfold the word of God for me?
0: Nem tudom, mennyire lennék szabad valamelyiktek a számba köpjön.
1: I don't know how much I would be free to let any one of you to spit in my mouth.
0: Úgy mondjuk a fogfájásom elmúljon, vagy
1: so
0: valami.
1: So that's for
0: eset.
1: Example my toothache would leave or something.
0: Csak egy kicsit borzolni akarom a képzeletedet.
1: I just want to stir up your mind a little bit.
0: Szeretnélek kibillenteni a elképzeléseknek a fogságából.
1: I would like to push you out of the framework of your ideas and imagination.
0: 1 Timóteus 4:6.
1: 1 Timothy 4:6.
0: Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgálja leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás beszédével, vagyis logoszával táplálkozol, amelynek követője lettél.
1: If you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truth of the faith and of the good teaching that is the logos that you have followed.
0: Amikor elkezdődött a karizmatikus mozgalom, legalábbis számunkra,
1: when the charismatic movement started, at least for us,
0: akkor nagyon sokszor azt hallottuk, hogy hát a logosz az a vallásos, az betű, az megöl, a szellem az viszont megelevenít.
1: Then many times we heard that the logos, the written word, is cold and it's religious, it's only letter on the paper, but the spirit will make us alive.
0: És természetesen ez az igazságnak egyik része, egyik oldala.
1: And of course this is one side of the truth.
0: De látnunk kell, hogy Isten beszéde a Máté evangéliumában azt mondja, hogy étel, Isten réma szava.
1: But we have to see that the word says in Matthew's gospel, but the word of God is food.
0: És a Timóteushoz írt levélbe pedig azt mondja, hogy étel, Isten logos szava is.
1: And there it speaks about the réma, and in Timothy it says that even the logos word of God is food.
0: Ne vessük meg egyáltalán azt az embert, aki elkezd összegyűjteni konkordanciából egy-egy témával kapcsolatos Biblia verseket.
1: Let's not despise the people who are beginning to collect the Bible verses of a certain subject using a concordance.
0: Hogy ez merev, ez szokás, ez vallásos.
1: Let's not say about them that it's just a habit, it's religious, it's a rigid thing.
0: Mert én annyira szellemi vagyok, hogy azzal az egy témával kapcsolatos 1500 Biblia versből ki tudom választani egyből azt az egyet, ami nekem a legjobb.
1: Because I'm so spiritual that of the 1500 Bible verses about the subject, I can at the first attempt choose the one that is the best for me.
0: És ez lehetséges, hogy így is van.
1: And it might be true.
0: És lehetséges, hogy a Szent Szellem által van.
1: And you might do it through the Holy Spirit.
0: Ne vessük meg a másikat sem, mert az is étel.
1: But let's not despise the other person who
0: does it differently. És az is ugyanúgy szabadításra képes.
1: Because he also has the food and it is also able to deliver
0: him. Ugyanúgy üdvösséget teremtő és üdvösséget megvalósító ereje van.
1: That word also has the power to create salvation for him and to bring it to pass in his life.
0: Mert Istennek a logoszával együtt tud működni a szellem.
1: Because the spirit can cooperate with the logos of God.
0: A 119-es Zsoltár 103-as versébe azt olvasuk.
1: In Psalm 119, just a moment.
0: Éjszaka elolvastam háromszor.
1: Verse 103.
0: A 119-es Zsoltárt.
1: At night I read Psalm 119 three times.
0: Többször el szoktuk olvasni a gyülekezetbe közösen is, hangosan is.
1: We also read it several times in the church together.
0: Az körülbelül 23 perc.
1: It takes about 23 minutes.
0: Sokan úgy vannak, hogy sajnálják rá az időt.
1: Many people don't want to spend that much time with it.
0: De próbáld ki, hogy olvasd el egymás után.
1: But try, once try to read it several times.
0: Többször.
1: End on end, several times.
0: Kizárt dolog, hogy úgy fogsz fölállni, hogy Isten beszéde fele hűvös maradj.
1: It will be impossible after this for you to stand up to be very cool and just indifferent towards the word of God.
0: Már az első végigolvasás után kicsapja a biztosítékod az intellektuális oldalát az agyadnak.
1: Even after the first reading of this psalm, the intellectual side of your brain will be cut off.
0: Mert minek elismételni azt a triviális dolgot vagy 45-ször?
1: Because why do we have to repeat the same simple trivial thing 45 times?
0: Több mint 170 versben.
1: In more than 170 verses.
0: Ugyanazt taglalni, amit el lehetne egy-egy tőmondatban is mondani.
1: He is analyzing and repeating and saying differently the things that you could just speak in a simple sentence.
0: De tudod, miért csinálta ezt Isten?
1: But do you know why God did this?
0: Amikor ezt elolvassa bármelyikünk.
1: When any one of us reads this,
0: belejön ételként a szívedbe, lelkedbe, lényedbe.
1: It will come as a food into your heart, into your soul, into your being.
0: És elkezd egy ragasztó anyagot odarakni Isten az ő beszéde és a lényed közé.
1: And God will begin to put a glue between his word and your soul.
0: Emlékeztek, egyszer talán mondtam, a kisebbik bátyám egyszer kitolt velem.
1: I don't know if I mentioned to you already, but my younger brother once tricked me.
0: Tél volt, és akkor sokszor azt játszottuk a nővéreim, a nővérek voltak, és hoztak az udvarról jégcsapokat.
1: It was winter, and we often played in the winter that my older sisters went out to the courtyard and brought some ice.
0: És akkor mi voltunk a két öcs, a babák, és akkor cuszlisztattak
1: and they were like nurses in the hospital, and we, the two younger boys, were the babies, and they were feeding us as with milk from these ice.
0: Utána kimentünk játszani a hóba.
1: And then we went out to play in the snow.
0: És akkor mondta a bátyám, hogy ott a fészerajtónak ilyen nagy vaspántjai voltak.
1: And then my brother told me, you know, we had a barn that had a big door with iron bars.
0: Hogy ezt nyold meg, ez sokkal jobb.
1: And my brother told me, lick this because it's much better than ice.
0: És akkor megnyaltam a vaspántot.
1: And then I licked this piece of iron bar.
0: És ott maradt a nyelvem.
1: And my tongue remained on the iron bar. It stuck there.
0: Hát ordítottam, hát amennyire ütöttem.
1: I was screaming as much as I could with my tongue stuck to the iron bar.
0: Hát ő meg először csak nevetett.
1: And he first only laughed at me.
0: De utána megijedt, látta, hogy ez komoly.
1: But then he was frightened because he could see that it's serious stuff.
0: És akkor szaladt be és kiabált, hogy forró vizet.
1: And then he ran in the house and began to cry out that bring hot water.
0: Én meg attól úgy megijedtem, mert előtte, hogy a kisgyerekként a forró vizet a kopaszra, azt is vertem.
1: Because then I was very frightened as a little child that they will bring the hot water.
0: Úgyhogy el is rántottam onnan a nyelvem, mielőtt odaértek volna forró vízzel.
1: So I pulled my tongue out from this or off from this iron bar before they arrived with the hot water.
0: Rendesen leszette azt az ízlelő dimbó részt.
1: And it really took up the top layer of my tongue that sells in the place.
0: Hetekig szívószállal kellett.
1: And for weeks I had to feed myself with a straw, through a straw.
0: Tudod, amikor Isten beszéde fele való szeretettel teletölt az ő szelleme.
1: So you know, when God's spirit fills you with love for the word of God.
0: Akkor a lelked is, a szíved is, az egész lényed úgy oda tapad az ő beszédéhez, szavához.
1: Then your whole soul, your whole heart will so much stick to his word.
0: Hogy a legkeményebb körülmények között se fogod elrántani magad.
1: But even under the toughest circumstances you will not pull yourself
0: mert
1: away.
0: Mert az fájdalmasabb, mint ott maradni.
1: Because it's more painful than to stay there.
0: És ezt te már tudod.
1: And you already know that.
0: Isten megtanít a beszédével, amikor beletölt és átitat és megetted és úgy benned úgy ki hajt a sejtjeidbe, benne van az ő szava.
1: So God teaches you when he fills you with his word, and his word is just expanding in you and begins to sprout up in you, being a food for you and filling you.
0: Bármilyen körülmények közé is kerülsz, az ő beszéde stabil benned.
1: Under whatever circumstances you get, his word is very sure and affirmed in you.
0: Tehát a beszéde étel, a másik a beszédéből jön a kijelentés és a megvilágosodás.
1: So his word is food. The other thing is that illumination and revelation comes from this word.
0: Két verset olvasok föl, szintén a 119-es Zsoltár, mind a kettő a 105-ös és a 130-as.
1: From the same Psalm 119, I want to first read verse, what's this?
0: 105 és aha. A 130.
1: Valamit elnyomtam.
0: 119-es Zsoltár.
1: Uh-huh. Verses 105 and 130.
0: Az én lábamnak lámpás a te logosz szavad, és ösvényemnek világossága.
1: Your word is a lamp to my feet and the light for my path. It is verse 105.
0: És a 130-as.
1: And then 30, verse 130.
0: A te logosz szavad megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.
1: The unfolding of your words gives light, it gives understanding to the simple.
0: Azért tudom bátran mondani a logoszt, megnéztem Héberbe, és megnéztem a még Jézus Krisztus előtti görög fordítást, és logosznak fordítja.
1: And I'm so sure that here it speaks about the logos because I also looked at the dictionary and I looked at the Old Testament text that was translated into Greek before Christ.
0: Nevessük meg azokat az embereket, akik tudom, megvallásokat írnak össze maguknak.
1: Let's not despise the people who write down proclamations for themselves.
0: A hitük megerősítésére.
1: To strengthen their faith.
0: A megváltásról.
1: About salvation,
0: Jézus véréről,
1: about the blood of
0: Jézus
1: Christ,
0: nevéről,
1: about his name,
0: akár a szellemi fegyverekről,
1: or about the spiritual armor,
0: vagy bármely dolog fölött való győzelemre, félelem fölött,
1: or for victory over different problems like fear,
0: vagy betegségek fölött,
1: or over sickness,
0: vagy a szegénységgel való küzdelmükre,
1: or for their battle against poverty,
0: vagy bármilyen szükségükre való megoldásra,
1: or as a salvation or solution to any kind of problem in their life.
0: És nem tudom én azt megítélni, azt Isten látja, hogy mennyire bomlott ez ki benne.
1: And I cannot judge, only God can see how much these things unfold and expand in them.
0: Lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy eldarálja 5348-szor.
1: From the outside it might seem that he is just reciting the same passage for the 5432nd time.
0: De tudod, hogy az nem múlik el nyomtalanul?
1: But do you know that it will have an effect in him?
0: Mert Isten hűséges az ő beszédéhez.
1: Because God is faithful to his word.
0: Izaiás 53:4-5. Máté 8:17, 1 Péter 2:24, Zsoltár 107:20. Tegnap ugyanezeket néztük át, ez a négy, Izaiás 53:4-5.
1: So we also looked at the same scriptures yesterday, but we will do it again. It is Isaiah 53 first, verses 4 and 5.
0: Nem igen van közöttünk olyan személy, aki ezeket a verseket már jó néhányszor ne hallotta, ne olvasta volna, vagy ne hallott volna róluk tanítás prédikációt.
1: There is not really a person among us who haven't heard preaching or teaching several times about these verses and have read them several times themselves.
0: Tudom, hogy van olyan hozzáállás is, hogy én ezt a tanítást már hallottam, akkor én ezt már nem hallgatom meg.
1: I know that some people think that I've already heard this teaching, I don't want to hear it again.
0: A prédikálónak megvan az a kísértése, hogy már annyiszor hallottad ezt a Biblia verset, föl se olvassam.
1: The preacher has the temptation not even to read out that Bible verse because people have heard it so many times.
0: Higgyétek el, hogy a fölolvasásnak is ereje van.
1: But believe me that even reading out has a strength, a power in itself.
0: Több oka is van ennek.
1: There are several reasons for it.
0: Az egyik az, hogy amikor olvasod, akkor látod a szemeiddel és ráfókuszálsz.
1: One is that when you read out something, you look at it with your eyes and you are focusing on it.
0: Segít az elmédbe a gondolatoknak a rendszabályozásában.
1: And it helps to regulate and ordering your thoughts in your mind.
0: Segít az elmédbe a gondolatok fogvatartásában és azok Krisztusi élettel teli helyettesítésében.
1: And it helps you to take captive the thoughts of your mind and to replace them with the living reality of Christ.
0: Amikor azt kimondod hangosan, akkor hallod is, és a hit felszabadulására is ott van a képesség lehetőség.
1: When you speak it out, you even hear the text, and there is a possibility to release faith in you as a consequence.
0: És nem utolsó sorban egy hitbeli, engedelmességbeli cselekedet is, mert azt írja Pál apostol, hogy legyenek hangos felolvasások.
1: And it is also an obedient act of faith when you read it out, because Paul instructed the church to have readings.
0: Úgy, hogyha lehet, akkor olvassuk el együtt Izaiás 53, 4-es, 5-ös verseit.
1: So let's now read together, if possible, Isaiah 53, 4 and 5, in Hungarian, I think.
0: Igen. Vagy pedig olvasom, és utána mondjátok. Izaiás 53, 4, 5.
1: So Isaiah 53, 4 and 5.
0: Megvan. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi békeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Amen.
1: Amen.
0: Ezek olyan dolgok, hogy lehet, hogy kimondtam már ezerszer, lehet, hogy megvallottam. Nem tudod azt, hogy abba a helyzetbe, szituációba, mikor világít meg olyan oldalát, aspektusát a Szent Szellem által Isten, amire éppen neked vagy rajtad keresztül valakinek szüksége lesz.
1: You might have read out or read for yourself these verses a thousand times, but you cannot know if in this case God will illuminate a side and aspect of this truth for yourself or for somebody else that is just needed in that situation.
0: Számomra a 107-es Zsoltár 20-as verse egy ilyen, például.
1: For me, for example, Psalm 107, verse 20 is something like that.
0: Mondjuk el együtt velem, én utánam, akkor 107-es Zsoltár 20-as verse.
1: So, Psalm 107, verse 20.
0: Kiküldte az ő szavát.
1: Kiküldte az ő szavát.
0: És meggyógyította őket.
1: He sent out his word and healed them.
0: És kimentette őket a vermeikből.
1: And he delivered them from their
0: Nem kell fölemelned a kezedet, így, de azért, hogyha becsukod a szemedet, hányunknak van olyan helyzete, hogy úgy érzed, hogy verembe vagy, vagy lehet az betegség, vagy bármi.
1: You don't have to raise up your hand, but how many of us can say now that your life is at the moment in a certain pit? Can it be a sickness or any other kind of problem that you are now in a deep pit?
0: És most, ha becsukod a szemed,
1: and now if you close your eyes,
0: és most hallgatod ezt a 107-es Zsoltár 20-as verset,
1: and you are listening to this verse 20 of Psalm 107,
0: kiküldte az ő szavát,
1: he sent forth his word,
0: és meggyógyította őket,
1: and healed them,
0: és kimentette őket az ő vermeikből,
1: he rescued them from the grave or their pits.
0: El tudod ezt képzelni?
1: Can you imagine this?
0: Képszerűen vizualizálni.
1: Can you visualize this?
0: Ahogy a te vermedbe ott vagy.
1: As you are in your pit.
0: És bejön Istennek a szava.
1: And the word of God comes in.
0: És lehet az helikopter, lehet az létra, nekem tök mindegy, hogy mi
1: vagy. It can come by ladder or by a helicopter or something.
0: Vagy egyszerűen csak a szellem által kiemel.
1: Or just he lifts you up by the Spirit.
0: De lehet, hogy oda jön valaki és a segítő jobbját nyújtja.
1: But somebody also can come up to you, reaching out his helping right hand.
0: De kiszabadít téged.
1: But he sets you free.
0: Ezer formája lehet.
1: There can be a thousand forms and ways of deliverance.
0: A gyógyulás elnyerésének a módjai, tehát hogy hogyan imádkozzunk, vagy mit lehet még?
1: The ways of receiving healing, how we can pray for people, or what can we do?
0: Jézus Krisztus nevének a most idézőjelbe használata.
1: Quote in quote, using the name of Jesus.
0: Azért mondom, hogy idézőjelbe, mert úgy nem tudom használni, hogy most mint a kenőkést.
1: So I say quote in quote using because I cannot use the name of Jesus as you use a knife, for example.
0: Mert nem az ő neve van értem, hanem én vagyok ő érte.
1: Because it's not his name that is for me, but I am for him.
0: Minden ő érte, ő everything benne, ő általa.
1: Is for him, in him,
0: de
1: through him.
0: Ha megnézzük a János 13-14-es verseket.
1: But if we look at John 14.
0: 13-14. Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúba, ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
1: And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Verses 13-14.
0: Az a Jézus nevében kérni, az nem azt jelenti, hogy a formula ott van az imán végén a Jézus nevében, amen.
1: So to ask in the name of Jesus doesn't mean that I just put at the end of my prayer the verse that in the name of Jesus, amen.
0: De az nem azt jelenti, hogyha valaki ezt mondja, akkor ő vallásos.
1: But it also doesn't mean that if somebody says this, he's religious.
0: Hanem szükséges erről egy kijelentés.
1: But we need a revelation about it.
0: És amikor ezzel a kijelentéssel mondom,
1: and when I say this with this revelation,
0: akkor az azt jelenti, hogy van erre fölhatalmazásom.
1: Then it means that I'm authorized to say this.
0: És amikor ezzel a fölhatalmazással kérem,
1: and when I ask God with this authorization,
0: akkor az működni fog.
1: Then it will work.
0: Apcsel 3.16-ot ismerjük.
1: We know Acts 3.16.
0: Péter és János története.
1: It's the story of Peter and John.
0: Amikor mentek a templomba, és ott volt az a béna ember.
1: When they went to the temple and there was this lame man.
0: Meggyógyították, és egy botrány lett belőle.
1: And they healed him and it became a scandal.
0: Mert hát jó tanítványhoz illően a Jézustól ellesett dolgokat cselekedték szombaton.
1: Because being good disciples, they did what they saw Jesus do, and they did it on a Sabbath.
0: A lényeg, hogy probléma lett belőle, és akkor megmagyarázták, az ő nevébe való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit ti láttok és ismertek.
1: Prayer, the verse that in the name of Jesus, amen.
0: De az nem azt jelenti, hogyha valaki ezt mondja, akkor ő vallásos.
1: But it also doesn't mean that if somebody says this, he's religious.
0: Hanem szükséges erről egy kijelentés.
1: But we need a revelation about it.
0: És amikor ezzel a kijelentéssel mondom,
1: and when I say this with this revelation,
0: akkor az azt jelenti, hogy van erre fölhatalmazásom.
1: Then it means that I'm authorized to say this.
0: És amikor ezzel a fölhatalmazással kérem,
1: and when I ask God with this authorization,
0: akkor az működni fog.
1: Then it will work.
0: Apcsel 3.16-ot ismerjük.
1: We know Acts 3.16.
0: Péter és János története.
1: It's the story of Peter and John.
0: Amikor mentek a templomba, és ott volt az a béna
1: When they went to the temple and there was this lame man.
0: Meggyógyították, és egy botrány lett belőle.
1: And they healed him and it became a scandal.
0: Mert hát jó tanítványhoz illően a Jézustól ellesett dolgokat cselekedték szombaton.
1: Because being good disciples, they did what they saw Jesus do, and they did it on a Sabbath.
0: A lényeg, hogy probléma lett belőle, és akkor megmagyarázták, az ő nevébe való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit ti lát.

0: It will work.
1: Apcsel 3:16-ot ismerjük.
0: We know Acts 3:16.
1: Péter és János története.
0: Is the story of Peter and John.
1: Amikor mentek a templomba, és ott volt az a béna.
0: When they went to the temple and there was this lame man.
1: Meggyógyították, és egy botrány lett belőle.
0: And they healed him and it became a scandal.
1: Mert hát jó tanítványhoz illően a Jézustól ellesett dolgokat cselekedték szombaton.
0: Because being good disciples, they did what they saw Jesus do, and they did it on a Sabbath.
1: A lényeg, hogy probléma lett belőle, és akkor megmagyarázták, az ő nevébe való hitáltal erősítette meg az ő neve ezt, akit ti láttok és ismertek, és a hit, amely ő általa van, az adta neki ezt az épséget mindannyiatok szeme láttára.
0: But anyway, they got into trouble because of this, and then they explained, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see.
1: Tehát figyeld meg, az ő nevébe való hitáltal erősítette meg az ő neve.
0: So, look at this. The faith that comes through him that has given this so it is Jesus' name and the faith that comes through this name that gave this healing.
1: Semmi másról nem beszél itt. Ez azt mondja, hogy Jézus neve csinálta ezt az egészet.
0: So they don't speak about anything else. They say it was the name of Jesus that accomplished this.
1: És azért tudta Jézus neve ezt megcsinálni.
0: And the name of Jesus could accomplish this.
1: Mert ezek az emberek hittek az ő nevében.
0: Because these people believed in his name.
1: Tehát, hogy Jézus Krisztus neve számomra mennyire egy ilyen, egy 2000 éves szokás, vagy szép, vagy egy személy, akivel van egy jó kapcsolatom.
0: So if the name of Jesus is just a 2000 year old religious habit for me, or it's just a nice way of saying this, or it's a nice person who I have a personal relationship with.
1: Nem tudom, amikor kamasz voltál, tinédzser voltál, lehet, hogy akkor volt egy-két romantikus elképzelésed a házasságról, esetleg szerelmes voltál.
0: I don't know if you were a when you were a teenager, you might have had some romantic ideas about marriage and you fell in love with somebody.
1: Vagy mielőtt megházasodtál, a férjeddel, feleségeddel romantikus képek, történetek, időszakok.
0: Or before you got married, you had some romantic stories and memories with your future wife or husband.
1: És amikor kimondtad a nevét,
0: and when you spoke their name,
1: akkor nem pusztán egy személynek a nevét mondtad ki,
0: then you didn't only speak out the name of a person,
1: hanem úgy az izgalomba hozott.
0: But it brought excitement in you to
1: úgy
0: speak the name.
1: Rózsaszínebbé tenni az érzéseidet.
0: It began to make your feelings more pink.
1: Jobb gondolatok kezdtek el keringeni benned.
0: You began to have nicer thoughts in your head.
1: Jobb dolgokról kezdtél el ábrándozni.
0: You began to daydream about nicer things.
1: Nem?
0: Wasn't it this way?
1: Az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus a mennyasszonynak a vőlegénye.
0: You know, Jesus Christ is the groom of the bride.
1: És amikor elkezdesz erről gondolkodni, nem csak az ő személyéről, az ő nevéről.
0: And when you begin to think about this, not only about this his person, but about his name.
1: És kapsz egy kijelentést erről a névről.
0: And you receive a revelation about this name.
1: Mert erre a névre meghajol minden térd.
0: Because every knee bows at this name.
1: Talán Harvey beszélt arról, egyszer úgy emlékszem.
0: As far as I remember, Harvey spoke about this once.
1: Vannak olyan betegségnevek, amikor elmész valakiért imádkozni, vagy valaki megkér, hogy imádkozz érte.
0: There are certain names of sicknesses when you go to pray for somebody, or somebody asks you to pray for him.
1: Akkor úgy a lelkedet össze tudja facsarítani.
0: Then this name of the sickness can really squeeze your soul somehow.
1: Hogyan kezdesz el imádkozni valakiért, amikor kiderül, hogy mondjuk egy kis náthája van.
0: How do you begin to pray for somebody when you know that he

0: Has a cold.
1: Megy a hasa.
0: Or he has diarrhea.
1: Szédül.
0: Or he is dizzy.
1: Vagy egy ekkora daganat van a gyomrába.
0: Or he has such a big growth in his stomach.
1: És azt mondták, 2-3 hete van.
0: And he was told to have about 2 or 3 weeks to live.
1: Az ember lelkébe van-e különbség?
0: Is there any difference between these cases in your soul?
1: Vagy amikor megkérik, hogy egyszerűen valamilyen nincs testrésze, és imádkozz, hogy legyen.
0: Or when you are asked to pray, or when he is asked to pray for somebody who has a missing part in his body, that he would have this part added.
1: Az én pszichém úgy működik, hogy ezt úgy összerezzenti.
0: My soul works in a way that it a little bit shakes my or trembles my soul.
1: Ez nem tudom, a másoknál nálatok hogy van.
0: I don't know how it is with you.
1: Akárhány éves keresztény vagyok, akkor is hittel erőfeszítést kell tennem.
0: Whatever many years I'm a Christian, anyway I have to make an effort with my faith.
1: És tudatosítanom kell, és ki kell azt mondanom is abba a helyzetbe.
0: And I have to become aware, and I have to speak it out in that situation.
1: Hogy Jézus Krisztus neve ennél hatalmasabb.
0: That the name of Jesus is mightier than this problem.
1: És nem te fogsz engem megfélemlíteni, vagy ezt az embert, hanem Jézus Krisztus neve fog téged megfélemlíteni.
0: And you will not frighten me or the sick person, but the name of Jesus will frighten you.
1: Imádkozás gyógyulásért az Atyához.
0: Prayer for healing to the Father.
1: János 16:23-24.
0: John 16:23-24.
1: Bizony-bizony mondom nektek, amit csak kérni fogtok az Atyától, az én nevemben, ez is ott van, megadja nektek.
0: In that name you will ask the Father in my name and you will receive it.
1: Ilyen egyszerű.
0: It's as simple as that.
1: Mondd el velem együtt. Mennyi atyám.
0: Say it with me. Heavenly Father.
1: Mennyi atyám.
0: Heavenly Father.
1: Mennyi apám.
0: My heavenly daddy.
1: Mennyi édesapám.
0: My heavenly father.
1: Örökkévaló atyám.
0: My eternal father.
1: Szent atyám.
0: My holy father.
1: Örökkévaló apa.
0: My eternal dad.
1: Hatalmas Isten.
0: Mighty God.
1: Csodatevő.
0: Miracle doing.
1: Ez az én apám.
0: It is my father.
1: Teremtő.
0: My creator.
1: Mindenható. Fenséges.
0: Majesty.
1: Ellenséget megfutamító.
0: Who puts the enemy to flight?
1: Rettenetes.
0: Who is awesome?
1: Dicsőséges.
0: Glorious.
1: Ez az én apám.
0: This is my father.
1: Én az ő gyereke vagyok.
0: And I'm his child.
1: Én az ő örököse vagyok.
0: I'm his heir.
1: Büszke rám.
0: He's proud of me.
1: És akármit kérek az ő nevében.
0: And whatever I ask in his name, in the name of Jesus.
1: Akármit kérek az én apámtól.
0: Whatever I ask my father in Jesus' name, he will give it to me.
1: Nincs olyan valami.
0: There is nothing.
1: Se betegség.
0: Neither
1: se nyomor.
0: Nor
1: se
0: affliction. Nor curse.
1: Ami őt megrettenteni.
0: That would frighten him.
1: Én meg ott vagyok az ő kezébe.
0: And I am in his hands.
1: Ki mer velem szembeszállni?
0: Who dares to oppose me?
1: Kitől féljek?
0: Whom am I to be
1: Hiszen
0: frightened of?
1: Hiszen az Úr az én Istenem.
0: Because the Lord is my
1: az én
0: God.
1: Apám velem van.
0: My Father is with me.
1: És Jézus Krisztus.
0: And Jesus Christ.
1: Az én elsőszülött bátyám.
0: Is my firstborn brother.
1: Hatalmas király.
0: A mighty king.
1: Megfutamítja az ellenségeimet.
0: And he puts the enemy to flight.
1: Csak szólok neki, és merjél kekeckedni velem.
0: If you dare to trick me or to attempt to attack me, I will tell him.
1: Amen.
0: Amen.
1: A másik dolog.
0: The other thing.
1: A Máté 18:19 alapján sok tanítás volt erről is, tudom.
0: There have been many teachings about this Matthew 18:19.
1: Ez a közös megegyezés.
0: It is about agreement.
1: És egyértelemre jutás.
0: It's getting to the same understanding.
1: Tegnap este ezt tettük.
0: Last night we did this.
1: Én hiszek abba, hogy annak meg lesz a gyümölcse.
0: And I believe that it will have its fruit.
1: Hiszek abba, hogy megvan annak a gyümölcse.
0: And I believe that we have its fruit. It is already there.
1: A másik az, amikor a Jakab levélből tegnap is már volt róla szó.
0: The other thing is from the letter of James. Yesterday we talked about it and we practiced it.
1: Hogy megkenni olajjal a beteget.
0: To anoint the sick with oil.
1: Nem csak itt olvashatjuk, hanem olvashatjuk az evangéliumokban is.
0: We can't only read about this here in this epistle, but in the Gospels too.
1: Márk evangélium.
0: In
1: Márk evangéliumában olvashatjuk.
0: In Mark we can read about this.
1: Hogy a tanítványok is gyakorolták ezt.
0: That the disciples also practiced this.
1: Tehát nem vittek, ugye Jézus azt mondta, hogy ne vigyetek utitáskát, bőröndöt, bankkártyát, stb.
0: So Jesus told them not to take with them a bag or a suitcase or a bank card or something.
1: De a shell olajos táska ott kellett, hogy legyen.
0: But they had to have the shell oil bag with them.
1: Mert kimentek és bekenték ott a betegeket.
0: Because they went out, they anointed the sick.
1: Azok meg meggyógyultak.
0: And they were healed.
1: Aztán volt a kézrátevéses dolog is.
0: And then there was the thing about the laying on of hands.
1: Az is működik.
0: It also works.
1: Aztán van úgy, hogy egyszerűen csak elfogadni.
0: Then sometimes people just receive the healing.
1: Hittel elfogadni.
0: By faith.
1: Föl kell ismernünk azt is, azt hiszem,
0: I think we also have to realize,
1: hogy Isten kezdeményez egy helyzetbe gyógyulást, vagy pedig ember.
0: We have to see if it is God who is initiating the healing in a case, or it's a human initiation.
1: Initiative. Márk 6:13-ban kenték meg olajjal.
0: It was in Mark 6:13 where the disciples anointed the people with oil.
1: Tehát az azt jelenti, hogy van olyan eset, amikor Isten kezdeményezett gyógyulásokat.
0: So there were cases when God took the initiative in healing.
1: Például egy ilyen eset a Bethesda.
0: For example, at the pool of Bethesda.
1: Időnként lejött egy angyal, fölkavarta azt a vizet.
0: Sometimes an angel came down and stirred up the water.
1: Nem tudom, hogy voltatok már egy ilyen gyógyvizes, áztatós részen, ahol mindig tele van idősebb asszonyokkal.
0: I don't know if you have been in a spa in your life where there is hot water, some medical water, you know, good chemicals, and the water is, or the pool is full of older women and Kati adds older men.
1: A mostani ilyen gyógyvizes helyeken, azért van már ez a víztisztító berendezés, meg forgató, meg cserélő.
0: Today at these medical baths, the water is being cleaned and filtered through and changed regularly.
1: Meg ilyen fertőtlenítés, meg stb.
0: You know, they are cleaning and detoxicating the water and things like that.
1: De most képzeld el, hogy amikor ez nincsen.
0: But imagine that these appliances are not there.
1: Tehát nem úgy van, hogy egy héten egyszer cserélik a vizet.
0: So it's not that once a week they change the water.
1: Hanem már 150 éve nem volt cserélve.
0: But for 150 years they haven't changed the water.
1: Ezen gondolkoztam, hogy Uram, miért lehet az, hogy jön az angyal, fölkavarja a vizet, és akkor először lép utána bele, az meggyógyul.
0: I was thinking about why it was that when the angel came down and stirred up the water, then the first person stepping in the water got healed.
1: Mert én arra gondoltam, ha én beteg lettem volna, biztos, hogy a vízbe vártam volna.
0: I thought that if I was sick, I am sure I would have waited for the angel in the water.
1: Szerintetek miért nem a vízbe várták?
0: But why do you think they didn't wait, they weren't waiting in the water?
1: Valami oka volt.
0: They must have had a reason for this.
1: Nem tudom, hogy mi ez.
0: I don't know what, but
1: ez csak az én szemeim előtt van.
0: It's all in my mind, you know.
1: Az biztos, hogy még mikor jött az angyal, még azt a vizet is fölkavarta.
0: But I'm sure that when the angel came, he stirred up the water with everything in the water.
1: Ha még lett volna egy kis ideje, hogy leülepedjen és letisztuljon.
0: If the water had some time to settle down, you know, the mud and
1: fogta a nagy fakon alatt az angyal, és az alján levő trutymót is mind fölkavarta.
0: Then the angel took a huge wooden spoon and was stirring up from the very bottom of the pool everything that was down there.
1: És az a pool megkérdezte, tényleg akarsz gyógyulni?
0: And then he asked, you know, do you really want to be healed?
1: aki nagyon akar gyógyulni, az a trutymosba is belemen.
0: Those who very much wanted to be healed, they climbed in the water with all the mud and every dirt that was in it already.
1: Tudod, hogy nem mindenki lépett be először.
0: But do you know that it was not everybody who stepped in first?
1: Egy volt, aki belépett először.
0: There was one that stepped in first.
1: Emlékeztek Noámára?
0: Do you remember Naaman?
1: Pedig az egy természetes folyó volt.
0: Although it was a flowing water, a river.
1: Nem volt olyan szép, nem volt nagy, nem volt olyan fantasztikus.
0: It was not beautiful, it was not big, it was not fantastic.
1: Mint az ő országában levő.
0: As the rivers in his country.
1: De azért mégiscsak úgy gondolom tisztább lehetett, mint az a tó.
0: But anyway, I think it might have been cleaner than the pool of Bethesda.
1: De Naamánnak még ez is derogált.
0: But Naaman even didn't like this. It was too bad for him.
1: Egyik alattvalója, aki szerette őt, annak a kérésére csinálta meg.
0: But one of his subjects who loved him asked him to step in the river anyway, and at this request he did it.
1: Tudod, hogy lehetnek olyan helyzetek, hogy amit meg kell tenned a gyógyuláshoz, az nem túl szalonképes dolog.
0: Do you know that sometimes you might need to do something for healing that is not too much accepted socially?
1: És a lelked számára nem biztos, hogy egy kívánatos dolog.
0: And for your soul it might not be a desirable thing.
1: De aki meg akar gyógyulni,
0: but those who want to be
1: annak ez nem számít.
0: It doesn't matter for them.
1: A vérfolyásos asszonyra gondoljatok.
0: Think of the lady with the issue of blood.
1: Gyakorlatilag őt meg kellett volna kövezni a törvény szerint.
0: According to the law, actually, she should have been stoned.
1: Ő az életét kockáztatva ment oda.
0: So she risked her life when she went up to Jesus.
1: Mózes törvénye szerint a vérfolyás az el kellett, hogy szeparálja magát a közösségi élettől, nem mehetett közösségbe.
0: According to the law of Moses, people with an issue of blood had to be separated from the community life. They couldn't go among people.
1: Nem érinthetett meg senkit.
0: And they couldn't touch anyone.
1: Tehát amikor ő megérintette Jézus ruháját, ő az életével játszott.
0: So when she touched the hem of Jesus' garment, she played with her life.
1: Ráadásul el tudom képzelni, hogy eltakarta az arcát, mert azért ismerték.
0: On top of all this, I can imagine that she covered her face because she was known among the people.
1: Végigment a tömegbe, és nem tudom hány emberrel dörzsölődött vagy szorult össze.
0: And she pressed herself through the crowd so that she must have rubbed on many people.
1: Elkötelezett vallásos farizeusok tuti, hogy megkövezték volna.
0: I'm sure that devoted religious Pharisees would have stoned her.
1: Vagy ott van a kananita asszony.
0: Or there was the Syrophoenician lady.
1: Én nem tudom, hogy kibírtam volna azt.
0: I don't know if I could have endured.
1: Hát azért rendesen meg lett alázva.
0: This because she was humiliated pretty much.
1: Tehát el lehet ezt mondani kegyes oldalról is, prédikálni lehet róla.
0: So you can preach about this from the pious side.
1: De hogyha te ide jössz egy imáért, hogy mondjuk imádkozzanak érted.
0: But when you come here for a prayer.
1: És akkor azt mondanák, hogy kutyáknak nem adunk.
0: And then the leaders would say that we don't give anything to dogs.
1: Az csak a fiaké.
0: Because it's only for the sons.
1: Ez az asszony nem adta föl akkor se.
0: But this woman didn't even give up then. At
1: mert
0: that moment.
1: Az asszony meg akart gyógyulni.
0: Because this woman wanted her daughter to be
1: akart
0: healed.
1: A lányának a másik gyógyulást.
0: And she also wanted healing for herself.
1: Nem érdekelték a korlátok ilyen módon.
0: She didn't care about boundaries in this way.
1: Számára fontosabb volt a lányának vagy a saját magának a gyógyulása.
0: For her the healing of her daughter or herself was more important.
1: Ott van, amikor az ember kezdeményezi.
0: It is when man
1: a vérfolyásos asszony, a kananita asszony.
0: The Canaanite woman, the lady with the issue of blood.
1: És amikor ott vannak az emberek körülötted.
0: And when people are around you.
1: Hogy figyelnünk kell a Szent Szellemre, hogy lehet, hogy most ő akar vezetni, hogy szolgálj X felé.
0: We must listen to the Holy Spirit because he might lead us to pray for a certain person.
1: És lehet, hogy ő nem is kérte.
0: And that person might not have asked for prayer.
1: A másik pedig jön oda és nyomul, hogy imádkozz érte.
0: And the other one is coming up to you and pressing herself, themselves, that they want prayer.
1: El tudom képzelni, amikor ott az az vagy az az ember meggyógyult, például a Betesda tavánál.
0: I can imagine that, for example, when the man was healed at the pool of Bethesda.
1: Szerinted mit csináltak a többiek, amikor látták, hogy meggyógyult?
0: What do you think the others did when they saw this man healed?
1: Szerintetek mit csináltak?
0: What do you think they did?
1: Mi?
0: They were envious.
1: Aztán...
0: And then?
1: Mi?
0: Or they went up to Jesus again.
1: Oda mentek
0: Jézushoz. They also went up to Jesus.
1: Mi? Nyomultak.
0: They were pressing.
1: És meggyógyított valakit még rajta kívül.
0: And did Jesus heal anyone else but this man?
1: Nem olvassuk.
0: We don't read about it.
1: Nem olvassuk.
0: We don't read it.
1: Nem tudom pontosan, de én úgy gondolom, hogyha lett volna abból egy ilyen gyógyító szolgálat, akkor az le lett volna írva.
0: I don't know exactly, but if there had been a big healing service taken shape out of this event, it would have been written down.
1: Egymást érték a nyomorult emberek, és egy ember volt.
0: There was a crowd of afflicted people there, but there was only one healed.
1: Nem gondolnám, hogy ott az egész országban egy-két ember jött csak oda gyógyulni.
0: I don't think that only a few, one or two people came there from the whole country
1: sokan
0: to receive
1: lehettek.
0: Healing, but they must have been many.
1: És hogy figyelnünk kell a Szent Szellemre.
0: And we also have to listen to the Holy Spirit.
1: Az Új Szövetségben viszont van egy olyan kegyelem.
0: But in the New Testament there is a grace.
1: Bárki fele tudod gyakorolni a te hitedet.
0: But that you can exercise your faith toward anyone.
1: Sőt, Isten parancsa, hogy csináljuk.
0: Moreover, God commands us to do it.
1: És van, amikor az embernek a lelke lehet, hogy úgy van, hogy nem tudod elképzelni. Nincsen hozzá indítatásod vagy kedved.
0: And your soul might be in a condition that you don't feel like it, you don't feel inspired to do it.
1: Akkor is erőfeszítést kell tenned a lelkeden.
0: Even then you have to make an effort in your soul.
1: És be kell föl kell gerjeszteni a benned levő kegyelmet, kegyelmi ajándékot.
0: You have to stir up grace in you and that gift of grace in you.
1: Meríteni kell abból a szellemi forrásból, amit a János 4-ben mond.
0: You have to draw from the spiritual fountain that is mentioned in John 4.
1: Mert János 4-ben azt mondta, emlékeztek Jézus.
0: Because you remember in John 4 Jesus said.
1: Ott a Szamária asszonnyal való beszélgetésnél hangzik el.
0: When he was talking to the woman of Samaria,
1: aki én bennem hisz,
0: whoever believes in me,
1: egy pillanat, ha megvan nektek, akkor szólj.
0: If you find it, tell me, he says.
1: Megvan. Valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha nem szomjazik meg többé.
0: Somebody drinks of the water that I will give them, they will never thirst again.
1: Hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre fog fölfakadni ő benne.
0: But the water I give him will burst up as a fountain of living water in him.
1: Én úgy hiszem, hogy ez az, amikor valaki egyszerűen újjászületik, belül a szellem fölfakad.
0: I think that this is when somebody is born again, that somehow the spirit is stirred up and comes to the forefront in him.
1: És tudsz a Szent Szellemből, a vele való közösségből meríteni ahhoz.
0: And you can draw from the Holy Spirit, from your fellowship with him.
1: Hogy a te szellemed is megelevenedjen.
0: So that also your spirit would become alive.
1: És azon a szituáción uralmat vegyen.
0: And it could overcome in that situation.
1: És a Szent Szellem által, a szellemeden keresztül Isten akarata uralma alá hajtsa a lelkedet.
0: And your soul would be subjected to the will of God through the Holy Spirit and with the using of your own spirit.
1: És már elkezded a lelkeddel is akarni, vágyni az, ami Isten akarata.
0: And then even with your soul begin to desire and wish what is the will of God.
1: Még nem csináltam semmit, ez csak belül van.
0: I haven't done anything yet outwardly, it is only happening within.
1: Van úgy, hogy erre van egy másodperced vagy kettő.
0: Sometimes you have one or two seconds to do that.
1: Lehet, hogy nincs ennyi sem.
0: You might not even have this much.
1: És akkor utána szükség van arra, hogy ez ki is jöjjön.
0: And then you need to release this from inside of you.
1: Az meg ott van a János 7-ben.
0: And it's in John 7.
1: Emlékeztek ott az ünnep utolsó nagy napján a 37-es verstől elkiáltotta Jézus magát az legfelső lépcsőn.
0: Do you remember that on the last and big day of the feast, Jesus stood on the top stair, on the staircase, and he began to cry out from verse 37?
1: És azt mondta, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyon.
0: And he said, if anyone is thirsty, let him come to me and drink.
1: Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, élő víznek a folyamai ki fognak ömleni a bensejéből.
0: Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him.
1: Először tehát belül a Szent Szellemből merítek a szellemem és a lelkem számára.
0: So first within, from the Holy Spirit I draw for my spirit and my soul.
1: Utána újból a Szent Szellemre van szükségem, hogy ez úgy kijöjjön belőlem.
0: And then again I need the Holy Spirit to bring this out of me.
1: Hogy az a másik számára is természet fölöttit adjon.
0: In a way that it would give something supernatural to the other person.
1: Ha csak természetes módon próbáljuk megoldani ezeket a dolgokat.
0: If we only try to solve these problems on the natural way.
1: Túl sokat nem tudunk plusz hozzáadni.
0: We cannot really add too much to this.
1: Az embereknek arra van szükségük, hogy Isten természet fölötti ereje működjön.
0: People need the supernatural operation of the power of God.
1: Szellem szerint élni, szellem szerint gondolkodni, szellem szerint járni, szellem szerint cselekedni.
0: To live and think and walk and act by the Holy Spirit.
1: Pál apostol sokat beszél el erről a különböző leveleibe.
0: The apostle Paul speaks a lot about these things in his different epistles.
1: Az biztos, hogy egy szellem tudatúság nélkül nem tudunk a természet fölötti erejében mozogni.
0: I'm sure that without a consciousness, a spirit consciousness, we cannot move in the supernatural power.
1: Ahogy már nagyon sokat hallottunk erről, Franz sokat beszélt a Róma 12:1-2-ről.
0: We have heard a lot about this, even Franz spoke a lot about Romans 12:1-2.
1: Ellennek is egyik kedvenc hivatkozási verse.
0: It is also one of the favorite references of Allen.
1: De nem tud megváltozni az életünk, hogyha az elménket nem gyúrjuk át Isten beszédével.
0: But really our life cannot be changed if our mind is not rewired with the word of God.
1: Szellem szerint járni, akkor tudunk, hogyha a szellem szerint át gyúrjuk az agyunkat.
0: We can walk according to the spirit if our mind, our brain is rewired by the Holy Spirit.
1: A szellemnek az ereje akkor tudja a lelkemet áthatni, vagy a testembe átdiffundálni, átjutni a szellem ereje, hogyha az agyamat teletöltöm Isten beszédével.
0: The power of the Holy Spirit can penetrate me, and somehow the supernatural power can change my whole inner being, my whole body, if my mind is rewired with the Word of God, with the Holy Spirit.
1: Érdekes, ahogy dolgozik Isten, mert egyrészt a szellememen keresztül, Isten szelleme által dolgozik belülről.
0: God has an interesting way of operation, because on one hand he works through his Holy Spirit within and through my spirit.
1: Másrészt adja az ő logos szavát, és adja az ő réma szavát is.
0: And on the other hand he gives his logos and his réma.
1: És ahogy befogadom azt a lelkemen keresztül,
0: and as I receive it through my soul,
1: az el tud jutni a szellemembe.
0: It can come into my spirit.
1: És együtt a kettő elkezd kívülről, belülről átdolgozni.
0: And then the whole thing together begins to remold me, reshape me from the inside and from the outside.
1: Ugye sokszor van az, hogy nem egyből látjuk a gyógyulást.
0: Very often we don't see immediate healings.
1: Arra kell odafigyelnünk, hogy ez ne a hitetlenségünknek a megideologizálására használjuk.
0: We have to pay attention or watch that we don't begin to explain with it our unbelief.
1: Tehát megmondom so, őszintén, őszintéknek kell lennünk abba, hogyha kevés a hitem, nincs hitem, vagy van valami akadály.
0: So we have to be honest, if I don't have faith, if I don't have enough faith, or if there is some other hindrance.
1: Óvatosan mondok ki dolgokat egy-egy ilyen helyzetbe.
0: I'm very careful to say certain things in these situations.
1: Nem biztos, hogy egyből meg kell mondanom a tutit.
0: I'm not sure that I have to say in my first sentence what is the sure fact, I think.
1: És hozzáteszem zárójelbe, előfordul, hogy még akkor sem, hogyha ezt a Szent Szellem megmutatja.
0: And I add in brackets that I might not even have to speak it out when the Holy Spirit shows it to me.
1: Mert lehet, hogy nem tudja elhordozni az az ember.
0: Because that person might not be able to bear it.
1: Akkor föl kell készítenem arra, hogy nyitott legyen rá és el tudja hordozni.
0: Then I have to prepare this person so that he would be open to receive what I am to say.
1: Adjon az Úr ebbe kegyelmet és bölcsességet mindegyikünknek.
0: May the Lord give grace and wisdom to all of us in
1: this. Az biztos, hogy amikor olvassuk a Lukács 4-et, emlékeztek.
0: But when we read Luke 4, surely
1: bemerítkezett, rászállt a Szent Szellem.
0: You remember Jesus was water baptized, the Holy Spirit came upon him.
1: Bevezette a pusztába.
0: And he took him by the hand and led him immediately into the wilderness.
1: Tehát, hogyha mi szeretnénk a Szent Szellem erejével dolgozni, működni.
0: So when we want to operate and work with the power of the Holy Spirit.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem lehet kikerülnöd a puszta szakaszt.
0: I'm sure that we cannot avoid and come round the wilderness period.
1: Ez nem azt jelenti, hogy 40 év.
0: It doesn't mean 40 years necessarily.
1: De úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amit nem lehet kikerülni.
0: But I think there are certain things that we cannot avoid.
1: Mikor visszajött Jézus a pusztából.
0: When Jesus came back from the wilderness.
1: Akkor úgy olvassuk, hogy a Szellem erejével.
0: We read that he came back with the power of the Holy Spirit.
1: És Lukács következetes.
0: And Luke is very consequent in this.
1: Názareti Jézus használ.
0: He always calls him Jesus of Nazareth.
1: Egy ember használ.
0: So,
1: egy embert használt Isten.
0: So God was using a human.
1: Egy ember tért vissza Szent Szellem erejével.
0: A human came back from the wilderness in the power of the Spirit.
1: És a Szent Szellem nem pusztán egy erő, hanem maga Isten.
0: And the Holy Spirit is not only a force, but it's God himself.
1: És Isten, aki Szellem, rajtad meg rajtam keresztül képes, akar és meg fog tudni nyilvánulni.
0: And God, who is a spirit, wants to and is able to and will manifest himself
1: through us. És hiszek abba, és ezzel befejezem.
0: And I believe and I will finish with this.
1: Hogy Isten szeretete olyan erős,
0: that the love of God is so strong,
1: hogy rajtad keresztül gyógyításokkal is meg fog nyilvánulni.
0: That he will even manifest himself through healings through you.
1: Én szeretném, hogyha ezt most elmondanád velem.
0: And now I would like you to speak it out with me.
1: A hitednek és az egyetértésednek a egyetértésével.
0: With the agreement of your faith.
1: Mennyei Atyám.
0: Heavenly Father.
1: Én köszönöm a te szeretetedet.
0: I thank you for your love.
1: Amit a te Jézus Krisztus fiadban.
0: That in your Son Jesus Christ,
1: megnyilvánítottál.
0: You manifested towards me.
1: Elérhetővé tettél.
0: You made it available for me.
1: Köszönöm neked, Uram.
0: Thank you, Lord.
1: Hogy ez egy harcos.
0: That it's a warning.
1: Erőteljes szeretet.
0: And powerful and strong love.
1: Ez bennem van.
0: It's in me.
1: És odaszánom magam arra.
0: And I dedicate myself.
1: Hogy a te akaratod.
0: That your will,
1: a te terved,
0: your plan,
1: a te csodáid,
0: your miracles,
1: a te jeleid,
0: your signs,
1: gyógyításaid,
0: your healings,
1: rajtam keresztül is megnyilvánuljanak.
0: Could also manifest through me.
1: Átadom magam, Uram,
0: I yield myself, Lord,
1: hogy a te szereteted,
0: that your love,
1: rajtam keresztül működjön,
0: would operate through me,
1: és jeleket, csodákat, és gyógyulásokat cselekedjen.
0: And would manifest and do
1: a Jézus Krisztus
0: nevében,
1: hogy a te neved még inkább hatalmas legyen,
0: so that your name became more mighty and would be glorified,
1: és megtudják az emberek,
0: and people would know,
1: ebbe az országba
0: in this country,
1: is, a környező országokban
0: and in the surrounding countries,
1: hogy Jézus Krisztus Úr,
0: that Jesus Christ is Lord,
1: a rákbetegségek fölött
0: over
1: is,
0: cancer,
1: az autoimmun betegségek fölött
0: over
1: is,
0: autoimmune
1: mindenféle sátáni erő fölött,
0: over every
1: satanic
0: power,
1: minden térd meghajol,
0: and every knee
1: will
0: bow,
1: az Úr Jézus Krisztus nevére,
0: at the name of
1: a mennyben,
0: Jesus Christ,
1: a földön, a föld alatt is.
0: In heaven, on earth, and
1: tiéd,
0: under
1: Uram,
0: the earth, the glory only belongs to you, Lord, for all this.
1: Amen.
0: In the name of Jesus, amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Nemes Pál gyógyítás ajándéka című tanításának második része.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Vajon melyik az a legközismertebb Biblia rész, amiben Jézus hát egy elkötelezettségre hív és szólít föl, hogy tanítványokat képezzünk. Ismeritek nagyon jól, Máté evangélium így fejeződik be, miközben Jézus tanítványok szeme látára fölemelkedik a mennybe az olajfák hegyéről, közben ezt mondja: menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Azért szeretem jobban a Károlit vagy mást, ez a túl egyszerű, mert nem minden emberről van szó, hanem nemzetekről. Tehát népeket kell, nemzeteket kell egyébként tanítványá tenni, de tudom, hogy abban minden ember is benne van, de a nemzetekben több van, mert ember közösségekről van szó. És egy-egy, most amikor nemzetállamokról beszélünk, és azoknak van egy megújulása, az kicsit mást is jelent. És azt mondja, hogy merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. Tehát Jézus egy tanítvány képzésre szólított föl mindegyikünket, és a tanítvány képzéssel kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék mondani. Nem véletlenül olvastuk föl a Máté 6, illetve a Márk evangélium 6. fejezetéből azt a részt a Bence vezetésével az 5000 megvendégeléséről. Ugyanis a tanítványképzésnek van néhány alapvető ismérve és eleme, amit jó, hogyha végig gondolunk, ami már működik az életünkbe, és ha azt tudatosan cselekedjük, akkor Isten hatékonyabban tud használni bennünket ugyanabba. Vagy ami esetleg nem működik még, az pedig kipótoljuk, hozzárakjuk és kiegészítjük, hogy a tanítvány akár tanítványá válás, akár tanítványként élés, akár mások tanítványá tevése, az működjön Isten szíve szerint. Tulajdonképpen amikor a klérus és laikus megkülönböztetés bejött az eklézsiába, ez valamilyen módon a személyes tanítványképzést és tanítványságot kivette a keresztényeknek a kezéből. Mert valahogy úgy rátestálta a profikra, úgy mond, hogy az ő dolguk, a papok dolga, a klérus dolga, hogy azt csinálják, de hát a laikusok mi jól el vagyunk, és akkor mi elmegyünk vasárnap összejövetelre, és akkor rendben van, ezzel letudtuk. De Isten arra használ föl mindegyikünket, tégedet is, engem is, hogy olyan, hogy más ember életében egy megújulást és változást hozzunk létre, és amikor megállunk majd Isten trónszéke előtt, teljesen mindegy lesz az, hogy volt-e lakásunk, házunk, autónk, mennyit kerestünk, hányan ismertek, milyen volt a hírnév, milyen volt az egzisztenciám, milyen kapcsolatrendszerem volt. Ami ott meg fog állni, örökkévaló kincsek, azok, amik Krisztusit tudtam megélni itt, Krisztusit tudtam belevetni mások életébe, és rajtam keresztül Krisztusi tudott megteremni mások életébe. Körülbelül ennyi. Ez a mi örökkévaló kincsünk. Ez az, amit gyűjtünk a mennyekbe. Itt nem csak a megtérésekre, újjászületésekre gondolok. Lehet az egy természetes, apró dolog is, amikor másokkal jót tettél, és másokkal jót cselekedtél. Lehet, hogy ez nem juttatta őt üdvösségre, de valamilyen módon változást hozott az életedbe, a tiédbe, de lehet, hogy egy harmadiknak az életébe. A tanítványá tevés az a mindennapi életről szól, és nem egy ilyen egy frontális képzési dolog, hanem az életvitelünknek a megosztása, az életünknek a megosztása, az időnknek a megosztásáról szól, és ez mindenkinek üzenet. Nem azt mondta Jézus, hogy hát kiválasztottak, ti legyetek tanítványok, és akkor ti képezzétek az embereket, hanem tegyetek tanítvánnyá mindenkit. Ti tanítványok, tegyetek ti tanítvánnyá mindenkit, minden népet, minden nemzetet. Vagyis, ha én tanítvánnyá teszek valakit, akkor ő is azzá válik, hogy ő is másokat tanítvánnyá tud tenni. Imabőti időszak van, amit már elmondott akár a Kati, akár a Attila. Én is bátorítalak benneteket, hogy ne értsétek félre, nem az ételtől való tartózkodás teszi sikeressé a böjtölést. Ez nem azt jelenti, hogy most ne tartózkodj az ételtől, én is fogok. És igyekszem folyadékkal élni, legalább az első két hétben, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te az Úrral való kapcsolatodban milyen erőfeszítéseket teszel. Ugye az edzés az, ott kezdődik a haszna, amikor fáj, amit mondott az Attila. Azért hadd tegyem hozzá zárójelben, némelyiteknek talán fáj az is, hogyha a Facebooktól egy kicsit el kell távolodni, vagy a hírolvasástól, vagy a tévézéstől el kell távolodni. Úgyhogy lehet, hogy érdemes ezt is belevenni. Bár ez nincs benne, tudom, a Bibliában, de akkor még nem volt se tévé, se internet, úgyhogy emiatt se kerülhetett bele. Néhány alap dolgot hadd olvassak föl, ami a tanítvánnyal, tanítványozás, tanítványképzés, tanítványként élésről néhány pontot így összeírtam. Az első az, hogy minden kapcsolatunkban folyik a tanítványozás. Akár tudatos az, akár nem. Márk evangélium 3:14-15-ös versben ismeritek nagyon jól, hogy választott 12-t Jézus miért, hogy vele legyenek. Ez volt a kiválasztásának a fő célja, hogy vele legyenek, vele töltsék az időt. Amikor tanítványozásról van szó, amikor szeretnék valakit tanítványá tenni, nem tudod megspórolni a találkozásokat. Nem tudod megspórolni, és egyikünk se tudja megspórolni az időt. Olyan korban élünk, amikor hát valahogy kevesebb időnk van, vagy kevesebb idejük van a keresztényeknek az összejövetelekre, a kapcsolódásokra. A tanítványképzés mégis olyan, hogy arra hívta el Jézus az tanítványokat, hogy vele legyenek. És ha tanítványképzésről akarunk beszélni, akkor mindenképpen kikerülhetetlen, hogy bele kalkulált, ha tanítvánnyá akarsz válni, hogy együtt töltesz emberekkel, akik már tanítványként élnek, együtt töltesz időt. Vagy ha másokat tanítványá kívánok tenni, bele kell kalkulálnom, hogy ez időmbe fog telni, és plusz időt fog igényelni, mert együtt kell töltenem időt azokkal, akiket akarok, hogy tanítványozzak, és tanítványá legyenek. Mindenféle kapcsolatban folyik a tanítványozás, a szó szorosabb, vagy akár tágabb értelmébe is, mert amikor elmész a zöldségeshez, és már ugyanazzal az emberrel találkozol tizedszer, akkor lehet, hogy rajtad keresztül, ha kap egy-két bátorító szót, reményteljes szót, már tudod egy kicsit közelebb hozni és közelebb vonni Istennel való kapcsolat felé. Lehet, hogy nem tettél még neki bizonyságot ezzel, de már kezdesz kialakítani egy kapcsolatot, amin keresztül egy befolyást tud Isten rajtad keresztül az ő szeretetével megosztani és megérinteni azt az embert. Aztán például, amikor a barátoddal összejössz, lehet úgy is, és használjuk ki az előttünk álló 21 napos ima bőti időszakot, lehet úgy is bőtölni, hogy kerestek egy olyan könyvet, ami hasznos. Lehet az tőlem a Biblia is, és mert az is hasznos egyébként, és akkor végigvesztek egy adott részt belőle. Elolvastok egy részt, utána beszélgettek róla, és utána imádkoztok azzal kapcsolatban. Lehet ez más hasznos könyv is, amit elmondott most Attila erről akár amerikai misszionáriusról, de lehet teljesen más is. Ha például a házi csoportos összejövetelen valaki megjelenik, aki még nem keresztény, az is egyfajta tanítványozás és tanítványképzés, de hogyha jól érzi ott magát, és lehet, hogy nem direkt, közvetlenül kapja a gyomrozást, hogy térjen meg, de Isten szeretete a rajtatok nyugvó békessége, a jelenléte miatt, az egymás közti kapcsolódásotok, beszédetek, imáitokon keresztül tud neki egy olyan érintést, egy olyan vonzást adni, ami mégis Isten fele húzza őt. Persze lehet direkt üzenet is, és lehet direkt bizonyságtevés is. Aztán a tanítványképzés az folyhat egészen konkrétan úgy, hogy meghívsz valakit ebbe a tanítványozási kapcsolatba is. Elmondod neki úgy, ahogy Jézus elmondta a tanítványainak. A természetes módon folyik a tanítványképzés, nem csak akkor, amikor azt mondom, hogy jó, akkor most a tanítványképzésről lesz szó, mert most erről van szó, és akkor ez a tanítványképzés. Nem csak az a tanítványképzés, hanem az is tanítványképzés, amikor Isten tisztelet előtt, ha szeretnél mondjuk tanítványá válni, egy kicsit előbb jössz, és segítesz például az összes lámpát fölkapcsolni, összes világítást megnézni, beállítani, segítesz a székeket, vagy segítesz hátul a kávégépet elindítani, feltölteni a vízzel, feltölteni tejjel, tejporral, vagy akármi. Csak most mondom, vagy elvinni a helyére a megfelelő eszközöket, amik egyébként itt vannak, és most nincsen rá szükség. Nagyon sok olyan dolog van, ami a tanítványképzésbe bele tartozik. A kérdés az, hogy akarok-e tanítvánnyá válni? Jézus azt mondta, hogy tegyek tanítvánnyá minden népet. Képtelenség úgy tanítvánnyá tenni bármelyikünknek is valakit, ha nem élünk tanítványi életet. Akkor tudok tanítvánnyá tenni bárkit is, ha tanítványként élek. Tehát az első, hogy tanítvánnyá váljunk, tanítványként éljünk, hogy másokat is tanítvánnyá tudjunk tenni. Hogy tanítvánnyá váljak, ez azt jelenti, hogy kell keresnem azokat a fogódzó pontokat, és azokat a fókuszpontokat, akikre nézek, példákat, mintákat, akiket követek az időbeosztásukba, a kapcsolódásukba, az Istennel való kapcsolataikba, akár az imádkozásba, akár a Biblia olvasási szokásaikba. Ez az első dolog, tehát a minden kapcsolatba akkor is folyik a tanítványozás és a mintaadás, amikor ez nem tudatos. Akkor is, hogyha te odaszántad magad arra, hogy tanítvánnyá tegyél másokat, akkor néznek. Ha hülyeséget csinálok, akkor azok, akik rám néznek, azok is hülyeséget fognak csinálni. Hiába beszélek mást, ők azt fogják csinálni, amit látnak tőlem. Ha azt szeretnénk, hogy a tanítványok úgy szorgalmasan keressék, lelkesen, szenvedélyesen ragaszkodjanak ő az Úrhoz, akkor ezt kell csinálnunk, ezt kell megélnünk. A második dolog az, hogy a tanítványképzés, hogy szándékos legyen és tudatos legyen, Tehát mert ez van, mert ez működik akkor is, ha nem tudatos. De legyen második szándékos és tudatos is, tehát a mások iránt tanúsított szeretetemnek a gyümölcse és kifejeződése az, hogy megkeresek embereket, vagy megkeresel embereket, és azt mondod, hogy szeretném, hogyha fussunk együtt, haladjunk együtt, és éljünk tanítványi életet. Jézus konkrétan meghívta Márk 3.16-tól, az előbb ott a 14-től olvastam, és ott felsorolja, hogy meghívta Simont és Pétert. Emlékeztek a történetre, kiment oda a tengerpartra, és konkrétan a halászháló kötözgetése mellől, vagy ebből a munkából hívta el őket. Elhívta Jakabot és Jánost. Szintén a tengerpartról hívta el, az apjuk vállalkozásába dolgozta, és őket is ott a halászhálóknak a kötözgetése és a hajónak a javítgatása mellől hívta el. Aztán Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamás, Jakabot, Taddeust, a Simont, meg a Júdást, az Iskariótest. Nem tudom, és nem tudjuk mindegyik személynek az elhívás történetét, némelyeket még tudjuk. Mátét, akit onnan a pénzváltók asztala mellől hívott el Isten, de az biztos, hogy a meghívás az egy fontos módja annak, hogy kifejezem Istennek a tanítványi életre való elhívását valaki felé. Mert téged is Isten arra hív, ne csak, hogy higgy Jézus Krisztusban. Ez nagyon jó. Arra hív, hogy tegyél másokat tanítványokká. Sőt, a te elhívásod is arra szól, hogy tegyünk népeket és nemzeteket tanítványá, ezt meg nem tudjuk másképp megcsinálni, csak ha mi is tanítványokká válunk, tehát tanítványá kell válnunk. A harmadik dolog, csak ott tudunk dolgozni, munkálkodni, ahol a mennyei atya is dolgozik. Tehát nem tudsz olyan emberbe elvégezni isteni dolgokat, aki nem akar. Mert a szabad akaratot mindenkinek megadta Isten. Ezeket a történeteket ismerjük, megtértünk, és megtérésünk után emlékezz meg, hogy ott volt a lista, ott volt a szívünkben íratlanul is, ott voltak a személyek, akit annyira szerettünk volna, hogy megtérjenek, újjászülessenek, és megismerjék Istennek a szeretetét. És nagyon sokszor az volt, én magam is emlékszem, hogy annyira szerettem volna, hogy XY megtérjen, állandóan beszéltem neki, és hát nem kérdeztem meg a mellette levőtől, aki abszolút nem volt szimpatikus, évek óta ismertem, és mindig cikizős volt, és őtől nem kérdeztem meg, hogy meg akar-e térni, és már, vagy nem tudom, hanyadik nap már nyüstöltem egyik osztálytársamot, hogy megtérjen, és akkor még megkeresett a másik, hogy lehetne megtérnie. Nem az jött megtérni, akire én annyira szerettem volna, meg annyira céloztam, meg fókuszáltam. Nem tudsz olyan emberbe elvégezni dolgot, akit az atya nem vonz. Akiben Isten nem munkálta még ki. Akiben még nem jött létre ez a vágy, ez a szabad akarat. Ismeritek nagyon jól, János azt mondta, mármint az apostol a 6. fejezet 44-es versében, hogy senki se jöhet hozzám, csak ha az atya vonza azt, aki engem elküldött. Persze ezt azért ne süssük rá senkire se, hogy hát én most veled nem foglalkozok, téged látni, ránézésre se vonz az atya, úgyhogy hagylak. De tegyük meg az erőfeszítést, de az a helyzet, hogy azt látnunk kell, a tanítványi életre Istennek a vonzása szükséges. Hogy Isten vonzása ott legyen a szívedbe, a szükséges ahhoz, hogy tanítványá tudj válni. Ahhoz, hogy tanítványokká váljunk, Istennek a vonzására igent kell mondanom. És ez az a helyzet, hogy ezt nem mindig érezzük ám, ezt az isteni vonzást. Ez is egy szabad akarati döntéssel való elfogadás. Miért? Lehetséges az, hogy engem, mert hogy van, akit, mit tudom én, a tisztességre való edényként, edényre választott ki, van, akit pedig nem, akkor engem mondjuk nem üdvösségre választott ki, tehát ez az eleve elrendelés kérdése, stb. Akkor most hogy van? Hagyjam ezt a kérdést, hogyha nem érzem, akkor most hagyom az egészet, és nem foglalkozok vele. Nem, mert mi az Isten akarata? Hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Vagyis, mi az Isten akarata velem kapcsolatban is? Hogy megtérjek, és az igazság ismeretére eljussak. Mi az Isten akarata X-re, Y-ra? Látom rajta a vonzás, isteni vonzást, vagy nem látom rajta? Mi az Isten akarata az ő életére is? Hogy megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Próbálkozok, ugyanakkor figyelek a Szent Szellemre, ha nem megy, nem kell erőtetni. Nem lehet berugdosni, mint a rigát, a mennybe embereket. Erőködni tudunk, erőfeszítéseket tudunk tenni, de Istenen múlik. Az azt jelenti, hogy föl kell ismerni Isten munkáját egy-egy emberbe, és azok fele, az emberek fele erőfeszítést kell tennünk, és segítenünk kell azokat az embereket tanítványi életre eljutni, akik szeretnének, akik akarnak, akik megragadják most Isten kegyelmét. A következő, a negyedik pont az, hogy nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy tanítványá tegyél mást. Ha te istenfélő életet élsz, szereted az Urat, szereted az ő beszédét, és szereted Isten szellemét, és tudsz annak engedelmeskedni, akkor van már mit átadnod. Azt kell átadnunk embereknek, amink van. Nem azt kell átadnunk, ez Pál apostol mondta, igaz, hogy az a fizikai pénzgyűjtésnél mondta, hogy abból adjunk, amink van, és azt adjuk, amink van, ne olyat, ami nincs. Tehát nem azt jelenti, hogy most vegyél föl egy adósságot, és akkor abból segíts meg, és támogass bennünket. Támogass abból, amit van. De ez szellemileg is így van, és természetes szinten a tanítványozásban is így van. Azt akarjuk, hogy az emberek Jézus tanítványai és Jézus követői legyenek, nyilván, és ne a mi követőink. És ez azt jelenti, hogy megmutatod nekik azokat az eszközöket, hozzáférhetővé teszed azokat az eszközöket, amiket te is élsz, amiket használsz, hogy tanítványként élsz. És amikor együtt mentek el ima összejövetelre, együtt mentek el egy istentiszteletre, együtt mentek el mondjuk egy házi csoportra, együtt mentek el vásárolni, vagy valakinek segíteni, vagy együtt mentek el, vagy elmész a barátodhoz, a testvéredhez, és együtt takarítotok otthon, teljesen mindegy, mindegyik alkalmas arra, hogy átadd azokat az eszközöket, hogy a isteni dolgokban is mik azok, amelyek téged motiválnak, előbbre visznek, hogyan csinálod, elmondod azokat a kulcsokat, amik neked is az évek és évtizedek alatt úgy segítettek, megerősítettek, megtartottak, bátorítottak, vigasztalást nyújtottak, és ahogy ezeket elmondod és átadod, ezek az eszközök, amelyek tudnak neki segíteni ahhoz, hogy tanítvánnyá váljon. Nem kell semmi különös tanulmány, nem kell teológiai végzettség. Az, hogy te hűséges vagy évek óta, az, hogy te nem adtad föl az Úrba vetett bizalmadat az elmúlt 2 év alatt sem, vagy nehéz körülmények között, akár betegségbe, anyagi szükségbe, bármilyen támadások között is hűségesen megálltál, van mit átadnod embereknek. Ne kicsinyeld le azt a munkát, amit Isten benned végzett. Persze tudom, hogy többet szeretne látni, tudom, XY belőlem, bennem, Krisztusit, többet szeretnék esetleg magam életében is látni, lehet, de ne ezzel foglalkozz, hanem nézz arra, hogy mit van, mit kaptál már Istenből, Krisztusban, és ezt át tudod adni, van mit nyújtani a másiknak. Tudod, ahogy odaszánod magad arra, hogy valakivel együtt tanulsz, fejlődsz te magad is. Együtt mentek el, ahogy mondtam, egy-egy ima összejövetelre. Tudod, hogy az ima összejöveteleken én magam is most is tanulok. Például, nem mondom most minden dolgot el, de hát hogyan imádkozzál mondjuk a Balogh Zsoltiért? Hogyan imádkozol érte? Ezt tudod, hogy szélesedik a látókör és a gondolkozásmód és a mondatok, az ígéretek vele kapcsolatban? Hogyha elmegyek egy ima összejövetelre és hallom a másikat, a másik tudja, hogy máshogy ragadja meg. Ugyanaz a Szent Szellem, ugyanazok az isteni ígéretek, de oly sok színű és oly sok az isteni ígéret, hogy ő valószínű, hogy másképp ragadta meg, és bennem is máshogy csapódik le, ahogy hallom, és tágulok, és szélesedek, és nagyobb hittel tudok már imádkozni, és egy nagyobb buzgósággal, vagy akár bármivel kapcsolatban igaz ez. És amikor én elmegyek egy ilyen másokkal való együtt imádkozásra, ez egy tanítványként való élésre elköteleződés. Illetve mások tanítványá tevésére való elköteleződés is. Ha megnézzük ezt az egész folyamatot, hogy milyen ez az egész folyamat, nagyon fontos az, hogy ki kell nyúlnod, a szívedet ki kell nyitnod, és meg kell engedned, hogy Isten a szíveden, a lelkeden keresztül megérintse azt az embert. Nyúlj ki érte. Meg kell nevezned. Nem tudok új tanítványá tenni senkit, hogy a személyét ne engedjem magamhoz közel. Hogy a személyét ne ragadjam meg. Jézus, hogyha megnézed, elhívta a tanítványokat név szerint, hogy vele legyenek, hogy vele voltak, nagyon sok minden változott. 3 éven át. Gondolod, hogy nem látták Jézust WC-re menni? Gondolod, hogy nem látták Jézust, ahogy koszos volt a ruhája? Sáros volt? Vagy arra repült a gerle és lepottyantotta? És hogyan reagált rá? Há, miért? Miért lehetséges? Minden lehetséges. Csak mondom, hogy egészen profán helyzeteket is képzelj el, ne csak ilyen gloriolás fény sugárzik Jézusból, és akkor mindenki áhítattal, tátott szájjal, csodálva hallgatja őt. Ilyen is volt biztos, de ne csak ilyen helyzeteket képzeljünk el, hanem egész hétköznapiakat. És ezekben a hétköznapi helyzetekben is ott voltak vele a tanítványok, és látták, hogy hogyan éhes, hogyan álmos, hogyan fáradt, hogyan szomjas, mindent láttak, és átéltek. De Jézus ezt vállalta. A másik az, tehát a kinyújni szeretetben. A másik az, hogy imádkozni azokért a személyekért, akikkel kapcsolatban fölvállalod, hogy tanítványá tenni. Kezdj el konkrétan azokért a személyekért. Most hiába íratok egy listát, de azért megkérdezem, nem kell most válaszolnod rá, de ha kell, akkor adjon Isten belül egy fúrógépet a lelkiismeretedbe, és fúrjon, és ha kell ütve fúrót is, hogy amit összeírtál szilveszterkor 10 pontot, hogy imádkozz érte rendszeresen. Nem kérdezem meg, hogy hányszor imádkoztál azóta, mert azóta eltelt 9 nap. Tehát az azt jelenti, hogy 8-szor legalább kellett, hogy imádkozzál érte. Ha nem, akkor újítsuk meg az elköteleződésünket ebbe. A tanítványátevés hasonló. Nem tudok tanítványá tenni olyan embert, akiért nem imádkozok újból, és újból, újból, és újból, és nem hordom imába őt. Jézus, tudod, miért tudta tanítványá tenni azokat, akiket elhívott, hogy vele legyenek? Mert amikor elment és imádkozott, félrevonult és imádkozott, akkor a tanítványokért is imádkozott. Egy-két imája le van írva kijelentés által, János írt, és ezekből is tudjuk. Jézus sokat imádkozott a tanítványaiért. De Máté is ír erről, Jézus sokat imádkozott a tanítványaiért. A másra összpontosuló ima az a közbenjárásnak is lehet nevezni, de a másra összpontosuló ima a tanítványt mindenképpen a mester fele húzza. Ha én a mesterre akarok hasonlítani, akkor muszáj odaszánnom másokért való imára, imádkozásra magam. És a másokért való közbenjárás az engem mindenképpen segít a krisztusivá válás folyamatába, hogy közelebb kerüljek az Úrhoz. Jézus ugye azt mondta, hogy minden hatalom a mennyen és a földön nekem adatott. És amikor azt mondja, hogy ezért menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. A minden hatalom az, ami képessé tesz, és alkalmassá tesz arra, hogy tanítvánnyá tegyünk embereket. Mert hatalom, és itt nem emberi hatalomról, meg befolyásról beszélek tekintéről, hanem egy isteni természet fölötti jelenlétről van szó, ami szükséges ahhoz, hogy a krisztusi tudjon benne hatni rajtad keresztül. Hogy a krisztusivá formálódás működjön és zajlódjon az idő folyamán, ahogy együtt töltötök időt. Amikor imádkozunk az Úr Jézus Krisztus nevében, például együtt töltötök időt valakivel, akit szeretnél tanítványozni, akkor töltsetek időt az együtt imádkozásban is. És amikor együtt imádkoztok az imádban, amikor ő érte imádkozol, felszabadul Istennek az a hatalma, amiről Jézus Krisztus beszélt, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és a földön. És az imán, a közbenjáráson keresztül ez a hatalom szabadul föl a mások fele való tanítványozás közben. Tehát szeretetbe kinyúlsz, imádkozol, és a következő az, hogy amit mondtam, legyen ez tudatos, hívd őt meg. Arra, hogy most lehet, hogy egy időszakra, lehet, hogy egy fél évre, lehet, hogy egy évre, de gyere, haladjunk együtt, szeretném azt, amit Isten megtanított, amire elvezetett, szeretnék neked többet átadni belőle, szeretném azt, hogy egy nagyobb áldás legyen a személyem a számodra, gyere, fussunk együtt, hívd meg. És lehet, hogy ehhez a kulcs, hogy megkockáztatod azt, hogy megtud rólad olyan dolgot, amit hát nem annyira szeretnéd, hogy kiprédikáljak, vagy kiprédikáljon, de megkockáztatod, hogy a megfelelő időben egy kritikus lépést teszel valaki fele, elmondod, és azt mondja, hogy nem. Mert lehet, hogy azt fogja mondani, hogy hát én most nem szeretnék. Volt már ilyen tapasztalatod? Akinek még nem volt meghívása, nem hívtál még senkit, hogy együtt fussatok, annak nem volt. De aki már próbálkozott ezügyben, annak már volt ilyen tapasztalata, hogy volt, aki azt mondta, hogy hát én még nem szeretnék annyira elköteleződni, annyira komolyan, nem kell olyan forrón venni a dolgokat. Szóval mindenképpen sérthetőséget jelent, amikor te kilépsz és konkrétan meghívsz valakit, hogy fussunk együtt, hogy egy tanítványi életben megerősödjünk, és ebbe szeretnék segíteni. A következő a tanítvány képzés folyamatában, tehát hogy szeretettel legyen az, ne egy elvárásnak való megfelelés, másik az imádkozó szívvel, a harmadik az, hogy legyen konkrét hívás, a negyedik pedig, hogy hagyjuk, hogy Istennek a szava dolgozzon ő benne. Tehát amikor olvasunk egy-egy Biblia részt, tehát felolvastuk most a Márk evangélium 6. fejezetét, legalábbis egy részt belőle, ott a 5000-nek a megvendégeléséről. Emlékeztek-e arra, hogy mielőtt Jézus vette volna azt a kenyeret meg a halat, mit csinált az emberekkel? Leültette őket. Hogyan ültette le? Hogy emlékeztek rá? 50-es évvel, százasával. Tehát kis csoportokba ültette le a tanítványok által. Ha 50-es csoportok, és mondjuk ha ugyanannyi férfi, mint nő, akkor az azt jelenti, hogy 10 000 ember, mert 5 000 férfit számoltak meg. Hogyha gyerekeket is beszámolsz, csak ugyanannyit, az 15 000 ember. Ha 15 000 ember 50-es éve, mondjuk legyen először százasával, az mennyi? Az 150 csoport. Hogyha azt 50-es éve, az 300. Tehát az azt jelenti, hogy 150 és 300 közötti csoportban ültek le nagy valószínűséggel azok az emberek. Hogyan és miért akarta ezt Isten Jézus Krisztuson keresztül, mert azt mondta Jézus, úgy csinálom, ahogy az atyától láttam. Miért volt ez Istennek a stratégiája az emberek megelégítésére? Mert előtte tanította az embereket, és a tanításban nem voltak meg ezek a kis csoportok. Az étkezésben meg pedig meg kellett, hogy legyen ez a kis csoport. Szerintetek miért? Tessék? Hatékony közösség, senki ne maradjon ki, igen, ezek mind jók, hatékony közösség, senki ne maradjon ki. Igen, én is úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy a személyes szükségekre jobban oda tudjanak figyelni egymásra. Hogy látják, hogy mit tudom én, van, aki visszahúzódó, és nem nyomul a kenyerek után, nem nyomul a halak után, vagy egyszerűen azért nem jön a kenyér, mert fáj a lába, és nem bír fölkelni. De amikor kis csoportokba így letelepedtek, az azt jelenti, hogy jobban oda tudtak figyelni. Hát nézd már a Kovács Józsi, a kocsmáros is itt van. Meg nézd már, ott van a másik, a patkós, aki szokta a lovakat patkolni. Az a Kovács, igen. A másik a Szabó. Na mindegy. De ismerték egymást. Vagy ha nem ismerték, akkor is ez alatt közelebb kerültek egymáshoz. Ez alatt az idő alatt is szükséges volt, hogy egyrészt előtte már hallották, mindannyian hallották Jézus Krisztusnak a tanításait, és akkor pedig a személyes szükségekbe közelebb kerültek. A személyes szükségek valahogy egymás fele a szívet is megnyitotta. A közös étkezés, tudod, hogy egyfajta megnyílást jelent. Egy olyan közösségvállalást jelent, például, hogyha vannak népek keletebbre, délebbre, ha meghívnak étkezni, közös étkezésre, akkor az valamit jelent. Vagy tesztelnek, hogy hogyan fogadod, hogy csinálod, és annak a végén eldöntik, hogy fognak-e veled szorosabb közösségbe lépni, avagy nem. A Pali el tudja mondani a kecskefej, vagy kecske agynak a megétetése után nagy lelkesedéssel és készséggel elfogadták tőle az evangéliumot. Így volt? De az a helyzet, hogy volt társa, aki pedig, hát nem ette meg, aznak nem volt olyan nagy sikere az evangélium megosztása. Megnézték, hogy a számunkra olyan értékes és becses dolgokkal hogy foglalkozik, és látták, hogy milyen lelkesen megeszi, hát akkor ez egy jó ember, akkor elfogadjuk tőle azt, amit mond. Aztán van úgy, hogy nem tesztelés, hanem már eleve egy bizalomból hívnak meg, hogy megbíznak benned, és a közös étkezés az ő szeretetüknek és a megbecsülésüknek, a tiszteletadásuknak a kifejeződése. Nem szabad ilyeneket visszautasítani, mert az azt jelenti, hogy a kapcsolat törne meg. De amikor együtt étkezel valakivel, éveken át, amikor bibliaiskolákat indítottunk, ilyen tanítványképzési kurzusokat, a végét mindig közös étkezéssel zártuk le. A közös étkezés az nem csak a gyomor megtöltésére jó, hanem a közös étkezésbe sokszor kiderül a másiknak a hozzáállása, a vendégszeretete, az önzése vagy önzetlensége, hogy most mennyire tudja megvárni még a másik szed, hogyan csámcsog, vagy egyéb dolgokat hogyan csinál, vagy hogyan nem, mit ereget, mit nem ereget, hangos, nem hangos. Hát, hogy mennyire vagy figyelemmel a másikra. Ez kiderül egy közös, jobban kiderül egy közös étkezésnél, mint gondolnád. És amikor azt mondjuk, hogy leültette Jézus 50-es éve százasával, az Istennek a szava már elhangzott. Az dolgozott bennük. Nem tudom, hogy miről beszéltek ott 50-es éve százasával, mert a 12 tanítványnak nem volt arra energiája, hogy ez a 100, 200 vagy 300 csoportnál mindegyiknél ott legyenek. Elvitték a kaját, ott hagyták, és a következőhöz, azért azt is lehet látni, hogy ez több órába telhetett maga az étkezés. Tehát 300 ilyen, vagy 200-300 csoportot képzelj el, akiben mindegyikben voltak 50-100-an. És ez egy óriási nagy dolog volt, de Isten azt akarja, hogy legyél arra nyitott, hogy Isten beszéde dolgozzon, hogy egyed. És ez néha úgy hangos, csámcsogunk rajta, de nem baj, csak Isten beszédén csámcsogjunk. Engem az nem túlságosan épít, amikor megpróbálnak a juhoknak a vájújába, vagy a juhok elé odarakni olyat, ami nem a juhoknak való. Lehet, hogy jó étel, de nem a juhoknak való. A juhok elé olyan ételt kell adni, és ez a juhetetőknek a feladata, ami a juhoknak való. Nem mindent adhatsz oda a juhoknak, egy disznó mindent megeszik. A disznó, a sertés, na, hogyha így szebben hangzik, a sertés az mindenevő. A juh az nem mindenevő. Megetethetek a juhokkal is olyan dolgot, ami neki ártani fog. Mert lehet, hogy az elején nem annyira okos, hogy megkülönböztesse. A disznó az mindent megeszik, ami ott előtte van. Az olyan. De mi nem Isten disznónyája vagyunk, hanem Istennek a juhnyája vagyunk. És abba legyünk bátrak, hogy olyannal etessük egymást, ami a juhoknak való, ami a hitet építi, ami a bátorítás, ami a vigasztalás, ami Jézus Krisztusra emeli föl a tekintetemet. Amikor nehéz helyzetbe kerülnek emberek, amit az Attila is mondott, hogy lehetsz olyan helyzetben, amikor nincsen arra időd és energiát, hogy elővedd a Bibliát és keresgesd az idézeteket, mert abban prompt helyzetben szükséged van, hogy mi van benned, Isten beszédéből. Milyen bátorítás, mert az ördög szeretné elvenni a reményedet. Szeretne reménytelenségbe, csüggedésbe, kilátástalanságba, egy teljesen depressziós helyzetbe taszítani. De amikor ott van benned Istennek a beszéde, és tudjátok, ezekben a kisebb közösségekben is itt hozom elő a házi csoportok fontosságát. A házi csoportokban van annak a helye. Itt nem tudjuk azt, hogy neked mi a problémád, neked milyen küszködéseid vannak, mert nincs erre idő és lehetőség. Mert mindegyikünknek vannak. Nem tudom, hogy végig gondoltad, de szerinted tőlem mikor kérdeztem meg utoljára valaki, hogy milyen küzdelmeim vannak? Hogy imádkozhatna értem. Mert én nem emlékszem már rá. És szerinted nekem vannak-e küzdelmeim? Mert szerintem vannak. Nem azt mondom, hogy most alkalom után gyere ide és kérdezz meg. Nem ezért mondom. Hanem azért, mert hidd el, a házi csoport vezetődnek is szüksége van. Bármilyen szolgáló testvér, akit itt látsz, akár hány éve keresztény, szükségünk van. És a házi csoportos összejövetelek például ezért is vannak. És lehet, hogy itt van most a Covid, fölveszed, nagyon jó, hogy vigyázunk egymásra. De amikor már félelemből van, nem egy elővigyázatosság, és elszakítom magam azoktól a forrásoktól, amiken keresztül Isten meg akar erősíteni, föl akar szabadítani, meg akar bátorítani. Lehet, hogy konkrétan szabadulást akar adni egy-egy imán keresztül, egy testvér által, vagy egy gyógyulást akar adni. Az már nem jó, akkor az ördög meglopott valamitől. És azt ne engedjük. Letelepítette Jézus is a nagy tömeget csoportonként. A házi csoportokat ragadjátok meg, hogy a házi csoportokon akár személyesen, akár Zoomon, de ne legyen a Zoom az internetes lehetőség ürügy ahhoz, hogy ne szálljam oda magam időbe és energiában a testvéremmel való közösségre. Érted? Ne a kényelemnek az eszköze legyen. Mert van, amikor egyszerűen fontos, hogy ne gyere el, ha beteg vagy. Ha fertőző vagy, ne menj el. De van, amikor csak ürügyként használja az ördög, akkor pedig vedd a fáradtságot és menj el. De hogyha még az se, akkor is jobb, ha legalább Zoomon bekapcsolódsz. Miért? És ez igaz az ima összejövetelekre is. Újból és újból, ez nem lovagló pálcám, hanem azért beszélek erről, mert ha szeretnél Jézus Krisztus tanítványoként élni, szükséged van ezekre az összejövetelekre. Szükségünk van neked is és nekem is. Szükségünk van arra, hogy tanítványként éljünk, és másokat is tanítványjá tegyünk. Szükségünk van ahhoz, hogy tanítványjá váljunk. Amikor összejövünk, akármilyen összejövetel az, akkor mindig van ima, és általában ima összejövetelek elején is felolvasunk egy részt a Bibliából. Nem szokásként, hanem egyszerűen hitből csináljuk ezt, hogy legyenek felolvasások. Ezt Pál apostol hagyta ránk. Hogy hallgassunk, olvassunk közösen Istennek a beszédéből. Mert annak más ereje és más gyümölcse hatása van, mint amikor te egyedül csinálod azt. Bármilyen furcsa is az. Ezt Isten találta ki, és Isten ebbe dolgozik és működik. Amikor hagyjuk, hogy Isten közösen felolvasott beszéde úgy elhangzik, és hagyjuk, hogy az a másikba dolgozzon, és van mondjuk házi csoportban arra is lehetőség, hogy körbe kérdezzük, vagy mindenkit, vagy ha arra nincs idő, legalább néhányat, hogy ő neki mit szólt az elhangzott isteni beszéd, kijelentés. És amikor azt elmondja, azt veszed észre, hogy ahány ember annyiféle dolgot hozott elő benne Isten. És nem azért, mert Isten az más, hanem azért, mert ugyanazon a mondaton keresztül Isten mást-mást tud előhozni, megvilágítani, fókuszálni, hangsúlyozni mindegyikünk életébe. Hogyha elkezded az embereket hívni, tanítvánnyá válni, akkor a következő az, hogy amilyen hamar csak lehet, próbáld őket arra rávenni, hogy ők is akarjanak elérni másokat. A kereszténység, megmondom őszintén, nem ér sok mindent, hogyha csak megtartjuk magunknak. Ha az örömödet, amit te átéltél, azt a meglepetést, amivel megleptek, ajándékot, amivel megajándékoztak, csak úgy magadba tartod meg úgy egyedül, senkinek meg nem mutatod, senkinek el nem mondod, senkinek nem hagyod, hogy belenyúljon, belelásson, megélhesse, osztozzon veled, akkor azt veszed észre, nem fog neked se örömöt, se élményt adni. Hogy az örömöt, élményt előbbre vitelt Krisztusit hozzon ki, bármi, természetes dolgokra is igaz, az egészséges dolog, hogy meg akarod osztani a másikkal. Úgyhogy, amikor elkezdesz tanítvánnyá válásra, egy odaszánást magadba, vagy sikerül ezt más valakiben is föllelni, és együtt futtok, akkor bátorítsátok egymást, bátorítsátok a másikat is, hogy érjen el új embereket. Mert tanítványként csak akkor tudunk élni, megfelelő módon, hogyha újból és újból erőfeszítést teszek. És nézzünk őszintén magunkba, nem jelent erőfeszítést az, hogy emberek fele kinyúj, új emberek fele kinyúj, és beszélj nekik Isten szeretetéről. Mindegyikünknek erőfeszítést jelent, csak van akinek kisebbet, van akinek nagyobbat. Van akinek ilyen a természete, van akinek olyan, és van akinek ez úgy könnyebben megy, van akinek ez nagyobb erőfeszítést igényel, de tegyük meg ezt. Amikor odaszánod magad így a tanítványos kapcsolatra, tanítványozós, tanítványozott kapcsolatra, akkor kezdj el abba egy mélyebb kapcsolatot építeni. Hagyd, hogy Isten mélyebb dolgot is tudjon elvégezni, ne csak azt, hogy együtt imádkozás, vagy megtanulni imádkozni, ez nagyon jó. Vagy megtanulni Bibliát értelmezni, olvasni, hogy hogyan olvassam, hogyan legyek elkötelezettebb testvérek fele, hogyan legyek önzetlenebb, hogyan legyek önzetlenebb a házasságomba, férként, feleségként, hogyan legyek nagyobb türelemmel, stb. Stb. Mert ezekre mindegyikünknek szükségünk van, hogy fejlődjünk, növekedjünk. Ugyanakkor szálljuk oda magunkat, hogy legyen az a kapcsolat egy mélyebb. És ez bizony azt is jelenti, hogy nem tudod mindenkivel ezt megcsinálni. Ez mások számára lehet, hogy bántó, vagy diszkrimináló lehet. Mert nem tudod mindenkivel megcsinálni. Tehát Jézus se tudta ott az 5000 ember felé ezt megcsinálni. Még a 12-t is azt lehet látni, hogy azért hívta el mind a 12-t, hogy vele legyenek, de még a 12-vel se töltött annyi időt, mint azzal a 3-mal. És akkor lehet látni, hogy a 3 közül is azért Péterrel azért többször úgy félrevonult, és többször olyan dolgokat mondott neki, amit nem mondott a többieknek. Tehát lehet azt látni, hogy ő differenciált. Ha ismeritek a Chosen sorozatot Jézus életéről, ott azért, hogy kijön, hogy ez a versengés milyen természetesen kijött az emberi természetükből fakadóan a tanítványok, hogy ugye nehezteltek, hol a Jakab és János a Péter és Andrásra, hol a Péter és András a Jakabra és Jánosra. Aztán látták, hogy a Péter még kivételezik Jézus vele, pedig hát nem ő volt a legszentebb előtte, meg lehet mondani egy csomó dolgot. Ezek úgy jönnek ki, meg ott van a Máté, akit előtte megvetettek, aztán vele ment el, emlékeztek, amikor a hegyi beszédre úgy készült, tehát egy emberi módon volt ez úgy leírva, de sok ilyen... Azért hívta el mind a 12-t, hogy vele legyenek, de még a 12-vel se töltött annyi időt, mint azzal a 3-mal. És akkor lehet látni, hogy a 3 közül is azért Péterrel azért többször úgy félrevonult, és többször olyan dolgokat mondott neki, amit nem mondott a többieknek. Tehát lehet azt látni, hogy ő differenciált. Ha ismeritek a Chosen sorozatot Jézus életéről, ott azért, hogy kijön, hogy ez a versengés milyen természetesen kijött az emberi természetükből fakadóan a tanítványok, hogy ugye nehezteltek, hol a Jakab és János a Péter és Andrásra, hol a Péter és András a Jakabra és Jánosra. Aztán látták, hogy a Péter még kivételezik Jézus vele, pedig hát nem ő volt a legszentebb előtte, meg lehet mondani egy csomó dolgot. Ezek úgy jönnek ki, meg ott van a Máté, akit előtte megvetettek, aztán vele ment el, emlékeztek, amikor a hegyi beszédre úgy készült, tehát egy emberi módon volt ez úgy leírva, de sok ilyen...

kijön, hogy ez a versengés milyen természetesen kijött az emberi természetükből fakadóan a tanítványok, hogy ugye nehezteltek, hol a Jakab és János a Péter és Andrásra, hol a Péter és András a Jakabra és Jánosra. Aztán látták, hogy a Péter miért kivételezik Jézus vele, pedig hát nem ő volt a legszentebb előtte, meg lehet mondani egy csomó dolgot. Ezek úgy jönnek ki, meg ott van a Máté, akit előtte megvetettek, aztán vele ment el, emlékeztek, amikor a hegyi beszédre úgy készült, tehát egy emberi módon volt ez úgy leírva, de sok ilyen életkép van, amiből ez a természetes emberi kapcsolatok és hozzáállások kijönnek. Ezeket azért szerettem volna elmondani, hogy amikor elkezdetek, mert lesz erről bővebben szó, az elkövetkező időben elkezdtek tanítványozást, tanítványá válást, másik tanítványá nevelését, akkor hogyan, milyen mederbe kezdjük el, nem kell semmilyen nagy, bonyolult dolog, egyszerű, Istentől függő, Istennek engedelmes, Isten beszédének elkötelezett, imádkozó életre, közösségi életre elkötelezett emberek képesek vagytok tanítványá tenni másokat. Amikor ezekben a kapcsolatokban a megsokszorozódást pedig szem előtt tartjátok, akkor működik maga a kereszténység, ugyanaz a kereszténység, ami az első napokban, az első egyház életében működött, hogy minden nap voltak üdvözülők, ugyanazt fogjuk mi is átélni. Ezekre a kis közösségekre, a házi közösségekre égető szükség van. Ott vannak a házi csoportvezetők, becsüljétek meg őket. Becsüljétek meg azokat, akik megnyitják az otthonaikat erre. Becsüljétek meg azokat, akik erre időt, energiát szánnak, mert itt nem csak arról van szó, hogy most program van, hanem arról van szó, hogy egymást akarjuk bátorítani, akarunk egymástól tanulni, Krisztusibbá akarunk együtt válni, akarjuk együtt az ő beszédét elsajátítani, megérteni, és hagyni, igényelni, tudatosan odaszánni magunkat, hogy az dolgozzon együtt az Istennek a beszéde bennünk, együtt imádkozunk a másiknak a szükségeiért, olyan dolgokat tölt be az életedbe, vágyokat, szükségeket, ígéreteket, amit külön-külön nem tudnánk megtapasztalni. És ez sokszor annak külön felelősség, külön idő, külön fáradtság, aki vezeti a házi csoportot. Ezért becsüljétek meg, vegyétek őket körül szeretettel, és bátorítsátok őket, és tudjátok, mi lehet egy nagyon bátorító bátorítás egy házi csoportvezetőnek, hogy elmentek és aktívak vagytok, nem? Nincs annál nagyobb lelkesítő, amikor nem hiába hívott föl, nem hiába hívott el, ott vagy, elmondta, megkérdez, és tele vagy bizonysággal, vagy imádkozol, anélkül, hogy kellene külön kérni. Amikor egy gyülekezetbe, a házi csoportokba az emberek megtalálják a személyes szükségeiket, hogy betöltetnek azok, akkor egészséges a gyülekezet. Amikor a személyes szükségeim, és itt most nem a lakásodra gondolok, meg az új autóra, amit szeretnél, mert azt nem biztos, hogy a házi csoport megadja. Hát miért? Van, akinek erre van. De nem, én nem ilyenre gondolok, hanem te is tudod, hogy milyen szükségekre gondolok. Azokat a szükségeket sokszor itt a nagy összejövetelen nem tudod megkapni. De a házi csoportos összejövetelen igen, megadja Isten.
és ezért

0: szeretnék imádkozni, hogy szálljuk erre oda magunkat, tanítványi életre, a házi csoportos összejövetelekre, hogy tudjon Isten minél több olyan személyes kapcsolatot kiépíteni, ami időbe belefér, amitől nem rokkansz bele, amivel tudsz te magad is épülni, és te magad is tudsz másokat építeni. Isten azért hívott el téged tanítvánnyá, hogy tanítvánnyá tegyél másokat is. Azért téged hívott el Isten tanítvánnyá, mert alkalmassá látott, és alkalmassá tett arra, hogy mások meggyógyuljanak, épségre jussanak, megerősödjenek, vigasztalást kapjanak rajtad keresztül. És ezért imádkozunk most. Mennyei édesatyám, én hálát adok a te szeretetedért, és köszönöm neked azt, hogy tanítványi életre hívtál mindegyikünket. Elhívtad Jézus Krisztus a 12-t, hogy veled legyenek. Választottál 70-et még. Olvasunk a Bibliában még 500 tanítványról is, és a sokaságról is olvasunk. Mennyi édesatyánk, én azt kérem, hogy adj arra kegyelmet, hogy a te szereteted vonzását meg tudjuk úgy ragadni, be tudjuk úgy engedni a lényünkbe, tudjon ránk úgy hatni, hogy közelebb, közelebb, még közelebb kerüljünk te hozzád. Vonz közelebb, hogy ne csak a nagy sokaságba, aki követett téged, és akarta az ingyen kaját, ingyen kenyeret, ingyen halat. Hadd legyünk, Uram, az a tanítványi gárda, akit fölruháztál erővel és hatalommal, hogy másokat, népeket és nemzeteket, és itt vagyunk Magyarországon, ezt a népet, ezt a nemzetet tanítványát tud tenni. Használj engem is, Uram, és használd az én testvéreimet is ebben. A Jézus Krisztus nevében, amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.